0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta, zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneóvodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

ahogy a kert mozi nekem vetíti a kenna aranyát, és csak én tudom, merre a kincs.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: és halászoló hangszerekre sem büszke lehet a műsika.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
2: Gazdaság.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a Főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tök üres vagy.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hát ha csak nátha,

küled, ahhoz nem a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam,

0: kedves szíved.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
2: Trend Night.
3: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
1: Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos Martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zeneszerelmeseit. A több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő sorozat különleges környezetben idézi meg Ludwig van Beethoven zenéjét, a kastély ősfái alatt, a nyári égbolt kupolája alatt. A 2026-os évad három hangversennyel várja a közönséget június 27-én, július 4-én és július 11-én. A koncert sorozat célja, hogy Beethoven művei a természet közelségében szabad téren szólaljanak meg, különleges atmoszférát teremtve zenész és hallgató között. A június 27-i nyitóesten Beethoven első és harmadik, azaz az Eroika szimfóniája hangzik el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, Farkas Róbert vezényletével. A fiatalos lendület és a hősi monumentalitás találkozása igazi zenei utazást ígér. Ha szeretne egy estére kiszakadni a hétköznapokból és a klasszikus zene legnagyobb mestereinek egyikével tölteni egy nyárestét, Martonvásár idén is kiváló úti cél lehet. Beethoven dallamai, a kastélypark romantikus környezete és a Nemzeti Filharmonikusok művészete együtt olyan élményt kínálnak, amely sokáig elkíséri a hallgatót.
0: Opera.
1: Monumentális díszletekkel, látványos jelmezekkel és nemzetközi szereplőgárdával készül Puccini Toszka című operájának új bemutatójára a Szent Margit bányai kőfejtő. A premier július 15-én lesz, az előadást pedig augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal láthatja a közönség Európa egyik legimpozánsabb szabadtéri színpadán. A produkció rendezője és díszlettervezője Tadeusz Strasberger, aki a napóleoni háborúk idejének Rómájába repíti a nézőket. A látványvilág a barokkváros pompáját idézi meg. A monumentális díszletek központi elemei között oltár, szentély, hatalmas gyertya és tömjénező is szerepel, amelyek a mű vallási és hatalmi szimbólumait erősítik. A jelmezeket ismét Giuseppe Paella készítette, aki korábban a kőfejtő Turandot és Aida produkcióinak látványvilágáért is felelt. A zenei irányítást az olasz karmester Valerio Galli látja el, aki a Piedra Fesztivál zenekart és a Filharmonia Kor Wien együtteseit vezényli. A produkcióban közreműködik a Gumpold Kirchner Spatzen gyermekkórus is, amely először lép fel a kőfejtő színpadán. A Toszka a szerelem, a féltékenység, a hatalomvágy és a szabadság drámája, amely Puccini legismertebb és egyben legnépszerűbb operái közé tartozik. A Szent Margit bányai előadás alkotói ezúttal is egy látványos, érzelmekben gazdag szabadtéri produkciót ígérnek, amelyben a monumentális színpadkép és a különleges természeti környezet együtt teremti meg az opera felejthetetlen atmoszféráját.
0: Esemény.
1: A világ fiatal karmester tehetségei érkeznek Magyarországra októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre, amelyet október 1-e és 10-e között rendez meg a MÜPA. A rangos megmérettetésre idén közel 400 jelentkező nevezett, 5 kontinens 61 országából. Az előválogatást követően 24 fiatal dirigens jut a helyszíni fordulókba. Az elődöntőket a Pécsi Kodály Központban rendezik meg, a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, majd a 10 tovább jutó a Budapesti Zeneakadémia nagy termében méri össze tudását a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Társaságában. A 4 döntős október 9-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében vezényelheti a Nemzeti Filharmonikus Zenekar együttesét. A gálakoncert és az eredményhirdetés október 10-én lesz. A verseny a fiatal karmesterek számára komoly nemzetközi bemutatkozási lehetőséget jelent, hiszen a zsűri és a meghívott szakemberek fellépésekkel, külön díjakkal és további szakmai lehetőségekkel segíthetik a legtehetségesebb résztvevők pályáját. Az elő- és középdöntők koncertjei ingyenesen látogathatók.
0: Koncert.
1: A modern európai jazz egyik meghatározó alakja, Andy Shepherd ad koncertet október 17-én a Budapest Jazz Club színpadán. A világhírű brit szaxofonos triójával érkezik Budapestre, ritka magyarországi fellépésének ígérete pedig a jazzrajongók számára különleges zenei élményt kínál. Andy Shepherd pályafutása során a nemzetközi jazz élet egyik legismertebb művészévé vált. Zenében a jazz hagyományai, az európai kamarazene, a minimalizmus és a szabad improvizáció elemei találkoznak. Játékát líraiság, gazdag dallamvilág és különleges atmoszféra teremtő erő jellemzi. A budapesti koncerten két kiváló muzsikus csatlakozik hozzá, az olasz zongoraművész Rita Markotulli, aki számos jazz legendával dolgozott együtt pályája során, valamint a svéd nagybőgős Anders Jormin, az európai improvizatív zene egyik legjelentősebb alakja. A koncert kifinomult kamarazenei hangzást, inspirált improvizációkat és a kortárs jazz legmagasabb színvonalát ígéri a Budapest Jazz Club közönségének.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Biciklivel az erdőben. A vidéki kerékpártúrák nem csupán testet, de lelket is feltöltő élményt nyújtanak, miközben felfedezhetjük az országot két keréken. Induljunk hát el együtt. Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres, így bármerre járunk, akár gyalog vagy kétkeréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgyi tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterétig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig. Somoskőújfalu, Eresztvény. A Somoskőújfalu és Eresztvény közt kanyargó útvonal ismerős lehet sokak számára, hiszen 2021-ben ez a kerékpárút nyerte el az Országos Erdészeti Egyesület év erdei kerékpárútja díját. De mi teszi ezt az útvonalat olyan különlegessé? A szakasz a Nógrád vármegye és Somoskőújfalu vasútállomástól indul, és az Eresztvényi játszótérig tart, aminek nagy része egy hajdani vasútnyomvonalán vezet. Bár a sineket már régóta felszedték, a kijárt út még mindig ellenáll az időjárási viszontagságoknak. A vasútnyom az Eresztvényi műútig folyamatosan 3-4%-os emelkedést mutat, amely garantál egy kis kihívást. Az alsó szakasz egy régi alagúton keresztül halad át. Ez az egyik leglátványosabb része az útnak. Ezen kívül a fennsíki rész is nagy népszerűségnek örvend, terepfutók, túrázók és hegyi kerékpárosok körében. Az út során találhatunk pihenőhelyeket, madárparkot és játszóteret is a családosoknak. Illetve tovább folytathatjuk utunkat a medves fennsíkra, a Margit bánya és a Középbánya felé. Amennyiben van még bennünk lendület, a Középbánya tó csillogását is szemügyre vehetjük, a jól megérdemelt pihenés előtt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a Szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7 és fél tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Dorogi Petit, a Szintim Torna Illegálnak a frontemberét, énekesét. Szia, Peti!
2: Szia!
1: Örülök, hogy itt vagy. Azért is örülök, hogy itt vagy, picit ilyen kulisszatitkot elárulhatok rólad, mert nem olyan régen némi egészségügyi beavatkozáson estél át is, és most már tudsz jönni-menni, úgyhogy be tudtál ide jönni hozzám a rádióban, nagyon örülök.
2: Igen, ráadásul kocsival. Már eddig nem vezethettem egyébként, de most így örültem, hogy végre behajthattam a városba, és én is dudálhattam, mutogathattam, hogy engedjetek be a belső sem.
1: Jól vagy egyébként? Jól sikerült ez a kis beavatkozás?
2: Igen, igen. Jól sikerült, minden rendben van. Egyben a műtét után már meg is röntgeneztek, és a lábam a helyén van, szóval.
1: Ugye minden, a térdeddel kellett némi renoválást végezni.
2: Ez a sportolás, ez sajnos nálam azt eredményezte, hogy a térdemet meg kellett operálni. Már 20 éve ezelőtt pont egy ilyen foci meccs miatt elszakadt a keresztszalagom, és azóta csak erősítettem a combomat, erősítettem, csak közben a meniszkusz nevezetű apró kis valami tompító gyűrű, az ott sajnos elfáradt és beszakadt, úgyhogy nem is tudták megvarni, ki kellett szedni a 67%-át, aztán úgyhogy. De a külső viszont gyönyörűen megvan, úgyhogy most már csak fel kell épülnem, és szerintem 10 hónap után már csodálatosan focizhatok.
1: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy mennyire vagy türelmes. Az ember, amikor beteg, akkor azonnal meg akar ugye gyógyulni. Na most egy ilyen 10 hónap azért az idő. Mondjuk, igen. Mennyire vagy türelmes magaddal, a gyógyulásoddal?
2: Nem vagyok türelmes. Pláne magammal nem vagyok türelmes. Nem nagyon tudok ülni egy helyben. Bár nagyon szeretem a sorozatokat, így meg minden végignézni, de azokra sem emlékszem igazán, mert mindig kimászkálok, és mennek a filmek, és így szeretek így jönni-menni, meg így elkalandozni. A gondolataim is elkalandoznak, meg a testem is így elkalandozik így a házban, úgyhogy az a baj, hogy ugye így mászkálok, és emiatt így nem tud úgy igazából megnyugodni a térdem, pedig kellene. Pedig egyébként a mozgásterjedelem, meg ezek azok a gyakorlatilag gyorsabban visszajöttek, mint átlagban másnál.
1: Mire fordítottad ezt a kis kényszerpihenőt?
2: Elkezdtem szövegeket írni, azonnal elkezdtem szövegeket írni, meg néhány új akkordot is kipróbáltam, amit már úgy illet belevinni a zenémbe. Szóval azért szeretem így a kezembe venni a gitárt és pengedgetni, meg hozzá valami szöveget írni. És most ez tök jó volt, mert így reggel, már mielőtt fel kellett volna a család, én már ébren voltam, már általában nagyon fájt a térdem. Egyébként a kanapéra költöztem, pont emiatt, hogy a feleségem is tudjon aludni normálisan az ágyba. Igazából ráhárult az összes feladat, most heteken keresztül neki kellett csinálni a mindent, ami nagyon fárasztó, főleg így munka mellett. És mivel én zenész vagyok, ezért valakinek tényleg ő a családban a dolgozó ember. Én meg a zenész és elkalandozó és elgondolkozó ember vagyok. Úgyhogy szépen reggel felkeltem, már hajnalban, mire leértek, én már fel voltam, és már ott irogattam, meg gitározgattam, ami egyébként tök jó, szóval ez egy ilyen kényszer kreatív tábor volt nekem. És jó volt, mert egyébként békén is hagytak. Na, amúgy alapvetően nem hagynak békén, főleg a gyerekek nyilván. Apa hozzá vizet, vidd ki a vizet, ezt nem kérem, ezt a kaját főzzél, valami másik kaját, nem tudom én. Szóval ilyen marhasságokat mindig azért meg kell csinálni, és most így egy ideig békén hagytak. De most egy kicsit jobban vagyok, most már
1: újra kezdődik az üzem.
2: Igen, újra visszakerültem a felszolgáló státuszba.
1: Mi volt a leghosszabb idő, amit zene nélkül töltöttél szerinted?
2: Hát a Covid, amire most már nem nagyon szeretünk emlékezni, de az volt. És az, hát nem tudtam ott kreatívan kielni magamat, mivel ugye mindenki otthon volt, és akkor pont még egy ilyen kisebb lakásban laktunk, egy 60 négyzetméteren, és ott nem tudtam egyáltalán gondolkozni. Tehát mire elkezdtem volna írni egy szöveget, már valaki jött, és akkor még kisebbek voltak a gyerekek, szóval nem ők tehetnek róla nyilván. Egyszerűen csak a szituáció olyan volt, hogy nem tudtam írni, és az egyébként hát ilyen negatív spirálba vitt, tehát így elkezdett így egyre rosszabb lenni a kedvem, meg minden, szóval nekem az nem tett jót, hogy nem tudtam kiírni magamból a gondolataimat.
1: Ugye a Covid az 20-ba volt, és Az intim torna illegálnak egyszer már vége lett. Tehát egyszer azt mondtátok, hogy akkor itt most pontot tesztek annak a történetnek a végére, de aztán az újra indult, mert te újra élesztetted a zenekar. Ezek az évek, amiket mondasz.
2: Igen, valahogy, hogy a Covid volt pont, a Covid második hétvégén kiszállt a basszusgitáros, és nálunk egyébként a basszusgitároson ilyen átok van. Tehát mindig a basszusgitárosok szállnak ki, az már nem tudom, ötödik basszusgitáros volt, és akkor ő is elment fotósnak, vagy nem tudom minek. És aztán az egy ilyen érzelmi lavinát indított-e szerintem így a maradék három emberben. És egyébként nem az volt a cél, hogy teljesen abban maradjon az intim torna, és az üzenet akkor is az volt, hogy egy ideig, amíg egyébként mindenki meglátja majd így az életében, hogy mit akar csinálni, meg hogy valaki, nem tudom én, turistákat akar körbevezetni Budapesten, mint a kongásunk, vagy a dobos, hogy ma a Rúzsa Magdiba akar játszani, mert ez volt az álma. Egyszerűen az lett a vége, hogy így ebben az időszakban, amit saját magunknak adtunk, végül is az elválláshoz vezetett. És akkor én közben egyébként csináltam a kis dalaimat, és akkor ez a saját néven elkezdtem koncertezni. Nyilván játszottam a Intim Torna illegál dalokat, mert egyszerűen az is tudtam elengedni, mert én írtam azokat. Tehát azok a saját gyerekeim, és hogy én nem hagyom el a gyerekeimet. Egyébként meg maga a közönség is folyamatosan kért ezeket a dalokat. Hiába írtam újakat, ami egyébként akkor nekem nagyon aktuális dal volt, például Addig megyek, míg a lábam bírja, most is nagyon szeretem ezt a dal.
1: És most aktuális is.
2: Igen. És hogy egyszerűen a közönség, meg a rajongók, meg minden. Sőt, a szervezők is úgy voltak vele, hogy felléptem így, hogy megyek koncertezni, Kilani vagy Dorogi, és akkor így, de odaírhatjuk, hogy Intim Torna illegál? Ja, hát persze, írjátok. De ha nem kérdezték meg, akkor is odaírták. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, nem tudom, a Iron Maidenből jön a Bruce Dickinson, akkor is odaírják, hogy Iron Maiden. Tehát, hogy ez egy ilyen alap dolog. És hogy miután csináltam egy csomó egyszálgitáros koncertet, amit ugye csak én vagyok ott, és azt nagyon elkezdte megszeretni a közönség. Egy idő után rájöttem, hogy ha meg zenekarral lépek fel, akkor meg muszáj lesz ezt jelezni, hogy ez most én egyszálgitáron vagyok, vagy mi vagyok, és akkor végül is ez az Intim Torna illegál, ez így visszajött, és nyilván lettek zenészek is, mert közben összeismerkedtem egy csomó olyan zenésze, akik viszont tök jó fejek, és én olyan emberekkel szeretnék játszani ezután, akik szeretnének velem játszani. Az nagyon fontos.
1: A gitárt megemlítetted, nekem is az jutott eszembe, hogy mikor volt először gitár a kezedbe, de ha én jól gondolom, akkor visszamegyünk a gyerekkorodba előre.
2: Igen.
1: És lehet, hogy nem is a gitár volt az első hangszer, amivel megismerkedtél.
2: Nem. A családom az ilyen, miután Balatonra költöztünk, akkor 3 éves voltam, akkor mivel ha Balatonon laksz, akkor egyből így vendéglátóssá változol, nem tudsz kibújni belőle. És akkor egy ilyen 83 körül, abban a Hullám üdülő nevezetű helyen Balatonföldváron, ott kezdték el a szüleim igazából az ottani presszó, vagyis nosztalgia bár üzemeltetését, amit egyébként előtte a Müller Péter Szijjámi anyukáját csinált. És ez csak később derült ki, egy pár évvel ezelőtt, hogy a Müller Péter Szijjámi ott volt Balatonföldváron gyerek, abban a hullámüdülőben, amit az anyám vett, tehát az ő anyjától.
1: Elképesztő.
2: És néztük a fotókat, hogy ez, mondom, ez, de hát én itt laktam 3 éves koromtól. Hát igen, én meg egész nyáron ott voltam, mert anyám csinálta ezt a bárt. Ahova jöttek a művészek. És akkor ugye gyerekkoromban így ismerkedtem meg Soltész Rezsővel, Korda Gyuri bácsival, és nekem Klári néni volt, és még hát egy csomó, rengeteg olyan zenésszel, Hofi Gézával, Jézusom, aki most ügyeséget mondaná, nyilván nem zenész, de ezt mindenki tudja. De olyan emberekkel, akik akkor annak a korszaknak így a top előadói voltak. Bár ez Korda Gyuri bácsiről kell most is mondhatjuk. Akkoriban ez úgy ment ez a zenélés, hogy nem CD-ről, hanem volt egy állandó zenekar a Nosztalgia Bárban, dobbal és zongorával meg mindennel, és akkor nekem a dob volt így az elsődleges hangszer, ami nekem nagyon megtetszett ilyen 4-5-6 éves koromban, és akkor otthon kiraktam a fazekat, a piros fazekat, meg a legós dobozt, és a ceruzákkal, meg a fakonállal azzal játszottam.
1: És hogy nem dobos lettél
2: végül? Azzal játszottam. Úgy volt, hogy dobos leszek, és akkor általános iskola első osztályban egy ilyen 10 percet töltöttem a dobórán, ütögetni kellett a pergőt. És akkor János Jancsi, amit egyébként imádom, Kapus Jani bácsi, akit egyébként én nagyon nagyra becsülök, akkor nagyon fiatal volt, és nagyon-nagyon jó tanár volt már akkor is, csak én akkor már mást is ütöttem a dobon. Tehát, hogy már akkor már gyakoroltam sokat, meg tanítottak ott nyáron, meg nem tudom, ilyen Beatles dal. És akkor nekem az volt az érzésem, hogy ez uncsi. És akkor itt felálltam, és mondtam, hát ez nekem unalmas. Én azt nem akarom csinálni, hogy ezt ütögettem így jobb kézzel a pergőt. Miért nem játszunk egy dalt, egy Beatles dalt, vagy valamint már, hogy egyébként azt már tanította nekem a dobos. Egész nyáron azt tanította nekem, és akkor mondom, mire szeptemberre eljött nekem, az már unalmas volt, hogy ezt ütögessem, és erről lemondtam végül is, és gondoltam, ez a dobolás, ez nem nekem való, ez, hogyha ez ilyen, akkor ez nem is olyan jó. Elkezdtem focizni, meg kézilabdázni, és akkor igazából ez a mozgás volt a legfontosabb. Mozogjak, fussak, szaladjak, és akkor a Pelé. Volt ott egy videókazettánk, ami rajta volt, hogy hogy edz a Pelé, és akkor én mindent úgy csináltam, hogy a Pelé, és akkor én így is képzeltem el magamat, ez focistának képzeltem el magamat, és aztán maga a zenélés, ez egy tök komolytalan dolg volt, apám így, volt egy ilyen 7 húros orosz gitárja, ami nyilván csak 6 húr volt, és akkor azzal megtanította nekem az egyik ilyen nagyon klasszikust, a Kondásnak a szamából csak a látszik. Hát a Kondás mit csinál? Az első dal, amit megtanultam ilyen 10 évesen, és akkor mire elkapott a zene, addigra azért voltam ilyen 12 vagy 3, akkor költözött hozzánk az unokatesóm, ő egyébként New Yorkból, és ő Rehabon volt, tehát ő egy Stevie Ray Vaughan Fender Stratot hozta oda szárszóra, érted? Akkor már szárszónak tudunk. És gyakorlatilag én előtte nem láttam olyan szintű gitárt, és akkor ő rávezetett a Jimi Hendrixre, meg a Stevie Ray-on, meg a bluesokra. 10 évvel idősebb volt nálam, és ő egy igazi rockstar festő, és egy nagyon elismert csávó külföldön. Nem magyar egyébként.
1: Tulajdonképpen...
2: Nem magyar, de tehát rokonok vagyunk.
1: Ez elképesztő. Maga az egész történet olyan, mint hogyha tényleg egy kicsikorodtól kezdve valahogy ez a világ vett volna körbe és húzott volna be magához, hogy mindig volt valaki melletted, aki hozott, mutatott, tanított valamit, vagy vitt abba a világba, amiben egyébként most élsz.
2: Hát igen, mondhatjuk úgy, úgyhogy...
1: Egy picit több azért az zene, véletlenül... mint a sport, nem?
2: Igen, terelve lettem. Az biztos, hogy volt egy ilyen vízválasztó 94-ben vagy 5-ben, amikor így a gimibe mentem, akkor pont volt egy jó időszak Siófokon, akkor NB1-es lett a csapat, és egy német tulaja volt ekkor a csapatnak, és akkor volt egy ilyen futballválogató, ilyen fiatal gyerekeknek, akkor szerintem akkor lettem 7., akkor ez még korábban volt, 7., 8. És akkor el lehetett jutni ezzel a csapattal Németországban. És akkor én nyomtam egy ilyen kört, egy ilyen NB1-es, ilyen majdnem ifi előtti állapotba, és ugye az országból válogattak így 10 gyereket, és akkor engem oda kivittek, és játszottam a Schalke 04 ellen, a Stuttgart ellen, a Bayern München ellen. És azok a gyerekek, akik játszottunk, az utána ott voltak az első ligában. Így néztem, hogy Jézusom, ez a kisráccal játszottam, csak most már 21 éves, és lövi a gólt. Egyébként ez ugye elkopott, tehát hogy majdnem jó lett, csak akkor aztán jött egy ilyen nagy hullám Magyarországon, ugye a futballban, ami teljesen szétesett a foci, úgyhogy de közben a zene, ugye lett egy ilyen zenekarom a gimiben, a Hász Ervinnel, aki az osztálytársam volt, az Andrissal, ő volt a basszusgitáros, a kémia tanárunknak a fia, akit aztán eltiltottak, mármint tőlem, mert a Gólyabálon egy olyan dalt játszottunk, hogy a káromkodás is volt, és túllázadónak gondolta a kémia tanárnő, onnantól kettes lettem a kémiából, és akkor így úgy döntöttem, hogy végül is, hát ez a foci az lehet, hogy abban nem láttam a jövőmet, vagy az örömet se láttam annyira, és ez a zene meg nagyon sokat adott, rengeteget adott, lelkileg. Akkor éreztem meg először, hogy az így elég érzékeny vagyok, vagy túl érzékeny, nem tudom. Hát, hogy így érzelmileg azt, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzam, a futás az kevés, meg a sport.
1: Mit
2: és a zene adott nagyon, nagyon sokat adott.
1: Mit?
2: Hát túlélést. Kifejezni a dolgaimat, tehát kiabálni magamból azt, ami bennem van, vagy akár leírni dolgokat. Szóval ilyen 8. körül, vagy gimi elsőben már sokat írtam. Próbálgattam írni, meg jót is tett, hogy kiírtam magamból dolgokat. Elég fura dolgokat írtam szerintem, de főleg akkori fejjel nézve. Tehát, hogyha azt megmutattam egy egy velem korabelinek, akkor az azt mondta, hogy ezek így fura dolgok, de vicces, meg nem tudom.
1: Fura vagy mély dolgok?
2: Hát olyan mély, amit akkor még más nem hiszem, hogy megért. Meg én saját magam se tudtam úgy leírni a dolgokat, hogy az úgy igazán ilyen nagyon mély legyen, hogy ilyen nagyon nyílt, inkább ilyen kicsit ilyen fura. Tehát arra tényleg azt mondod, hogy fura, főleg a környezeted azt mondja, hogy egy fura srác, tudod, az osztálytársaid azt mondják, még nyolcadikban vagy, gimi elsőben vagy, így az fura, mert hogy olyan ír dolgokat, de nem értjük, hogy miért írja ezt, és nem tudjuk, mi ez.
1: Tehetségedet, a képességedet, a hitedet, azt kinek hitted el először, hogy az van? Saját magadnak kellett bebizonyítani, vagy kellett a külső megerősítés?
2: Nagyon kellett a külső megerősítés.
1: És ki adta? És kitől fogadtad el? Az sem mindegy.
2: Jó, volt a kontrollcsoport dobos előzőleg, aztán az Úrknál nevezett zenekarba hívott el, és aztán együtt játszottunk a Kisteinben. És akkor ahogy ő kiszállt, úgy igazából én is kiszálltam. Ugyanazért, mert hogy mondhatjuk, hogy együtt szálltunk ki, azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy miattam szállt ki. Már nem azért, mert rosszban voltam, pont azért, hogy engem támogasson. Tehát az Úrknál zenekar pedig egy nemzetközi zenekar volt, amiben volt ausztrál aboriginál, berlini ilyen percussionista, a Lavinő volt a zenekarnak a vezetője. Tehát az egy igazából berlini központú zenekar volt. Ketten voltunk benne magyarok összesen. És akkor ő engem, tehát a Karcsi vitt engem oda, és ez egy fantasztikus dolog volt, mai napig játszák ezeket a dalokat egyébként külföldön, csak hát nyilván ezt Magyarországon nem ismered, mert ez egy egészen érdekes művészeti dolog, tehát ez tényleg olyan zene, amilyen sámanisztikus meg minden, de egy nagyon szeretik ezt külföldön. Csak hát sajnos a Karcsi elment, és akkor ott nekem nehéz is lett, a mai napig nagyon hiányolom. Érzem a hiányát saját magamban, hogy ő volt az első, akinek mindig megmutattam a dalokat.
1: Ő mit tükrözött neked?
2: Hát amilyen én szeretnék lenni. Ilyen olyan híres karikaturista is, Ski néven futott. Poénokat ő találta ki, ő rajzolta meg. Nagyon kreatív volt, és olyan energiái voltak, ami engem nagyon, nagyon láthatott. Volt vele együtt lenni, zenélni, csinálni dolgokat, enni, inni, főzni, kirándulni, ilyesmi.
1: Családtól ezt a fajta támogatást, bíztatást megkaptad? Nem, egyébként hát, nagyon sok zenész mondja azt, hogy nem igazán örültek, hogy ezt a pályát választotta a gyerek, mert jobban örültek volna, hogyha egy kétkezi munkát biztos megélhetést.
2: Szerintem ez tipikus, ezt nem is hibának mondanám, nem hibának mondanám, egyszerűen csak eleve körbe voltunk véve a művészekkel, nem kellett még egy, szerintem ez egy ilyen, hát nem, valószínűleg azt szerették volna, igen, hogy jogász, vagy tanár, vagy matematikus, vagy a, nem tudom, én tudod, azt csináld, amit az apád, vagy tudod, ez a vedd át a teljesen azt, amit ő csinál, és úgy kell csinálnia, hogy ő csinálja, mert csak az a jó, vagy ilyesmi. De szerintem ez ilyen alap dolog, tehát ez nem is személyfüggő. Tehát ez szerintem 90%-ban alapvetően ez zajlik le egy családban. Nem mondanám negatívnak, mert végül is ez egy keret. Ez egy keret, amiben amúgy benne is lehet maradni, és amúgy működik. De ha valaki ilyen elszállós, meg ilyen elgondolkozós ember, az egy más tészta, és akkor nyilván a család az attól fél, hogy vagy jól megütted a bokád, meg mi lesz belőled, meg nem lesz pénzed. Nyilván ez a biztonság, nem lesz pénzed, az egy nagyon, nagyon durva dolog, hogy nem lesz pénzed, hiszen a zenélésből nem lehet megélni.
1: Kedves hallgatók, Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Dorogi Peti, a mai vendégem, az Intim Torna illegál frontembere. Most egy pici szünetet tartunk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Dorogi Peti, a Intim Tornai Legáv frontembere a mai vendégem. Keretekről beszélgettünk, nekem is az jutott eszembe, hogy te hogy viseled a kereteket. És azt is mesélted, hogy igazából nagyon korán elkezdted a szövegeket írni. És volt, hogy nem feltétlenül értették volna meg mondjuk az akkora veled korabeliek, hogy miről beszélsz. Ezzel kapcsolatban is visszanyúlnék egy picit, hogy ugye te zenét szerzel, tehát írod, összerakod, átgondolod, a szöveget te készíted. Mi van benned, amit szeretnél átadni? Mi van benned, amit szeretnél megmutatni?
2: Nincs olyan. Maga a folyamat, azt nagyon szeretem. Az, hogy most mit mondok el, az egyébként így összességében fontos, hogy éppen abból a... Előbb az, hogy el tudok mondani valamit, az már egy nagy dolog nekem. Hát most nyilván minden dal valami más mond el. Nem az van, hogy az ember egy albumon keresztül ugyanazt mondja. Ez nagyon unalmas. Hát mindig vannak ilyen apró gondolatok, és akkor az így dalba öntve körülbelül 2,5 vagy 3 percig tart. Nálam egyébként maga a zene, zenélés, az sokkal hangsúlyosabb. Tehát azzal sokkal több érzelmet tudok kifejezni, mint a szövegeimmel. Ha lehet, akkor én ilyen 10 perces dalokat csinálnék, amiben rengeteg ilyen érzelmi dolog van, ahol így finom hangok vannak jól megszólaltatva, és úgy eljátszva, és mondjuk, hogyha egy ilyen mély érzelmes, akkor lassú tempó, és nyugzás van, tehát sír a gitár. Sír a gitár van, amikor meg ilyen Slipknotos teljes őrület. Mert igen, mert belül is azt érzem. És olyankor igazából mondom, nem mindig, hogy elsősorban én inkább a zenével fejezem ki az érzéseimet, mint a szöveggel, és nekem inkább érzéseim vannak, mint főleg elég hullámzó érzéseim vannak, gondolataim is vannak, csak azt gondolom, hogy nem tudok annyi minden témát így folyamatosan megírni, és így tálalni, hogy én ezt erről azt gondolom, hogy nem tudok ilyen politikai dalokat írni, meg ilyen őrültségeket, ami éppen aktuális, tudod, nem tudom. Nyilván van olyan, hogy megkérnek, hogy írjak egy főcímdalt, és akkor így jött az Örökké, de az meg olyan volt, hogy nyilván az rám volt szabva szinte, mert hogy balatoni sorozat volt, amihez ezt írni kellett, én balatoni vagyok, hogy kb. 15 perc alatt leírtam, hogy ez történt, túl hosszú volt, úgyhogy 2 verszak lett bele, és akkor ezek ilyen meg kvázi megtörtént dolgok, amiket leírtam ilyen naplószerűen, és lett belőle dal. Nem tudnék ilyen rengeteg gondolatot megfogalmazni. Nyilván van egy csomó gondolat, amikor az ember meghal, mondjuk egy Charlie-t, én nem szeretem a Charlie-t, a szövegek miatt, a Charlie miatt is szeretem, de a szövegek azok bombasztikusak. De legszívesebben a Charlie szövegírójával írnék szöveget. Nekem az egy, vagy nem is tudom, azt valaki hallja, remélem eljut hozzá ez az álomkép.
1: Ha már álomkép, az jutott eszembe, hogy te nem éltél mindig Magyarországon, mert volt egy időszak, amikor kiköltöztél például Angliába, és igen, onnan jöttél vissza.
2: Igen, igen.
1: Hogy azt a döntést nehéz volt meghozni, vagy az is olyan volt, mint ahogy én látom úgy az életedben, hogy úgy minden követi szépen sorrendben egymást. Nem?
2: Igen, ez nem egy logikus döntés volt. Egyszerűen már nem éreztem itt azt, hogy helyem lenne. Ugye ez pont 20 évesen volt, 20-21.
1: Keresed önmagad?
2: Hát ez egy olyan szituált, hogy ide költöztem, felvettek a műegyetemre, ebből is látszik, hogy soha nem gondoltam, hogy én zenével fogok foglalkozni, tehát nem is jelentkeztem ilyen zenei pályára. És akkor felvettek a műegyetemre, ott nem tudom, az, hogy Budapestre kellett felköltöznem, az nekem szörnyű volt. Tehát smog van, vagy volt most már, akkor beszéljünk múlt időbe. Smog volt, és nagyon sok ember, és az egyik legrosszabb szokásom az volt, hogy ha valaki szembe jött, akkor köszöntem, mert hogy Szárszón, meg Földváron, meg a Balatonon, ha valaki jön, egyébként mondjuk 10 percenként jön egy vagy két ember, az biztos, hogy ismered, tehát már messziről mosolyogsz, mert tudod, hogy az hát ismerős lesz, tehát nincs mese, és akkor nekem az agyam az így volt, erről volt felkészülve. Hát így voltam szocializálva, és most gondold be, hogy feljöttem és mentem a körúton, És az agyam azt kereste, hogy, és mindenkire így mosolyogtam, hogy majd most fogok köszönni, majd most fogok köszönni. Nem szerettem, nagyon fura volt, és akkor ez majdnem egy, még egy év után sem nagyon múlt el, és akkor végül kértem pénzt. Az apámhoz is mondta neki, adja 100 000-et, és az a repülőjegyre kell, és akkor muszáj, mondom, el kell mennem. Vissza Balatonra már nem akarok menni, mert az meg nagyon, nagyon túl nyugis, még így 20 évesen, de Budapest meg nekem az biztos van egy másik város, ami befogadó, és akkor így Anglia mellett döntöttem. Egyébként azért, mert az egyik ismerősöm pont ment ki, és akkor találkoztam el, és mondta, hogy megy ki Angliába, én megmondtam, hogy akkor megyek veled, és ennyi, és akkor...
1: És akkor egyetemet ott hagytad?
2: Hát ott.
1: Tehát jártál, és akkor azt ott hagytad.
2: Ott, aztán utána elvégeztem a közgázt, vagy mindegy, de...
1: Akkor tulajdonképpen mi a...
2: Közgazdász vagyok.
1: Mi a te
2: szóval fura volt. Hát elmentem Angliába, nagyon jól éreztem magamat, de visszajöttem, mert akkor el ott Karcsi hívott a zenekarba, de amúgy nem jöttem volna vissza.
1: Akkor az a kis tehén volt.
2: Igen, és akkor alakult meg, tehát alapító lehettem ebben a zenekarban. Akkor gondoltam, hogy na mégis van valami, ami itt befogad, és ez volt az, ami úgy éreztem, hogy jó, akkor itt ez a jó ember, ez így jó lesz, és akkor végül így megtettem, amit a szüleim akartak, hogy megcsináltam a diplomát, és csókolom. De valójában nyilván, ha nem jövök akkor haza, akkor nem találkozom a feleségemmel, a Rebekával, és akkor nincsenek gyerekeink, és akkor nem tudom, tudod. Most egy hosszú történet lenne, és nyilván nem csinálnám máshogy. Nem csinálnám máshogy, mint most. Később egyébként az Intim Torna Illegált felfedezték, tehát 2011-ben, és ez az egyetlen olyan magyar zenekar, amit a híres holland showcase fesztiválra nem küldött senki, hanem meghívták. És se előtte, se azóta nem volt ilyen magyar zenekar, és akkor volt a zenekar összesen 2 éves. És akkor tudtunk, hogy nagyon jó koncertet adtunk, az a Eurosonic Fesztivál volt, és abból lettek koncertek, és akkor Vágjukat a kádbát, ott énekelték a franciák, ez, nem tudom, hol játszottunk a Párizs mellett. Hát, hogy igazából nem veszítettem el azt se, hogy külföldön esélye legyen egy a saját zenekaromnak, vagy a saját szövegemnek így híressé válni. Csak közben meg egyébként annyi koncertünk lett Magyarországon, hogy végül nem volt értelme külföldre járkálni, mert van minek, ha ment az Intim Torna. De egyébként most meg már mennék megint. Már megint mennék külföldre. Már megint úgy érzem, hogy úgy mozgolódnék, úgy nézelődnék ott külföldön, és szívesen elmennék megint egy turnéra.
1: Mit adott neked a zene, Peti?
2: Mindent. Megnyugvást, örömöt, sok-sok küzdelmet. És ezeket a küzdelmeket, ezeken végig kellett menni. Tehát sok hegyet, nem is tudom, hogy sok hegyet adott, amin föl kellett mászni, és aztán le is kellett jönni. Mert ez a zene, ez olyan, hogy főleg ez az előadó művészet, hogy minden egyes dal az egy hegy. És akkor föl kell mászni, lehet, hogy fel tudsz menni végig, de aztán, amikor fönt vagy, és nagyon megy, és az egyik dal az kitart egy évig, nem tudom eddig, akkor azt tudod, hogy onnan azért is kell jönni, és akkor amikor lejöttek, akkor újra fölmész, újra lesz. Úgyhogy rengeteg ilyen hegyet másztam meg az elmúlt 16 évben. Nyilván egy zenekarban pedig ezek a személyi változások, az, hogy az emberek is, akik benne játszanak, ők se állandóak, mert ők is folyamatosan változnak. És akkor egy idő után lehet, hogy már nem vagytok kompatibilisek, vagy eddig tartott a dolog, szép vagy jó volt, engedjük el egymást, és akkor van, akik el tudják engedni, van, akik meg nem tudják elengedni.
1: Te melyik vagy?
2: Hát én elengedem. Elengedem, én nem szeretek ülni ezek a kapcsolatok van, amik így rombolnak, vagy csak így ülni a másikon, elvenni a másiknak az idejét. Ezt én nem szeretem. Ugye mondtam, hogy rengeteg basszusgitárosunk volt, és az első basszusgitárossal kapcsolat, ez miután megromlott még 2 évig, még simán így beszélgettem, hogy vele, hogy így figyelj, változtatni kéne ezen, meg azon. Ezek egyébként ilyen kommunikációs dolgok voltak, hogy ki hogyan szól a másikhoz, meg ilyesmi, és akkor az nem változott, és akkor végül is nyilván szétmenés lett a vége akkor is. Van, aki meg tud változni, és akkor az jó, mert akkor tudunk együtt menni tovább. De ez ilyen frontember probléma is, hogy a frontemberhez én nagyon sokat igazodtam mindig a zenekar tagjaihoz. Most is szívesen igazodom, de most már azért ahhoz szeretek igazodni, aki szintén szeret igazodni. Tehát ez ilyen abszolút nem változtatok semmi emberekkel, már nem nagyon szeretek együtt lenni. Valószínűleg azért, mert egyre idősebb vagyok, és az időm az most már fontos, és már úgy gondolok az időre, hogy az egészségemre is gondolok, tehát annak az időnek úgy kell eltelnie, hogy az ne nyomasszon, ne legyen benne ilyen extra durva stressz, az ember le tudjon feküdni, normálisan aludni, mert hogy most már a longevity korát éljük, és az ugye arról szól, hogy fizikailag, de főleg szellemileg, tehát szellemileg, meg érzelmileg, meg így lelkileg az ember így legyen jó, jó helyen, jó állapotban. Inkább kevesebb koncert legyen, de érezzem magamat jól, mint hogy ledaráljam magamat, mint 20 évesen, és legyen 100 koncert, viszont akkor nem lesz se barátnő, se gyerekem, se családom, és egyébként az zenekar is fel fog oszlani 3 éven belül, mert mindenki idegileg totál ki lesz. Meg semmi értelme. Szóval most már sikert is máshogy gondolom.
1: Milyen terveid vannak, Peti? Most egyébként, ha már beszéltél arról, hogy olyanokkal akarsz együtt dolgozni a jövőben, akivel...
2: Velem is szeretne együtt dolgozni.
1: Igen. Például pont Silivel csináltatok most legutoljára egy ilyen közös dalt, ami nagyon nagy siker, pont láttam, hogy már több mint 100 000-es megtekintése van, és egyébként nem is olyan régen jött ki, és ez egy nagyon jó kis kollaboráció volt. Szerintem nagyon szerették, én úgy láttam a kommentekben, nagyon szerették az emberek, hogy összeálltatok erre a dalra.
2: Én úgy gondolom, hogy nem csak egy dalra állunk össze, hanem sokkal több dalra fogunk összeállni.
1: Ez volt a kémia.
2: A Silivel, hát nem tudom, mert szerintem 8 éve ezelőtt meg volt a kémia. Én nagyon bírom a fejét. Nagyon bírom.
1: És a videoklipben is benne vagy.
2: Sugárzik belőle ez a jófajta energia, amit én így szeretek. Szóval szerintem, aki Sidi körül van, az biztos, hogy nem lesz szomorú a nap végére. Tehát nem fog ilyen valami nagyon durva konfliktusba kerülni. Azt nem szeretem, amikor valaki nagyon vigyorog a képedbe, de aztán mögötted meg szurkodja a hátadba a késeket, és a Sidi az meg pont olyan ember, akivel így face-to-face tudsz beszélni. Szerintem ő nem is tud nem őszinte lenni. És ez jó, mert amúgy én se, és hogyha például egy ilyen emberrel valaki együtt csinál zenét, vagy ír szöveget, akkor abból nem is mondom azt, hogy valami óriási dolog fog kisülni, mert szerintem nagyon ilyen íze lenne, ilyen reklám szöveg lenne az, hogy igen, itt hobbit, mit csinálunk, az osztán a világon a legjobb lesz. Nem, egyszerűen csak nekünk biztos, hogy jó. Tehát mi azt fogjuk érezni, hogy ez együtt töltött időnk, az tök jó. És hogyha nyilván ebből kisülnek dalok. És akkor az, hogy most az emberek ebből mit vesznek ki, az meg már legyen az ő dolguk. De én semmiképp nem tukmálom a szövegeimet, vagy a gondolataimat más emberekre, de hogyha megtalálják valamilyen úton, módon, így az interneten, és együtt rezegnek azzal a gondolattal, amit éppen nem tudom, én 4 évvel ezelőtt leírtam, akkor ez tök jó, az nekem nem is, hogy elég, hanem oké, tök jó. Azt nem szeretem, hogy odaírkálják, hogy nem tudom én, miért hamis az a hang, amikor tudom, hogy nem hamis, csak ilyen baromságokat odaírkálnak, akkor tudom, hogy az rossz indulat, aztán nem foglalkozom velük.
1: És milyen terveid vannak?
2: Hát még több dalt írni a Sidivel, egyik. Hát most, hogy kényszerpályán voltam a kanapén, most írtam egy csomó dalt, és ezeket most fel akarom dolgozni, és fel akarom venni a stúdióban. Jó, ez a következő lépcsőfok. Lesz majd egy nagy budapesti koncert október 22-én, arra nagyon készülünk, ahova a Sidit már meghívtam, és el is fog jönni. Úgy tervezzük, hogy egyébként ezt a baj megtörtént dalt, azt mindenképpen eljátszuk, ha csak nem születik még egy közös dal közben. De amúgy játszom most a Meszkával is, a Punaninak az énekesével, mert neki lett ugye egy szóló projektje, és nagyon jóban vagyunk már évek óta, úgyhogy most beszálltam oda, és akkor most ketten megyünk itt Magyarországon jobbra-balra. Az egyébként tök jó kis, én egy szálgitáron vagyok, ő pedig nyomja az éneket, ő meg rávokálkozik, és tök jó lennél, meg jó az az érzés, hogy nem vagyok a frontember. És hogyha valamit elrontok, akkor az nem veszik észre, mint frontember, tudod, az akkor állandóan van rajtad egy nyomás azért, tehát hogy szöveget ne rontsd el, gitárt közben ne rontsd el, meg ilyenek. Azért azokra figyelek. Az azért szeretem azt a teljesítményt megcsinálni, hogy nem rontom el azt, amit kitaláltam. Amik általában egyébként nehezek. Ezen kívül még szeretnék sok koncertet adni, szóval szerintem, hogyha meg lesz az októberi budapesti koncert, akkor azzal egy időben lesz még egy csomó vidéki klubkoncertünk is, mert így általában ezek így együtt szoktak jönni. De hát azokat a dátumokat még nem raktuk ki nyilván. Most az első az a budapesti. Mindenki arra jöjjön és nézze meg a helyet, mert egyébként ezen a helyen még nem nagyon adtak ilyen állós koncertet.
1: Lesz időd a nyáron kikapcsolódni, pihenni? És ha igen, akkor mivel teszted?
2: Igen, de most nincs kedvem pihenni.
1: Nem, most eleget pihentél a lábad miatt.
2: Annyit pihentem, hogy most nincs kedvem, úgyhogy most szeretnék nektek stúdióba nyomulni, és felvenni, és egyébként igen, most van egy csomó gondolatom. Hát rengeteg mindent megírtam most. Úgyhogy még mindig, még a lábam az, még mindig rehabilitáció van. Úgyhogy ez az első, hogy ez meggyógyuljon, és közben meg a stúdióba tudok dolgozni, és akkor Sidivel, Meszkával és a saját zenekarommal pedig nyomhatjuk a stúdióban a dalokat. Szóval szerintem ez most, én most úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok, így lelkileg, érzelmileg, és a kreativitásomon is ez meglátszik, és most ezzel szeretnék foglalkozni. Nem azért, mert ezzel kell, hanem mert nagyon jó kedvem van, és nagyon szeretném ezt csinálni egyébként. Nem tudom, mondom, hogyha tudnék szöveget írni a Charlie-nak a szövegírójával, akkor a Horváth Attilával, akkor az például az egy nagyon nagy öröm lenne. Meg hát mondjuk ezen kívül még ugye felszoktam lépni a Magosi Brothers-ékkel ilyen különböző titkos rendezvényeken. Úgyhogy most is lesz augusztus 1-én Gyergyóban egy közös fellépésünk.
1: Mit gondolsz, Peti, hogy jobb, hogy így alakult, hogy nem a focipályán rúgod a bőrt, hanem a gitár maradt meg hogy a fazekaknak és a nem tudom, a fokanalaknak hátat fordítottál, és nem lettél multimilliómos jazzdobos.
2: Hát pedig milyen jó lett volna. Akkor én lennék a Szikora Robi.
1: Igen.
2: Hogy... Az is jó lett volna.
1: Bizony.
2: Hát, szerintem ez a pálya is olyan, mint egy színpad. Meg most már, igen, az érdekes, hogy David Beckham hozta be ezt a stílust, hogy a focistákból rockstárok lettek, tehát hogy Jézus már jött. Igazából most már mindegy, hogy ha az ember rockstár akar lenni, akkor lehet focista is, meg ugyanaz. Lehet, hogy a focistán már több a tetkó, mint egy rockstáron. Úgyhogy
1: ez biztos.
2: Én igazából azt gondolom, hogy én mind a kettőben jól érzem magam most is, és szerintem, ha épp most focista lennék, akkor valószínűleg most váltanék zenére. De egyébként meg, mint zenész, most kezdtem el újra focizni, és azért is ment szét a térdem szerint. Nekem mind a kettő jó. Miért ne lehetne mind a kettő egyszerre?
1: De jó, hogy nem vagy, hanem is ember vagy.
2: Simán lehet. Jól érzem magam ott, akkor csinálom. Az is egy csapattól függ, hogyha jó a csapat, akkor szívesen játszom a pályán. Ha engednek, tudod, azért vannak nagyon jó focisták, akik 10 éve fiatalabb, meg 20 éve fiatalabbak nálam. De szerencsére nem kell mindig versenyezni velük. Nekem elég 10 perc is a pályán. A többit meg csinálják ők.
1: Olyan kerek, nem? Most minden.
2: Most igen. Most jó.
1: Ez annyira jó egyébként.
2: Hát ezek ilyen ritka pillanatok szerintem, mert azért az élet az nem így dobja. Nincs ez a konstans jó. Az nincsen. Most épp szerintem így megyek fel a hegyre. És nagyon szeretem ezt a részt. Megyek fel, és így nézelődök jobbra-balra, és szép a táj, jó idő van. És ez most pont egy ilyen állapot.
1: Igen, de az a jó egyébként ebben, hogy azokat a lépcsőket, amikkel mész felfele, teszed magad elé. Ez a kreatív munka.
2: Hát jó, erre még nem gondoltam, de ez nagyon jó meglátás, ez egy jó mondat. Igen.
1: Igen.
2: Igen, igen.
1: Hogy te találod igen, meg, hogy mire lépsz.
2: Hát én mindenre rálépkedek. Kitapogatom egy csukott szemmel. Hú, ez jó. Ez jó lesz. Hát nyilván ilyenkor a fülem után megyek a fülem után, és van egy jó riff, és azt mondom, az úgy, ebben jó az energia, akkor ez az, ami felvételre kerül.
1: Meg ez a beszélgetés is felvételre került, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, Peti, és én nagyon sok sikert kívánok a Sidivel való közös munkához is, másokkal való közös munkához is, meg minden terved megvalósulásához.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: És jó egészséget, és gyógyuljál meg gyorsan, hogy tudjál haladni a kis hegyen felfele.
2: Úgy lesz.
1: Pihenjél azért, hogyha tudsz.
2: Úgy lesz. Köszönöm szépen.
1: Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Doregi Peti, az Intim Torna illegál frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken is, illetve a rádióban is, ismétlésben is. Tartsanak egy hét múlva is velem, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okos telefonon.

0: telefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
0: www.citytaxi.hu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeit, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamosenergiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a korontpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezetet, köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba.
3: Időjárás jelentés.
4: Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a Reggeli Monitor hírelemző műsorból. Végül olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt egy fontos hazai gazdasági beszélgetés a Reggeli Monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Nem lesz könnyű, de idővel mindenki megszokja, és sokat segít majd az átláthatóságban, valamint a munkakeresésben kezdetben a nagyvállalatoknál. Ez a sokat emlegetett bértranszparencia. Sokan félreértik, mert nem arról van szó, hogy mindenki bére forintra pontosan nyilvánossá válik egy adott cégnél. Az viszont igaz, hogy az egyes munkakörök esetében tudható lesz egy sáv, amin belül mozoghat a munkavállaló bére. Kamarás Zsuzsát, az Unika biztosító HR igazgatóját Kutas Judit kérdezte a Hétfő egy nő című műsorunkban.
2: Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
3: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők egy hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább egy éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ennek két dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörbe, bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
2: Meg a vállalaton belül is.
3: Meg a vállalaton belül is, így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
2: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
3: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
2: Igen.
3: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
2: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
3: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
2: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
3: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk. Nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul? Vagy elindult?
3: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
2: És így lesz?
3: Nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
2: És a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer, te ezt hogyan látod?
3: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok, ez nagyon izgalmas. Ugye nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
2: tehát
3: így tovább.
2: Többet keressünk
3: miközben
2: évről évre.
3: Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárás befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Kamarás Zsuzsát, az Unika biztosító HR igazgatóját hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: A Magyar Lovasterápia Szövetség idén nyáron is szervez élményterápiás táborokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. A 4 turnusban összesen 80 sérüléssel élő gyermek vesz részt, akik évközben rendszeresen járnak fejlesztésre a szövetség központjába. A lovas foglalkozások mellett gyógypedagógusok, pszichológusok, zeneterapeuták és mozgásfejlesztő szakemberek is segítik a gyerekeket. A táborok célja, hogy a résztvevők a szünidő alatt is fejlődhessenek, mindezt élmény alapú támogató közegben. A turnusok eltérő tematikára épülnek, a programok között szerepelnek a pozitív pszichológia módszereit alkalmazó foglalkozások, a kreatív önfejlesztés támogató tematikák, önismereti és önállóságot fejlesztő programok, valamint a lovak megismerésére és a felelős gondoskodásra épülő tevékenységek. Mindenről Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutával Kecső Rihárd beszélgetett.
4: Nincs pihenés a nyáron se, jönnek a táboros időszakok, és hát a Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is élményterápiás táborokat szervez. De mit is jelent pontosan ez az élményterápiás tábor? Miben más ez, mint mondjuk egy hagyományos nyári tábor?
5: Egyrészt ezeket a táborokat azoknak a gyerekeknek szervezzük, akik évközben lovasterápián vesznek részt, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a nyári egyhetes blokkok nagyon-nagyon jól kiegészítik az évközben zajló terápiás folyamatot. Ezeket a táborokat mindig más-más tematikával szervezzük meg, minden táborba másféle problémával élő gyerekeket hívunk meg, más korosztálynak szervezzük, tehát nagyon célirányosan tervezzük meg ezeket. Az idei évben például lesz egy olyan tábor, aminek a célja a gyerekek érzelmi intelligenciájának és a pozitív gondolkodásnak a fejlesztése, és itt a fő cél a pozitív kommunikáció megvalósítása, akár egymással, és hát nyilván ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a lovakat is. Aztán lesz egy ilyen alkotólovas táborunk, aminek Creativity az elnevezése és a fantázia neve. Tervezünk az idei nyáron egy olyan tábort, főleg tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekeknek, valamint autizmussal élőknek, aminek az a címe, hogy Fókuszban a lovak. Itt is nagyon sok érdekes programot terveztünk, lesz benne séfek-séfe, tehát lovaknak készítünk étlapot, meg ételeket, lovas ajándéktárgyakat gyártunk, lovakról tanulnak a gyerekek érdekességeket, és hát nagyon sok mozgásos feladat is lesz ezekben a táborokban. És a negyedik táborunk az egy pszichológiai lovasterápiás tábor, aminek a fő fókusza az önállóságnak a fejlesztésén lesz.
4: Hányan jelentkeznek erre a táborra, hányan vesznek részt, és ugye itt amilyen sérüléssel élő gyerekekről van szó, ők milyen állapotban vannak, milyen fejlesztési igényű gyerekek érkeznek?
5: Hát az idei táborokban összesen olyan 55-60 gyereket várunk, olyan táboronként körülbelül 15 gyereket szoktunk meghívni. Ennek az is az oka, hogy a tábori programokat egyéb terápiás fejlesztő foglalkozások is kiegészítik, és még további csoportbontásokat is szoktunk tartani annak érdekében, hogy tényleg mindenki a képességeinek, az életkorának, a problémájának megfelelő plusz támogatásba, fejlesztésbe részesüljön. Alapvetően ugye főleg tanulásban értelmileg akadályozott gyerekek jönnek ezekbe a táborokba, de jönnek olyanok, akiknek kommunikációs problémái vannak, vagy autizmussal élő gyerekek, illetve hiperaktív, figyelemzavarral, magatartás problémával élő gyerekeket várunk ezekbe a táborokba, és hát nagyon sok külső szakembert is meghívunk, akik közreműködnek a programok megvalósításában, a zeneterápiától, a meseterápián át, a kutyás terápiát is bővítjük a programokat, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes, szórakoztató, de nem csak szórakoztató, hanem nagyon hasznos programokkal és tábori foglalkozásokkal készülünk erre a nyárra is.
4: Itt gondolom azért a gyerekek évközben is valamilyen fejlesztésre járnak, lovasterápiás fejlesztésre, de miért fontos az, hogy nyáron se álljon meg ez a folyamat?
5: Igazából azt gondolom, hogy ugye mi alapvetően tanévben dolgozunk, szeptembertől júniusig, mert azt tapasztaltuk, hogy a szülők is, meg a gyerekeknek is könnyebb a kis életébe, a heti menetrendjébe beleilleszteni ezeket az évközben rendszeresen zajló terápiákat. Viszont ugye ez a nyár, ez elég hosszú, ilyenkor mindenki nyaralni megy, ide-oda megy, tehát itt a rendszeres terápiás folyamatot nagyon nehéz a nyár folyamán fenntartani, és ezért döntöttünk úgy, hogy inkább ilyen intenzív, intenzív egyhetes terápiás blokkokat szervezünk, ami több szempontból is jó. Egyrészt tényleg kiegészíti az évközben zajló terápiás folyamatot, másrészt pedig a szülőknek is sokszor látjuk azt, hogy nagyon komoly problémát okoz az, főleg, hogy a sérült gyerekeiknek a felügyeletét, ellátását hogyan oldják meg mondjuk egy egész nyáron keresztül, hiszen a mindenkinek a szabadsága az véges. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is ez egy nagy segítség a szülőknek, hogy olyan helyen tudhatják a gyereküket, ahol nem csak egy gyerekmegőrzés zajlik, hanem tényleg rengeteg szakember bevonásával tovább folytatódik az évközben zajló terápiás folyamat és a fejlesztés.
4: Ugye ennek a tábornak vannak támogatói is, mennyire függenek ezektől a támogatóktól a programok?
5: Hát évek óta a MOL Új Európa Alapítvány Kozma Imre gyerekgyógyító programja támogatja ezeket a táborainkat, amik nagyon nagy segítséget nyújtanak, hiszen az itt elnyert összeg segítségével van arra lehetőségünk, hogy ennyire sokrétű és színes programot szervezünk a gyerekeknek, illetve arra, hogy meghívjunk olyan külső szakembereket, akik a munkájukkal abszolút hozzájárulnak az ő fejlesztésükhöz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly támogatás, és enélkül nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben, rövidebb ideig kevesebb gyereket tudnánk esetleg táboroztatni.
4: Ha egy szülő most hall először erről a táborról, mi az, amivel fel tudjuk kelteni az érdeklődését, hogy mondjuk az ő gyerekének hasznos lehet ez a lovasterápiás tábor?
5: Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni a honlapunkat, mert ott a rendezvények alatt a korábbi évek táborairól is nagyon sok fontos információt kaphat, tehát láthatja, hogy milyen programokon vettek részt a gyerekek, de én abszolút azt gondolom, hogy érdemes itt akár személyesen is tájékozódni, viszont az az egy rossz hírem van, hogy az idei táborokra már beteltek ugye a létszámok és a jelentkezők, úgyhogy max a jövő évi táborokra tudnak majd jelentkezni hozzánk.
4: De vannak itt azért szeptemberben induló képzések is, ha jól tudom.
5: Szeptemberben a lovasterápiás fejlesztések folytatódnak, illetve vannak gyerekek, akiket majd a következő tanévben vonunk be a lovasterápiába. És hát a képzéseket, ha említette, az is nagyon fontos, mert a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány foglalkozik a lovasterapeuták, a jövendőbeli lovasterapeuták képzésével is, úgyhogy ezekre a képzésekre viszont majd szeptember folyamán zárul a jelentkezés.
1: Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát hallották, most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a hétvégi menetrend.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is hétvégi válogatásunkat még mindig a reggeli monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai ingatlanok piaca. A szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról csaknem 20%-os növekedéssel 42 milliárd euró közelébe ugrott, amivel a járvány időszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor befektetési ZRT vezérigazgatója szerint a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs nyomás közepette, az intézményi tőke a logisztikai szektorban keres menedéket. Gerő Andrást Lakatos László kérdezte.
2: A hírek szerint a korábbi mélypont után történelmi léptékű fellendülést produkál az európai logisztikai ingatlanpiac. Milyen tényezők állnak a fellendülés mögött, miközben ugye maguk a logisztikai cégek nem feltétlenül a legjobb időszakukat élik?
3: Ugye ingatlanpiaci szempontból érdekes ezt nézni, sok egyéb szegmens is létezik, de a logisztikáról azért azt lehet tudni, hogy alapvetően ez nem egy ciklikus piac, hanem ez azért elég strukturálisan jól működő piac. Ugye az utóbbi időben nyilván Covid óta meg pláne az elkereskedelem az egészen elképesztő térnyerésen van túl, és az ellátási láncok közelsége is nagyon fontos lett, és emiatt is kialakultak ezek az úgynevezett last mile raktárok, logisztikai központok, tehát igazából azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, folyamatosan növekvő piacról beszélünk, ha a logisztikáról beszélünk.
2: Ha a logisztika kerül szóba, úgy általában az iparág, akkor az ember nem tudja kikerülni azt, hogy most folyik egy háború, a Hormuzi szorost lezárta Irán, ugye megemelkedtek a szállítási költségek jelentősen, illetve a határidők is. Ez is mind-mind pozitívan hatott a logisztikai ingatlanpiacra.
3: Tipikusan például ez a Hormuzi szoros lezárása, aztán ugye most pont a napokban az újranyitása. Ez ugye pont azt mutatja meg, hogy alapvetően ezek a globális ellátási láncok azok mennyire sérülékenyek, és valójában az látszik, hogy egészen fontossá vált tényleg a logisztikai cégeknél az, hogy pontosan hol helyezkednek el ezek a logisztikai központok, és ezek az ellátási láncok ugye Európa számára kifejezetten fontossá vált, hogy ne kelljen mindent feltétlenül nagyon messziről beszerezni, és tényleg pont ez a közelsége a logisztikai központoknak fogja meghatározni azt, hogy mennyire fontos az, hogy ne messziről hozzák ezeket a várukat Európába. Nyilván az olajár kérdése, az energia kérdése az ugyanígy nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az energiaköltségek normalizálódása az alapvetően jót tesz a reálgazdaságnak, fogyasztói bizalomnak, és támogatja a logisztikai keresletet is.
2: A befektetők hihetetlen bizalommal fordultak a logisztikai ingatlanpiac irányába. Az egyéb befektetési lehetőségek pénztermelő képessége gyengébb, vagy kifejezetten attraktívak a logisztikai ingatlan befektetések?
3: Alapvetően a hozamot nézik, azt nézik, hogy az egyes piaci szegmenseken belül milyen hozamok elérhetők, és milyen fenntartható módon elérhető hozamokat találnak az egyes piacokon. De nem mindegy, hogy az ember logisztikai projektbe fektet, hospitality, tehát szállodai projektekbe fektet, ezen belül is ugye sokféle variáció van, irodapiacba fektet. A logisztikából azért pont azért, mert van egy relatíve stabil, fenntartható kereslet a cégek oldaláról, ezért ez az, ami tipikusan a befektetőknek biztonságot ad. Tehát mi is ugye úgy építettük ki a saját Magyarország is, Spanyolország, illetve a portugál ingatlan befektetési portfóliónkat, hogy egy jelentős részét logisztikai projektekbe fektettük. Tehát a hozam és a stabilitás az, ami ezt megadja, de nyilván az egyes országoknak az adott elkereskedelme, ezek a nearshoring ellátási láncai és az egyes városok körül ilyen last mile logisztikai központoknak a hiánya, a megléte az, ami izgalmasá teszi, hogy hova érdemes érdemes megnyitni a fejtet.
2: De most például a spanyol ingatlan piacról, amúgy is a szállodától az irodán keresztül nagyon sokat hallani, hogy akár csak a kisbefektetők például ingatlanba fektetnek Spanyolországba. A három piac közül melyik a legattraktívabb? Most persze méretét tekintve valószínű, hogy a magyarországi nem tud olyan jelentős lenni, de mégis az európai piacon hol helyezkedik el a magyar piac?
3: Mi három piacon vagyunk jelen, magyar, spanyol, portugál piacon. Nyilván a spanyol piac egy elképesztő likvid piac, és általában elmondható, hogy ugye azért nagyon nagy a belső fogyasztás, folyamatosan növekszik a demográfia, növekvő GDP adatai vannak, tehát egy nagyon, nagyon erős, nagyon nagy piac. Portugál magyar méretében egyébként hasonló, de ugye ami igazán mozgatja az, hogy főleg a logisztikai ipari ingatlan piacot, hogy erős tartós kereslet van, relatíve szűkös a modern kínálat, emelkedő bérleti díjak mellett, tehát összehasonlítani a hármat, leginkább azt gondolom, hogy a mérete, illetve a hozamok alapján lehet. A portugál-spanyol hozamok azért lényegesen alatta vannak a magyar hozamokra. Ugye azért nagyjából itt mindent euróba lehet kimutatni, tehát lehet azt mondani, hogy persze Magyarországon forint van, de alapvetően ezek a bérleti díjak euróba vannak meghatározva, és a tranzakciók is azért euróhoz kötöttek az ilyen logisztikai parkoknál. Még mindig jóval magasak, tehát közel 8%, 7,5-8% magasságában lehet akvizíciót lebonyolítani Magyarországon, tehát tranzaktálni, ennél jóval alacsonyabb Madrid, Barcelona, vagy akár Lisszabon, Porto környékén az ilyen logisztikai projekt, tehát inkább az 5-6% környéke az, ami reális, tehát alacsonyabb hozab, azaz magasabb áron történnek ezek a tranzakciók. A bérleti díja egyébként ezeknél a logisztikai központoknál helye közel azonos. Tehát a magyar bérleti díj picit alatta van, de nem lényegesen alatta van ennek a két országnak a bérleti díjának.
2: A logisztikai ingatlan piac átalakulása milyen lehetőségeket tartogat a befektetőknek? Ugye említette a különböző kihívásokra képes, akár automatizált központokat. Ezek további jó befektetéseket tartogatnak, vagy egyébként a meglévő központok menet közbeni fejlesztése tulajdonképpen megadja a legtöbb kihívásra a megoldást?
3: Ezek a logisztikai központok, hogy úgy általában igaz az ipari ingatlanoknál, ugye nagyon szükséges ezeknél az ingatlanoknál az, hogy automatizált legyen, modern legyen, energiahatékony legyen. Láthatóan azért az a trend, hogy a végfelhasználók, tehát akik ezekben az ingatlanokban működnek, azok erre érzékenyek, de ők maguk ezeket a beruházásokat nem vagy kevéssé képesek végrehajtani. Tehát a trend az, hogy ezeknél az ingatlanoknál a lehető legnagyobb mértékben a tulajdonos, tehát a befektető az, aki elvégzi az energiahatékonysággal járó és az automatizálással járó beruházásokat, és a végfelhasználó az, aki használja és aki élvezi ezeket a tulajdonos által elkészített befektetéseket. Ugye megmosta a befektetéseket. Én azt gondolom, hogy nem lesz azért a jövőben trend az, hogy a végfelhasználó saját maga tulajdonolja és működteti ezeket a központokat, tehát mindenki azt gondolom, hogy a saját üzletére fog koncentrálni, azt a hozamot maximalizálni szeretné a végfelhasználóban, amit a saját üzletében végre tud hajtani. Tehát nyilván ez 5-6-7% az egy alacsony hozam egy termelő cégnek, tehát nem fog azzal babrálni, hogy ő maga tulajdonolja, és egyébként rengeteg tőkét köt le a tulajdoni ezeket az ingatlanokat, úgyhogy leginkább profi ingatlan befektetőkre fogja bízni magát, és olyan lokációkban fog bérelni, ahol ezek a automatizált rendszerek, energiahatékony épületek vannak, tehát nem ő maga fogja ezeket megcsinálni.
2: Tehát akkor lesznek itt a befektetőknek további lehetőségeik, hiszen igény az folyamatosan lesz.
3: Így van, tehát a befektetőknek, tehát a magyar befektető, amikor arra gondol, hogy mondjuk Spanyolországba szeretne ingatlan vásárolni, akkor mindig arra gondol, hogy ő most vesz egy nyaralót, vagy egy házat, vagy ez egy lakást, amit kiad. De nyilván abban az esetben, hogyha egy picit nagyobb tőkét szeretne lekötni, akkor egy teljesen logikus alternatíva olyan kereskedelmi ingatlant választani, ahol hosszú bérleti szerződéseket, tehát nem egy évre, két évre, hanem 10-15 évre bérel valaki. Adott esetben elvégzi a teljes üzemeltetési feladatot, tehát nem biztos, hogy egy Mercedes azt szeretné, hogyha bárki más üzemeltetné neki azt az ingatlant, amiben van, tehát ő kibérli, és ő intézi teljes körülön az üzemeltetését a gyárának. Pont egy ilyen ingatlant vásárolt meg a cégünk Barcelona mellett. nem volt kérdés az, hogy az üzemeltetést ők végzik. Tehát az a befektető, aki Spanyolországban, Portugália vagy Magyarországon szeretne ingatlant vásárolni, az a hozamot fogja nézni, azt a befektetés mértékét, amit erre szánna, és nyilván egy alternatíva lehet a lakáskiadás mellett kereskedelmi ingatlanokba fektetni, hogyha van egy nagyon megfelelő tőkéje hozzá. Tehát igenis vonza a tőkét az ilyen típusú befektetés. Nagyon sok intézményi befektető jelent meg, olyan típusú intézményi befektetők, alapok, európai alapok, tehát nem csak magyar alapokra kell gondolni, akik ilyen típusú ingatlanokba fektetnek, és ezekben az alapokban magánpénzek vannak, tehát a 10, 20, 50, 100 ezer eurós befektetők is megjelennek, nem közvetlenül, hanem közvetett módon a pénzüket ezekben az alapokba fektetik, akik ilyen típusú ingatlanokat vásárolnak, mert ők azt gondolják, hogy ez fenntartható, stabil, hosszú távon bőven infláció fölött teljesítő. Tehát ugye a magyar infláció 3,5-4% körül van, a spanyol infláció mondjuk 3,5%, portugál infláció inkább a 3-20 közel. Ezek lényegesen fölötte vannak, és fenntartható módon vannak fölötte. Tehát nem csak adhok módon, hanem folyamatosan. És ez ad egyfajta biztonságot. Azok a cégek, akik ezeket az ingatlanokat bérlik, azok jól működő, struktúrált, piaci jelenléttel rendelkező cégek, tehát ott a bérleti szerződés is maga egy nagy érték, a cégnek a működése az, ami biztosítja azt a fenntartható jövedelmet, amit az ilyen típusú logisztikai ipari ingatlanok biztosítanak a befektetőknek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy abszolút reális és jó irány, megadva azt a biztonságot, amit az ingatlan piac tud adni.
1: A Gestor befektetési ZRT vezérigazgatóját, Gerő Andrást hallották az elmúlt percekben.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Matematikai számítások is segíthetnek abban, hogy egy adott versenysorozat izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb legyen. A Hunrend kutatói a most zajló világbajnokságot vizsgálták. Csató László, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusa, Gyimesi András kollégájával úgy kalkuláltak, lehet, hogy kevésbé lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Ez persze majd utólag kiderül, hiszen ha még matematikai esélye van egy csapatnak, akkor ellenfelével egy kvázi kiki meccset játszik, vagyis a győztes tovább lép, mintha egyenes kiesés lenne. Ércfalvi András beszélgetett a kutatás indokairól Csató Lászlóval.
4: Szerintem ilyenkor, amikor futball
5: VB van,
4: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
6: Az önök kutatása, a Hunrend-Stucki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek száma, A. B. A holtversenyszabály megöli az izgalmakat, C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni, a FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
4: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
6: Gyimesi András és Csató László, a Hunrend-Stucki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
4: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára
6: is. És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
4: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
6: Hát nem, azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1-et is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok a folyamatára. De úgy mesélje legyen szes, tudományos vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
4: Az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsre mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brüss csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
6: Ezek X-elnek.
4: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonul be a történelembe.
6: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, de ebben nem is akarok be. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. Hetett meg, nem tudom aztán, hogy mi történt a
4: ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
6: Valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester álmos.
4: Igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul elő, de hogyha véletlen, úgy adódik, akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a mesnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
6: Pénz. Jó, igen, nem.
4: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból igen, háromféle ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelemmel.
6: Ilyet láttunk már itthon is.
4: Hát ugye a sokan. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, 6 kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyik őknek sincs ösztönző.
6: Mind a kettőnek van.
4: A legideálisabb helyzet az az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
6: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat. Ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
4: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
6: Hú, de rajta vagyok most ezen. Igen.
4: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
6: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
4: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott, ki és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
6: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
4: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
6: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye ezt 0-0, gratulálok.
4: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
6: A 32-ben nem jutottak volna.
4: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát is azt találtuk, hogy például ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsenek ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagában ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
6: ezért
4: tudja.
6: Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
4: Így van, tehát hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
6: mert nem számít
4: a különbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás ellen eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges

0: Mi még rugnánk három, ezeket tele volt a padlás.
1: Ezek lesznek most is szerintem.
0: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
1: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy igen. Kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már két forduló után.
2: Csató Lászlót, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusát hallották. Most híreket mondunk, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part,

0: Egy tiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tart az aratás, óvatosságot kérnek az autósoktól, az edzőtermeket vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országszerte tart az aratás, az autósoknak fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kombájnok, traktorok mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. A mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. Megszünteti az építési hulladék ingyenes leadásának lehetőségét a kijelölt hulladékudvarokban a MOHU július 1-től. Az új szabályok szerint az átvétel díja egységesen bruttó 36 forint kilogrammonként, mennyiségi korlátozás nélkül. A társaság szerint a korábbi rendszer fenntarthatóságát veszélyeztették a tapasztalt visszaélések. Az építési bontási hulladék leadása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek vagy természetes személyek számára lesz elérhető. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással azonban továbbra sem lehet hulladékot átadni. Vizsgálatot indít az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az edzőtermek szerződési feltételei tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztóknak, vagy sérthetik a felek közötti szerződéses egyensúlyt. Az edzőtermek általános szerződési feltételeit eddig még nem ellenőrizték. A magyarok csaknem harmada már rendelkezik valamilyen befektetéssel, azonban sokan továbbra is bizonytalanul tekintenek hosszú távú pénzügyi jövőjükre egy kutatás szerint. Az online felmérés alapján a mindennapi pénzügyi aggodalmak erősen meghatározzák a magyarok gondolkodását. A válaszadók kétharmada 3 évnél rövidebb befektetési időtávban gondolkodik, ami arra utal, hogy a hosszú távú vagyonépítés sok háztartás számára továbbra is nehezen megvalósítható cél. Bár a lakosság 53%-a egyetért azzal, hogy viszonylag kis összegekkel is el lehet kezdeni befektetni, 27%-uk továbbra is úgy gondolja, hogy a befektetés csak a magas jövedelműek számára elérhető. Történetének eddigi legsikeresebb évadát zárta a Loop színházi társulás, amely 5 bemutatóval, 3 új társulati taggal és további bővülő közösségi programokkal készül a következő szezonra. Az új évadtól Grillus Dorka, Starenki Dóra és Brezovski Dániel csatlakozik a társulathoz, míg a kommunikációs vezetői feladatokat Varga Vanda látja el.
1: Időjárás jelentés.
2: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT fürdői műszakilag felkészülten, valamint kulturális szórakoztató és egészségügyi programokkal várják a vendégeket a nyári időszakban, mint ez egyébként egy héttel ezelőtti beszélgetésből kiderült. Viszont vannak új hírek. A társaság az idei strandszezont a Palatinus fürdő ikonikus elemének felújításával indítja, megújult a hullámmedencét működtető, csaknem 100 éves hullámgép. A hagyományos, dugattyús rendszerű szerkezetből ma már csak néhány található az országban, Budapesten a Palatinuson és a Gellértben működik ilyen berendezés. A Palatinus hullámgépének próba üzeme sikeresen lezajlott, így a fürdő ismét a tengert idéző hullámokkal várja a vendégeket. Csillaghegytől Pest Erzsébetig a nyár elejére a hullámmedencék és a csúszdák is üzembe állnak. A csak nyáron működő strandok közül a római strandfürdő már június 14-én megnyílt, a pünkösfürdői strandfürdő pedig június 26-án fogadta az első vendégeket. A Széchenyi fürdőben idén nyáron is folytatódik a Színe Spa, Neked vetítünk programsorozat. A vetítéseket júniusban és júliusban pénteken esténként 3:49-es kezdéssel tartják a fürdő kültéri élménymedencéjében. A budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 21 órától 50%-os kedvezménnyel válthatnak fürdőz és moziz jegyet. Július 1-én Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi dolgozók és a Magyarországi Mentő Dolgozók Szövetségének munkatársai 50%-os kedvezménnyel látogathatják a kedvezményezéshez csatlakozó gyógy- és élményfürdőket. 10 évvel ezelőtt épült meg a Pascal fürdő mai formája. Ekkor alakították ki a beltéri részt, amelynek köszönhetően a létesítmény télen-nyáron működő fürdőhelyé vált. Az évfordulót július 25-én a Strandok éjszakája keretében ünneplik meg. A Magyar Fürdőszövetség másik nyári kezdeményezése az országos vízipisztoly csata, amely már az első évben népszerűvé vált. Az idei program időpontja augusztus 8-a, szombat. Az akcióhoz országszerte számos fürdő csatlakozik, Budapesten a helyszín immár hagyományosan a Margit-szigeti Palatinus fürdő strandmedencéje lesz. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt, adta hírül az MTI. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. A foglalások alapján a családok 54%-a napközis tábort választ a gyermekének, míg 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Közölték azt is, hogy az idei szezonban egy egyhetes napközis tábor átlagos ára 61 ezer forint, míg egy ott alvós táborért átlagosan 102 ezer forintot kell fizetni. Ugyancsak az MTI számolt be arról, hogy kiváló a vízminőség a hazai természetes fürdőhelyeken. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, mint a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az elmúlt években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. Közölték, a nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 225-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 pedig tűrhető minősítést kapott, mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott, ezek a Nádastó Park, a Maros Kaland Park, a Deseda Strand és a Faddombori 2. A vízminőségi kategóriákban nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges 4 éves adatsorral, de a vízminőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A tavalyi szezonban 5 új fürdőhely létesült, közölte az NNGK. A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják, a fürdési idény előtt egyszer, majd a szezon során havonta legalább egy-egy alkalommal mintát vesznek. A laboratóriumi vizsgálatok mellett a szakemberek a helyszínen ellenőrzik az esetleges látható szennyeződéseket, valamint figyelemmel kísérik a vízvirágzás kialakulásának jeleit is, az egyre melegebb nyara következtében a sekélyebb álló vizek gyakran fordulhat elő cianobaktériumok tömeges elszaporodása. A természetes fürdővizek minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok előfordulása alapján történik, 4 év, legalább 16 eredménye alapján. A kiváló és jó minősítésű fürdővizek esetében a szennyeződés kockázata rendkívül alacsony, míg a kifogásolt minősítésű helyszíneken gyakrabban fordulnak elő olyan vízminőségi problémák, amelyek növelik az egészségügyi kockázatokat. Felhívták a figyelmet, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nem ellenőrzött vagy kifogásolt vízminőségű helyszíneken nagyobb a gyomor, bélrendszeri megbetegedések, valamint a szem- és fülgyulladások kialakulásának kockázata. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről az NNGK honlapján, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturális közterület használatért. A Siófok vigyáz rád, te is vigyázz rá címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a Plázs Nyár Kft.-vel. Siófok több mint egy nyári úti cél, egyszerre otthon, közösségi tér, találkozási pont és a Balaton egyik legfontosabb kapuja. Hívták fel a figyelmet. Közös felelősségnek nevezték, hogy tiszták, biztonságosak és élhetőek maradjanak a város közterei, sétányai, parkjai, strandjai és más közösségi helyszínek. A város külön megszólítja a fiatalokat, arra kérve őket, hogy használják a Siófok On biztonságosan jelölést és készítsenek tartalmakat, amivel példát mutatnak a követőiknek. Felhívják a figyelmet, hogy a közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. A szabályszegőkkel szemben figyelmeztetést, helyszíni intézkedést, bírságot vagy hivatalos hatósági eljárást is kezdeményezhetnek, hát azonban a cél elsőlegesen nem a büntetés, hanem az, hogy Siófok továbbra is olyan hely maradjon, ahol jó élni, találkozni, kikapcsolódni és feltöltődni, áll az önkormányzat közleményében. És még mindig Balaton, de már fagyi. A Balatonnál évről évre visszatérő jelenség a negatív hírek szezonja. A lángos és a fagylalt áraival való riogatás szinte hagyománnyá vált, minden évben megjelennek olyan cikkek, amelyek a legdrágább példákat kiragadva próbálnak általános képest festeni a balatoni árakról. Eközben gyakran háttérbe szorulnak azok az információk, amelyek valóban segítenék az utazókat a tájékozódásban. Az elmúlt napokban több megyei lap is arról írt, hogy a Balatonnál már 1200-1500 forintba kerül egyetlen gombóc fagylalt. Személyes tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy én ilyen árakkal a régióban nem találkoztam, mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Némelyik cikk úgy festi le a Balatont, mintha csak itt emelkedtek volna az árak. Ugyanakkor a fagylalt drágulása nem csupán balatoni jelenség, hanem országos tendencia. Ezt erősítette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, amely már áprilisban felhívta a figyelmet arra, hogy a cukrászokat és fagylaltkészítőket továbbra is jelentős költségnövekedés sújtja. Az alapanyagok ára emelkedett, drágább lett az energia, növekedtek a bérköltségek, ezek a hatások pedig az ország valamennyi régiójában érezhetők. A szakmai szervezet nyilatkozatai alapján a minőségi fagylaltok esetében jellemzően 550 és 850 forint közötti árakkal lehet találkozni, ami jelentősen eltér attól a képtől, amelyet egyes sajtóhírek most sugallnak. És akkor íme 15 Balaton környéki ismert cukrászda fagyi árai per gombóc. Amaretto fagyizó balatonalmádi 700 forint. Bagaméri fagylaltozó Balatonfüred ugyancsak 700 forint. Erzsike fagylaltozó Tihanyban 700 forint. Dinasztia cukrászda Siófok 695 forint. Szöszi cukrászda Alsóörs 650 forint. Bergman cukrászda Balatonfüreden ugyancsak 700 forint, mint a Móni Süti Gyenes Diáson is 700 forint, sőt a Florida fagyizó Balaton Mária fürdőn is 700 forintot kér egy gombóc fagyért. Mester cukrászda Marcali 690 forint, Margaréta fagyizó Balatonszemes 700 forint, mint a Bringa tanyában Gyenes Diáson, a Galetta cukrászda Balatonlellén 650 forintot kér, a Tejvirág fagyizó Balatonbogláron 700 forintot, ugyancsak a Promenád Balatongyörökön is 700 forintot, a Sziszi kézműves fagylaltozó, ami Balatonakaratján található, 700 és 750 forintot kér, viszont itt nem gombóccal, hanem kanállal mérik a fagylaltot, és így a súlyra kell fizetni. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, péntektől elindult az új generációs kerékpáros tesztelése, közölt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit. Karácsony Gergely közölte, az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. A társaság közölte azt is, hogy a szolgáltatás névadó és stratégiai partnere továbbra is a MOL, míg az új digitalizációs partnerként a Mastercard csatlakozott a rendszerhez. Jó hír, hogy idén nyáron is közlekedik az Adria Intercity, amely közvetlen vasúti összeköttetést biztosít Budapest és Split között. A járat indulása azonban sokáig bizonytalan volt, miután a Dudakeszi járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő légkondicionált hálókocsi. Vitézi Dávid a közösségi oldalán közölte, hogy a problémát a MÁV-val együttműködve sikerült megoldani, így bérelt kocsikkal elindulhat a szolgáltatás. Az Adria Intercity az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi vasúti járatává vált Magyarországon, a nyári szezonban közlekedő éjszakai vonat lehetővé teszi, hogy az utasok este Budapestről induljanak, és másnap reggel már a horvát tengerparton, Splitben ébredjenek. A járat július 3-a és október 2-a között fog közlekedni. Új, a vasúttal összhangban volán menetrend lépett életbe június 20-ától a Mátra térségében sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között. Salgótarján és Eger között 2 óránként 2 külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti interrégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik és indul busz. A turizmus.com számolt be arról, hogy idén nyáron a magyarok számára ismét a tengerpart a legvonzóbb úti cél. A repjegy.hu legfrissebb foglalási adatai alapján a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra utazók száma az előző év azonos időszakához képest. A nyári szezon egyik legizgalmasabb fordulata, hogy a kereslet nem csak a klasszikus mediterrán sláger desztinációk felé nőtt, az adatok alapján ugyanis ebben az évben látványosan felértékelődtek azok a tengerparti úti célok is, amelyeket sokan korábban autóval közelítettek meg. Korábban nem tapasztalt mértékben nőtt a foglalások száma a következő országokban. Albánia plusz 260%, Horvátország plusz 150% és Bulgária plusz 100%. A top úti célok között is igazi meglepetés Tirana, amely a listán a 24-ről a 7. helyre ugrott és 260%-os utasszám növekedést mutat. Tiranába két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair is rendszeresen indít járatokat, ami hozzájárulhatott a látványos felfutáshoz. Horvátországnál a növekedés különösen érdekes a kínálat bővülése miatt. Dubrovnik esetében 330%-os emelkedés látszik, ahová idén először indult járat több szolgáltatónál. Zadar esetében pedig 90%-os növekedés mérhető, és itt is bővül a kínálat. Ezen a nyáron a top európai úti célok többségénél csökkent az átlagos repülőjegy ára tavalyi évhez képest, néhány példa a legnépszerűbb desztinációk közül. Róma 50.000-ről 44.000-re, Bári 68.000-ről 53.000-re, Párizs 102.000-ről 87.000-re, Tirana 77.000-ről 64.000-re és Alicante 113.000-ről 95.000-re. A tengeren túli úti céloknál ugyanakkor vegyesebb a kép, a foglalások összességében csökkentek, miközben New York átlagára az adatok szerint 221.094 forintról 299.275 forintra nőtt, ez mintegy 35%-os emelkedés. A tengerparti desztinációknál a főszezon után szeptemberben több úti célnál érezhetően kedvezőbb átlagárak jelennek meg, ez nem csak a pénztárcának jó hír, sokak számára a nyaralás kényelmesebb is lett, ha a csúcs időszakon kívül utaznak. Néhány példa a repjegy.hu által mért átlagárakról, ezek oda-vissza árak budapesti indulással. Mallorca augusztusban 138.000 forint, szeptemberben 60.000 forint. Korfu júliusban 108.000 forint, szeptemberben 65.000 forint. Zakynthos augusztusban 120.000, szeptemberben 72.000 forint, és Antalya júliusban 112.000, míg szeptemberben csupán 72.000 forintot kóstál.
1: Buza Sándort hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a biodommal kapcsolatos tervekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, a Biodóm jövőjéről szólunk a következő 20 percben, ugyanis új programokkal bővül. Buza Sándortól jönnek a részletek.
2: Éppen azon gondolkodtam, hogy valójában azért nem szeretek a beszélgetés előtt beszélgetni a beszélgető társammal, ráadásul hosszan, mert rengeteg olyan téma vetődik föl, amit mind át kellene beszélni, és akkor dobhatom a sútba az előre elképzelt dolgaimat, és akkor mindig valami, van valami érdekes. Hát most pont ugyanígy jártam. Az apropó egyébként a beszélgetésnek az, hogy július 1-én nyílik a Biodóm, és éppen ezért vendégem a stúdióban dr. Sós Endre főigazgató. Szervusz Endre, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: De aztán, amikor elkezdtünk beszélgetni, annyi mindent mondtál, hogy nem is akarok belemenni, de majd találunk rá megfelelő megoldást. Viszont akkor kezdjük azzal, hogy ugye július 1-én nyílik a Biodóm, ami mondjuk így kimondva nem igaz, hiszen már a Biodóm üzemel, viszont van egy új része, ami majd július 1-én meg fog nyílni. Jól tudom?
3: Hát úgy igaz, hogy a Biodóm az már több programnak volt az otthona, több programot itt lebonyolítottunk, de úgy, hogy ez folyamatosan nyitva van, és a nagy közönség meglátogathatja, ez valóban július 1-e, és hát úgy sem igaz, hogy a teljes Biodóm nyílik, a Biodóm nagy része nyílik meg, ez egy részleges nyitás.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy ez folyamatos fejlődési állomás, egyik állomás?
3: Igen, ugye ez egy 1,7 hektáros épület, és abból kb. 1 hektárnyi területet nyitunk meg. A korábbi rendezvények volt itt mondjuk fénydom vagy dinokiállítás, azok erre az épületrészre vonatkoztak, de ezek általában maximum néhány hetes hosszúságúak voltak.
2: Projektek voltak.
3: Projektek voltak, ilyen is lehet mondani, és most ez egy egészen más jellegű nyitás. Itt programot és sok-sok egyéb látványosságot tettünk magába bele az épületbe.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy az eddig ilyen projekt jellegű 2-3 hetes események azok el is fognak költözni, hiszen már nem lesz hely, vagy lesz helyük, hogy esetleg visszaköszönjenek?
3: A Biodómnak van egy fogadótere, egy aulának nevezett rész, amit eredetileg arra terveztek, hogyha a teljes program megnyílik, akkor igazából itt jönnek majd be a látogatók. Ez külön fog funkcionálni, ez eddig is rengeteg rendezvénynek volt az otthona, volt itt mondjuk Varázslatos Magyarország fotókiállítás, vagy WordPress fotókiállítás. Ilyen rendezvények, például WordPress szintén lesz itt, majd össze, hogy ez külön funkcionál, de maga az az épületrész, ami igazából az állat és növénykerti funkciót látja el, az most külön megnyílik, és a normál belépőjegyel látogatható lesz.
2: Na, akkor el is jutottunk oda. Mi a Biodóm? Mi a küldetése? Mi a célja?
3: A Biodóm, hát most itt azt mondod, hogy limitált idő áll rendelkezésre, úgyhogy megpróbálok azért úgy beszélni, hogy érthető legyen. Ugye egy nagy trópusi, szubtrópusi csarnokról beszélünk, ami a méretét tekintve Európában is a legnagyobb méretűek közé tartozik. A célja az hasonló, mint az egész állatkertnek, egy olyan közösségi tér, ahol az emberek tartalmasan eltöltetik az idejüket, tanulhatnak, okulhatnak az élővilágról, de közben az itt bemutatott növények, állatok, elsősorban állatok, azok különböző természetvédelmi programoknak a részesei, olyan tenyészprogramokat üzemeltetünk itt, ahol az itt tartott állatok adott esetben a saját fajuknak a fennmaradását szolgálhatják. Nagyjából ennyi, de ugye a legtöbb látogató azért jön be, mert valami különlegeset, valami felhetetlen szeretne látni, és azt gondolom, hogy a Biodóm ilyen szempontból is egy különleges valami, mert maga az épület az ikonikus. Nagyon sok ilyen épület van a világban, és ezek egy része az mondjuk stadionhoz hasonlít, vagy egy egyszerű téglalap alakú építmény. A Biodóm ilyen szempontból is azt hiszem, hogy kitűnik ezek közül az épületek közül.
2: Egy állatkert szempontjából egy Biodóm egy novum, vagy egy trendkövetés? Vagy mindenképpen kell valamivel egy állatkertnek kirukolni ahhoz, hogy állandóan fönntartsa az érdeklődést és a figyelmet?
3: Megint nem egy egyszerű kérdés, hogy megválaszoljam. Alapvetően az állatkertek, azok nem, vannak persze ilyen állatkertek is, de mondjuk a budapesti vagy a magyarországi állatkertek, azok nem a profit miatt működnek, hanem nagyon sok olyan küldetésük, közfeladatuk van, amit ellátnak, a Budapest is ilyen, és az viszont szintén egy fontos dolog, hogy emellett nyilvánvalóan bevételt kell termelni, hiszen rengeteg költség adódik, az állatokat jól kell tartanunk, és ezért nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólunk, és hány látogató jön be. És valóban az is igaz, hogy nagyon sokszor ennek az alapja a megújulás. Hát a biodóm az egy olyan megújulás, ami szerintem itt azért 100 éves távlatban nem nagyon volt az Alkert életében, ráadásul úgy, hogy idén 160 évesek vagyunk, tehát óriási léptékű maga az épület is, ez a terület is, amit most belakunk. De
2: hát 1,7 hektár.
3: Igen, és ugye az egész állatkert, a jelenleg működő állatkert, az 11 plusz 1 hektár, a 11 volt az eredeti, és a történeti állatkert, és ehhez a biodóm külső kifutóit hozzáadva, aminek egy része már látogatható körülbelül nem egészen 2 éve, az pedig újabb 1 hektár volt, tehát 12 hektáron működünk jelenleg, és ehhez hozzájön, ez igazából arányaiban sem kevés, de hogyha megnézzük azt, amit kérdeztél, visszatérve az eredeti kérdésedre, igazából ez változó, mert vannak olyan átkertek, amik nagyon jól működnek, úgyhogy különösebben nem újulnak meg, uh-huh. hanem egyáltalán az a közeg, az élmény, amit adnak, az visszatérő vendégeket vonz magához, de azért általában az a jellemző, hogy mindenhol szükség van az újításra, mindenhol szükség van arra, hogy új trendeket, új látásmódot vigyünk be abba, hogy a látogatók eljönnek hozzánk.
2: Azt említetted, hogy Európában ez a legnagyobb biodóm, ilyen jellegű építmény?
3: Most már talán nem a legnagyobb. Amikor épült, akkor egy picivel ez volt legnagyobb. A legnagyobb az Lipcsében a Gondwana Land, és amikor a tervek születtek, akkor egy icipicit annál nagyobbnak tervezték, de nagyságrendileg egyébként azzal azonos, és most Belgiumban, Paridázában nyílt egy, ami egy picikét nagyobb. Szerintem egyébként nem ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt is szokták így méregetni. Itt a tartalom az, hogy mire szolgál az épület, mennyire sikerül ezt a funkciót megtalálni, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy amit mi is ugye mondunk, hogy az állatkert az lokális és globális természetvédelem, ezt kell szolgálni a biodómnak.
2: Egy biodóm mindig tropikusságot küld, vagy mutat? Tehát mindig, amikor azt mondjuk, hogy egy biodóm, akkor a trópusokat kell elképzelnünk?
3: Nem, abszolút nem. Ugye vannak olyan biodómok is, amelyek mondjuk egy ugyanúgy klimatizálni kell, és mondjuk egy sarkvidéki élővilágot mutatnak be, vagy hogyha a biodómokat egyébként az egész, hogy születtek biodómok, a legelső biodóm az Montrealban született, ahol egy olimpiai bicikli versenyzésre használt épületet alakítottak át, és ebben én voltam néhány évvel ezelőtt, ott például ez az épület.
2: Egy ovális körterem? Tehát...
3: Körterem nyilván átalakították, és abban például Kanadának a legjellemzőbb élőhely típusait mutatják be, tehát abszolút nem trópusi élőhelyeket, és nagyon érdekes, és továbbra is fenntartja a magas látogató számot.
2: Van egy közös többszörösünk, ez pedig a szingapúri ilyen jellegű. Én sok-sok évvel ezelőtt, szerintem 15-20 évvel ezelőtt voltam egyszer, te viszont most voltál egy évvel ezelőtt, és említetted, hogy a beszélgetésünk során kiderült, hogy teljesen megváltozott, teljesen kicserélődött. Milyen most? És ez mondjuk egy nagy ilyen jellegű intézmény a szingapúri?
3: Igen, amiről beszéltünk, a madárpark az nem elsősorban biodóm része van, bár ott is vannak fedett csarnokok, hanem óriási röpdék. Igen, van egy ilyen irány is, hogy hatalmas léptékű épületek vagy kifutók, de nem feltétlenül. Tehát vannak olyan nagyon jól működő állatkertek, amelyek nem feltétlenül ilyen nagy beruházásokban gondolkoznak. Ez mindig itt a helyi viszonyok alapján kell megnézni. Ugye a budapestinek azért az a különlegessége, hogy van egy műemléki környezet, egy különleges történeti örökség, és most van egy új terület, ahol viszont a modern állattartás és ez a modern vonal, ami megújult, vagy ami kialakításra került, és egyébként erre vannak Európában is példák, nem csak a lipcsei, hanem például Lengyelországban van, és ezek már a budapesti kialakításánál is fontos példák voltak. 2 olyan hely, az egyik Wroclawban, ahol egy úgynevezett afrikáriumot építettek, a másik pedig Vucsban, ahol pedig egy orientáriumot, a nevekből jön, hogy az egyik nyilván afrikai élővilágát, a másik pedig ugye a távol-kelet élővilágát, illetve a dél-kelet-ázsiai élővilágát mutatja elsősorban, és ezek nagy tematikus trópusi épületek, de ahogy mondtam, nem feltétlenül kell trópusi vagy szubtrópusi háznak lenni egy biodómnak.
2: Tehát az a lényeg, hogy nagyon sok fajta van, és ebből a világon is nagyon sok fajtát föl lehet lelni. Mire fókuszál a budapesti?
3: A budapestinél egy fajta paradigmaváltáson mentünk keresztül, mert az eredeti terv, az eredeti tervezés, aminek ugye Persányi Miklós volt igazából az ötletnek a kigondolója, az úgynevezett miocén Magyarország volt az eredeti ötlet, ami azt mutatta volna be, hogy Magyarország ebben az időszakban egy trópusi éghajlat volt, és olyan állatok éltek, amelyek leginkább a mai Afrikában és Ázsiában élnek, ehhez hasonló állatok, és ezeket próbálta volna bemutatni. És amikor én átvettem az átkelt irányítását, és nyilván leültünk a kollégákkal, akkor elkezdtünk alaposabban gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt az egész koncepciót megváltoztatni, mert hogy nehézkesnek gondoltuk, hogy ez az épület, ez ikonikus, de egy modern épület, picit egyesek szerint akár egy űrközpontra is emlékeztet. Szóval ez nehéz azzal összehozni, hogy egy olyan időszakot akarunk bemutatni, amikor még nem élt ember a Földön. És azt gondoltuk, hogy viszont a modern épület az adja azt, hogy ezt össze lehet hozni azzal, hogy mennyire fontos a világon ember és természetnek az együttélése. És hogy egy picit a jövő mutatva, hogy igazából talán van remény, hogy az ember és a természet együtt tud élni, és a természet fent tud maradni, és ebbe az irányba próbáljuk elvinni, de ugyanúgy az afrikai, ázsiai élővilág, ami az itt bemutatott fajoknak majd a gerincét adja.
2: Ugye egy-két szám már elhangzott, például az 1,7 hektár. Milyen számok vannak még, amit mindenképpen érdemesnek tartasz elmondani?
3: Hát ugye itt mindig azt szokták mondani, itt a bekerülési költségre szoktak rákérdezni.
2: Elsősorban nem az jutott eszembe.
3: Igen, bekerülési költségre szoktak rákérdezni,
2: meg az energiát. Tovább.
3: Igen, de hogy alapvetően ezt is ugye próbáljuk racionalizálni, és ami szerintem fontos, hogy most egy szakaszos megnyitásról beszélünk, és az a mondjuk pénzösszeg, ami, mert ugye ezt nagyon sokszor megkérdezték, és tartottunk egyébként két sajtóeseményt, és ahol először egy sajtóregél, után pedig bemutattuk az épülő biodómot, ott ezek a kérdések felmerültek, és a jelenlegi program az egy kb. 350 millió forintos program, ami nyilván sokkal kisebb annál, ami a teljes biodóm befejezéséhez kell, de azt gondoljuk, hogy értelmezhető, és ezt mi városi oázisnak neveztük el. Városi oázisnak, mert itt a növényeken lesz a hangsúly, persze állatok is bekerülnek, és egy olyan téren, amibe az egész évben igazából el lehet jönni, és az ember jól érezheti magát, akár hosszú órákat el tud tölteni, igazából egy kiszámítható környezet, hogyha mondjuk novemberben esik az eső, és nincs kedvünk parkba menni a városba, ide akkor is el lehet jönni, és tartalmasan eltölthetjük az időnket.
2: 350 millió?
3: Hát ugye itt azért óriási épületről beszélünk, és hogyha arányában nézzük azért, meg mondjuk a budapesti ingatlárakat, azt gondolom, hogy itt azért megfeszítve dolgozik a
2: lábkerti csapat. Pontosan azért akadt föl a szemem öldöke, ha van ilyen szó összetétele vagy szó, mert hogy a mai számok röpködésének a tükrében ez az összeg, ez annyira elenyészően kicsi, hogy nem is tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ebből bármit is fejleszteni.
3: Hát úgy lehet fejleszteni, hogy a biodóm azért az elmúlt években, ahogy mondtad, működött, csak a nagy közönség nem láthatta, vagy csak időszakosan láthatta, tehát egy csomó minden azért ott kész volt és funkcionális. Emellett, aminek igazából költsége volt, azok a különböző dekorációk, azok a látogatókat is szolgáló dolgok, hogy mondjuk milyen útvonalon menjenek, milyen információs rendszerek legyenek, de például a növények esetében, itt ugye rengeteg kérdezte a számokat, kb. 14 ezer növény fog bekerülni körülbelül, és a 14 ezer növénynek a nagy része az például adományból származik, mert hogy az emberek várják ezt a projektet, és folyamatosan érdeklődnek, hogy mikor nézhetik meg. A 14 ezer növény az olyan termőközegbe került beültetésre, ami kb. 60 kamionnyi ilyen termőközeget kellett a biodómba bevinni. Tehát ezek azok egyébként jelentős költségek, amelyek mondjuk kiteszik elsősorban.
2: Mi az, hogy adományból?
3: Hát az, hogy felajánlanak az emberek.
2: Tudom, hogy mit jelent a szó, igen.
3: Felajánlanak az emberek nagy...
2: Honnan? Kínőlt... A világból?
3: Nem, elsősorban azért Magyarországról. Igen. De mondjuk vannak olyan nagyméretű pálmáink, amelyek egy filmforgatásra, a biodómot próbáltuk hasznosítani az elmúlt években, és volt itt több hollywoodi produkció, és egyik hollywoodi produkció azt mondta, hogy nekünk nem kényelmes, hogyha elviszük ezeket az óriási pálmákat, kellene nektek, persze, hogy kellett, úgyhogy ilyen módon is összeáll, de azért nyilván az is fontos, hogy nem tudunk minden növényt befogadni, fontosak mondjuk akár növényegészségügyi szempontok, szóval egy komoly csapat dolgozik.
2: Azt akartam kérdezni, melyik a macerásabb, a növény vagy a madár?
3: Hát azért az állat, de mondjuk igazából azt is elmondani, hogy a növények azért nem értek, mert vannak nagyon jó kollégáim, állatorvos vagyok, az állatoknál van sok tapasztalatom, hogy hogyan kell egy állatot leszűrni, vagy karanténozni a növényeknél.
2: Most bocsáss meg, abból a szempontból kérdeztem, hogy ugye a helynek a kialakítása, amiben majd ezek a növények és ezek az állatok tovább élnek, úgyhogy egyébként nem sínylik meg, mert az élet szükségleteiknek megfelelő hőmérséklet, páratartalom, szóval minden van. Ebből a szempontból kérdeztem.
3: Mind a kettő kihívásos. Ugye a növény az nem tudja megváltoztatni a helyét, és az épületnek kell azokat a paramétereket tudnia. Itt van egy hőmérsékleti tartomány, amit egyébként szintén szoktak kérdezni, hogy néha olyanok is vannak, hogy hát persze, majd 60-70 fokos lesz az épület, nem. A növényeknél ugye a maximális felső hőmérséklet az egy 28 fokos tartomány, és ez egy olyan 2 fokkal eltérhet, mert valóban már túl sok lenne a növényeknek, és az alsó tartomány az is ugye 14 fok alá nem mehet le a hőmérséklet, uh-huh. még akkor sem, csak így mínusz 25 fok van. Tehát a növényeknek ilyen szempontból van egy elég szűk tűréshatár, amiben élnek és virulnak. Nagyon különleges maga az a tetőszerkezet, a fólia, ami átereszti az UV-t, és ez egyébként a beruházásnak egy jelentős költsége volt, hogy ez a fólia, ez igazából hosszú távon fenntartsa uh-huh. azokat a körülményeket.
2: Azt a védelmet is?
3: Azt a védelmet, és az, hogy gyakorlatilag a növények azok olyanok, mintha kint lennének egy külső területen, és életben tudnak maradni, ugye ez egy nagyon lényeges szempont. Az állatoknál ott más szempontokat kell figyelembe venni. Az állatoknál is nyilvánvalóan attól függ, hogy ugye ott ugyanúgy tervezni kell, hogy milyen fajokat, a növények esetében is milyen fajok, amelyek ezeket a körülményeket jól viselik, vagy ideálisak a számukra. Az állatoknál ott egyéb szempontokat figyelembe kell venni, az, hogy mondjuk egy társas állatról van szó, vagy sem, szintén nyilván a hőmérséklet, páratartalom, búvóhelyek, adott esetben biztonsági szempontok egy majomnál, hogy ne az egész biodomot lakja benne, csak a kifutójában legyen. Szóval, hogy mindegyik más szempontból kihívásos. A növényeknél azt gondolom, hogy ott picikét nehezebb, mert az egész ház szempontjából kell gondolkozni, hogy mi az, amit majd betelepítek, mi az, ami látványos lesz, ami hosszú távon ott marad, mekkorára fog nőni, hogyan gondozom, uh-huh. hogyan jutok fel mondjuk egy magasan lévő növényágyásba. Az állatoknál ott egy picit szabadabb kezünk van, de ott is nagyon jól össze kell állítani, hogy milyen fajokat hozunk be, amelyek látványosak természetvédelmi szempontból megfelelnek az igényeinknek, és hosszú távon is értelmezhető, hogy ott vannak a biodomban.
2: Különleges állat, amelyik először nyitja igen. ki a szemét majd.
3: Igen, a kereszted a számokat. Most viszonylag állatok szempontjából kis számot tudok mondani, mert körülbelül 10 fajnak 30 egyedre fog bekerülni, de lesz olyan különleges állat, mint mondjuk a hulmánok, ez egy langurféle, ami Ázsiában él. És
2: bocsánat, egyik mind a kettőt magyarázd meg? Tehát igen,
3: igen,
2: a, lang,
3: igen.
2: Szóval, a langur, szóval, langurfélékkel szoktam találkozni, de hogy elmegyünk egymás
3: mellett. Értem, jó. Szóval egy olyan viszonylag nagy testű majomról van szó, szóval egyébként nagyon különleges megjelenése van, egy ilyen krémszínű bundája és feketés pofia, viszonylag nagy méretű.
2: Nagyon fotogén egyébként, állat. Sokszor lehet látni őket.
3: Egyébként tényleg fotogénak.
2: Igen.
3: És ugye ők most érkeztek, még a karanténhelyiségünkben, a karanténépületünkben vannak, 2 Lengyelországból, 1 Szófiából jött, és most szoktatjuk őket össze. Ők például hosszú ideig nem voltak a budapesti állatkertben. Biztos, hogy az elmúlt 30-40 évben nem voltak. Nem emlékszem, hogy mikor volt pontosan, de több évtizede nem, de vannak olyan fajok, amelyek, hogyha tovább megy a biodom koncepció, mert ugye ez mondjuk az első fázis, ez a városi fázis, ahol az állatoknak van szerepe, de még kisebb, akkor olyan fajokat is terveztünk, amelyek soha nem voltak még Budapesten, ilyenek például a törpe csimpánzok, a bonobók, ami egyébként egy óriási szakmai siker, és mutatja azt, hogy az épület mennyire komolyan meg van tervezve, és milyen méretű, hogy egyáltalán szóba állt velünk a tenyészprogram, mert régebben az volt jellemző a törpe csimpánzra, hogy ezt 10 állatkert tarthatta Európában, és mivel viszonylag limitált volt, hogy mennyien vannak, ezért ez a 10 állatkert az állatoknak a mozgatását megoldotta maga között, és ez a klub, ez bővült 2 állatkert, és ebbe bekerült a Budapest is.
2: Ami egy bizonyára egy elismerés, még a majmok szempontjából is, mert legalább most Budapestet is láthatják. Szóval július 1-én nyílik a biodomnak azon része, amelyikről most egy picit bővebben hallhattunk. Sok sikert, sok látogatót. Egyébként nagyon szép számokat produkált már eddig is a biodom látogatottság szempontjából, az állatkert is. Hát itt van a szezon. Lesz valami csinnadratta? Elefántok fognak fújni trombitát?
3: Köszönjük, az elefántok sok mindent tudnak, mert nagyon jól tréningezik őket az állatkertben. Lesz, igen, tehát igazából 3 esemény fog ehhez kötődni. Lesz a sajtó számára egy megnyitó, lesz a saját kollégáink számára, akik majd megnézhetik számukra is, ez egy óriási léptékű fejlesztés, és lesz nyilván a nagy közönségnek is, úgyhogy nagyjából azért ez a néhány nap arról fog szólni, hogy megnyitjuk a biodomot.
2: gazdag programos nyár lesz. Köszönöm az információt, dr. Sós Endre, az Állatkert főigazgatója volt a vendégem.
1: A Biodom tehát új lehetőségeket tartogat, ezekről szóltunk az elmúlt percekben, most jönnek a 9 órai hírek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és kultúra világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri

0: betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diákmunkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával, a Menni Ennivel. A legnívósabb fagylaltokról lesz szó, mert hogy természetesen ezeket is készítik magyarok is.
2: A világbajnok magyar fagylaltmester Fazekas Ádám újabb mérföldkőhöz érkezett. Május 27-én Rómában hivatalosan is beiktatták a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, vagyis a fagylalt szakma halhatatlanjai közé. Ez az a hely, ahová a világ legmeghatározóbb mesterei kerülhetnek be, akik nem csak versenyeket nyernek, hanem új irányt is mutatnak a szakmának. A magyar cukrász neve mostantól ott szerepel a nemzetközi fagylalt elit szereplői között. A magyar cukrászmester a telefonvonal túlvégén, Fazekas Ádám. Szervusz Ádám!
3: Tudom a kedves hallgatókat!
2: Azért áruljuk el azt, hogy úgy volt, hogy itt leszel élőben a stúdióban, de elrontottad a gyomrodat. Kicsit kuncogok. Milyen rossz fagylaltot ettél?
3: Így van, nem rossz fagylalt. Én a hétvégén a Babodi Offshore Fesztiválon tartózkodtam, aztán hát nem vagyok benne biztos, hogy oda tudtunk figyelni rendesen a normál sétkezésre, úgyhogy lehet, hogy ott valamivel elcsaptam a gyomromat.
2: Bizonyára meglepett ez a nagyon nagyszerű kitüntetés, ami a szívből gratulálunk, hiszen azért nem tudom, hogy az olaszokon kívül hány olyan nem olasz van, aki bekerült a Hall of Fame-be. Erről van valami tudomásod?
3: Ugye az egész világon hárman vagyunk benne.
2: Na látod.
3: Pedig csak két olasz.
2: Így van, tehát akkor te vagy az, aki erősíted a szabályt.
3: Így van.
2: Bizonyára, mint ahogy nyilatkoztad is, hogy meglepett ez a dolog, és ez annak függvényében is nagyon érdekes, hogy azt írja az újság, hogy 4 éve nem versenyeztél, ugye itt mindig azért a versenyeken való megmutatkozás adja ennek a fő csapás irányát. Mégis akkor hogyan lehet valakinek bekerülni ebbe a nagyon illusztris triázba?
3: Így van. Ugye, amit itt fontos kiemelni, hogy én 4 éve nem indultam a Gelato Fesztivál szervezés alatt ugye álló versenyeken, ugye, mert itt a Gelato Fesztivál versenyek számítanak. Ugye én indultam azóta versenyen, csak ugye nem a Gelato Fesztivál keretein belül. Ami itt ugye nagyon-nagyon fontos, hogy aki be tud ugye jutni maga ebbe a körbe, ugye annak hosszú éveken keresztül ugye tartani kell ugye a világ első helyet.
2: Így van.
3: Ez ami nagyon fontos, hogy nem csak az a fontos, hogy elinduljunk egy versenyen, bizonyos helyezéseket érjünk el, nyilván azzal is lehet pontszámokat gyűjteni, de itt valójában ugye azt határozza meg, hogy ki és mennyi ideig tudja tartani ugye a világranglista első helyét.
2: És akkor ezeket a pontszámokat, azokat évek során gyűjtitek, akárhány versenyen vagytok részt, de ezek a versenyek mindig a Gelato szervezésébe kell, hogy legyenek?
3: Így van. Ugye van ugye a Gelato Fesztivál World Busters, ugye a világbajnokság, Gelato Fesztivál World Ranking, ugye ő már a pontozásos verseny, és ugye a World Ranking sorozatot kell úgymond nagyon, illetve hosszú éven keresztül tartani ahhoz, hogy a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be.
2: Mi volt az indoklás?
3: Kiemelkedő magas pontszám, hosszú éven keresztül.
2: Jó, hát az mondjuk a kiemelkedő magas pontszám az persze egy exakt dolog, hiszen pontoznak, bár minden pontozásos sportágnál tudjuk azt, hogy lehet így is pontozni, meg úgy is pontozni. Tehát hosszú időn tartó kiemelkedő munka és tevékenység, ami a pontszámokban testesült meg.
3: Így van. Ugye ezt ismerték el igazából ugye maga ugye az olaszok, hogy én hosszú éven keresztül ugye tartottam ugye a világranglista első helyét, illetve én mindig hozzá szoktam ezt tenni, mert valójában én azt gondolom, hogy ez fontos, és maga nyilván ez is az igazság. Azért az olaszok nekem végignézték az én úgymond utamat. Én idén 9. éve, hogy foglalkozom fagylaltkészítéssel, és a legelső pillanattól kezdve úgymond a részesei voltak az én kis életemnek, vagy úgymond az én kis a munkásságomnak, mert ugye én náluk tanultam el úgymond az alapokat, aztán lett belőle számomra ugye egy sajátosság, de ugye ez nagyon-nagyon fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy én amikor odakint jártam oktatásokra, már felfigyeltek arra, hogy még más fagylalt készítő előbb kérte úgymond azt a segítséget, hogy inkább mondják meg a megoldást, de nem akarunk számolni, én sokkal inkább kitartóbb voltam, és én mindig mondtam, hogy nem, nekem nem mondják meg a megoldást, én szeretném rajta törni a fejem, én addig megyek ezzel, amíg meg nem leszünk. és egyszer erre volt az egyik szervezőnek, ha mondhatom így, úgymond a magyar képviseletnek, az Emiliano Bulfonynak egy nagyon-nagyon jó beszólása felém, és ez nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy na végre, így kell ezt csinálni. Ugye felé mondta, hogy én nem szerettem volna azt a megoldást, én szerettem volna megoldani, és ez így valamiért nagyon-nagyon megmaradt bennem.
2: Mi volt az indítatás? Vagyis 9 éve kezdte, de valószínűleg akkor 10-11 évet is mondhatunk. 10-11 évvel ezelőtt, hogy ezzel foglalkozz?
3: Én a családi pékségben, a szüleimnek péksége van. Éve üzemel ez a bizonyos pékség. Egy részből azt gondolom, hogy az élelmiszeripar gyártását hozzám közel, már ennek tekintetében is, ugye, hogy ott dolgoztam. Másrészt pedig nekem a szüleim mindig mondták azt, hogy egyszer ez majd a tiéd lesz, és majd te fogod továbbvinni, de megmondom őszintén, soha nem éreztem azt igazán, hogy ez lenne az én utam. Nagyon szerettem csinálni, igyekeztem jól végezni a munkámat ebben a bizonyos péküzemben, viszont 25 éves koromban én azt úgy gondoltam, hogy én szeretnék valami teljesen mást csinálni. És így esett nekem ugye a választás maga ugye a fagylalt készítésre, és én már akkor tudtam azt, hogy én így szeretnék fagylaltot készíteni. Akkor még nem tudtam, hogy ebből lesz egy ekkora világsiker, viszont a motiváció az abszolút megvolt bennem, hogy már pedig én így szeretnék fagylaltot készíteni. Természetes alapanyagokból, termelői tejből, tojásból, vaníliarútból, csokoládéból, valódi gyümölcsből, emulgálószerek, mindenféle fajta kemikál nélkül. Úgyhogy igazából az indítatásom az abszolút ez volt, és határozott volt ez a fajta fagylaltkészítés felé.
2: Hát ez a határozottság aztán nyilvánult meg, vagy tükröződött az elmúlt 9-10-11 év munkájába. Papírod akkor nincs is arról, hogy te pékmester lennél?
3: Papírom nincs, cukrászatról van igazából papírom.
2: Igen, cukrászatról. Amikor valaki cukrászmester lesz, akkor mondjuk az egy nagyon-nagyon széles spektrumú végzettséget jelent. Abba a fagylaltkészítés hol szerepel, vagy mennyit, amikor egy cukrászmestert képeznek és oktatnak, aztán végül megkapja a diplomáját, az össztanulási időnek hány százalékát fordítják mondjuk fagylaltkészítésre, vagy oktatásilag?
3: Én teljesen őszinte leszek. Én nem is emlékszem arra, hogy maga a cukrász szakma idő alatt, és azért még szeretném hozzátenni, mert ez a teljes igazsága, hogy nekem gyors talpalon lett cukrász végzettségem, mert én már tudtam akkor azt, hogy én szeretnék egy ilyen üzletet nyitni, ahhoz pedig kell ez, és elmentem, beiratkoztam egy 6 hónapos gyors talpalói képzésre, tudtam, hogy számomra fontos igazából a papír.
2: De ez itthon volt? Ez itthon volt?
3: Itthon Magyarországon, igen. Viszont... ezen a képzésen sem volt nagyon sok szó ejtve, úgymond a fagylaltkészítésről. Lehet, hogyha azt mondom, hogy az 5%-a volt, és az is csak papír alapon, hogy ez így készül egy vanília, fagylalt, stb., akkor lehet, hogy sokat mondok ezzel, de valójában ugye maga a cukrászatban sincs nagyon jelen sajnos ez a fagylaltkészítés. Egyrészt meg gondolom azért sem, mert nagyon-nagyon komoly gépparkot igényel, illetve valahogy a cukrászatot én biztosan, én a cukrászatot és a fagylaltkészítést én azt teljesen elkülönítem, mert nem egy és nem ugyanaz. Míg eszek nagyon-nagyon finom házi süteményeket, mert én elképesztően szeretem, ha elmegyünk egy lakodalomba, egy bárhova, és akkor hozzák ugye nekem azt, hogy finom házi sütemény biztos nem olyan finom majd, mint amit nálatok lehet enni.
2: De
3: pont ugyanolyan finom, vagy sokkal finomabb, mert azt sok mindenki el tudja készíteni, és nagyon jól tudják elkészíteni, míg egy fagylalt az egy sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb dolog. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy képzeljük azt el, hogy készítsünk el egy desszertet, tegyük be a fagyasztóba, és a fagyasztóból kivéve azonnal a fagyasztó legyen, hogy ez mennyire bonyolult. Na, a fagylalt, az pont ugyanilyen. A fagylaltot ugye mínusz 10-11 vagy akár 14 fokos hőmérsékleten is úgymond szervírozzuk, de annak azon az állagon megfelelő ízűnek kell lennie, megfelelő állagnak kell lennie. Szóval ez egy sokkal-sokkal komplexebb dolog.
2: Ádám, ugye a titulusokat tekintve van cukrászmesteri titulus, de most már van fagylaltmesteri titulus. Ugye az egyikről beszéltünk, hogy azt képzik, viszont a fagylaltmesterek hol képződnek? Hol oktatják, hogy valaki aztán a végén átvegyen egy olyan papírt, ha van ilyen, hogy fagylaltmester?
3: Nincs ilyen, legalábbis az én tudomásomban nincs ilyen, hogy én ezt meg tudnám pontosan és úgymond hivatalosan papírformailag szerezni. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ha rám titulust kell, vagy jelzőként, akkor én mindig azt mondom, hogy fagylaltmester. Annak ellenére, hogy nincs erről kimondottan képesített papírom, és megmondom őszintén, hogy talán nincs erről kimondottan, úgyhogy most valaki emés lelepje a fagylalt mesteri vizsgát. Magyarországon legalábbis nem tudok róla.
2: Hát igen, ez annak a szempontjából érdekes, hogy azért a fagylaltnak iszonyatos boomja van, tehát nagyon sokan készítenek fagylalt. Ha esetleg odáig vinne a sors, hogy mondjuk egy ilyen képzés elindul Magyarországon, akkor te abban szívesen oktatnál, szívesen vennél részt?
3: Benne részt, de mint állandó oktató biztos, hogy nem tudnék benne jelen lenni. Szívesen erősíteném maga ezt a közeget, viszont azért ennek nagyon-nagyon sok feltétele van. Ugyanúgy, mint a cukrászatnál is, amivel nekem úgymond a legtöbb problémám van, hogy van benne egy bizonyos elvárás, de utóellenőrzés például nincs. És nekem ez mindig nagyon nagy problémám. Ezzel a dologgal, hogy teljesen jó, hogy csinálunk egy évfagylaltját, egy országtortát, stb. Ez nagyon-nagyon jó, szerintem ez egy nagyon jó dolog, erre nagyon szüksége van a cukrász közegnek, a vendégeknek és mindenkinek, csak az utóellenőrzés hiánya miatt szerintem ez nem megy el egy jó irányba. Szóval, amikor megnyer valaki egy országtort, tehát akkor nagyon-nagyon csinálnak egy tök jó hype-ot, mindig nagyon-nagyon finom is maga az országtorta, aki tényleg mindig elkészíti, de ez a receptúra, hogy kikerül ugye nagyon-nagyon sok cukrászdához. És a legtöbbször mit hallok én is sajnos vissza, hogy figyelj, meg se közelíti az eredeti, vagy ez a jobbik verzió, vagy az van, hogy fú, kóstolod ezt az országtortát? Hát ez valami borzalmas. És mindig megkérdezem, hogy hol kóstoltad? Hát nem ott, mert hozzám ez van közel. Hát, na ez a baj.
2: Igen, csak az az érdekes, Ádám, hogy amióta országtorta létezik, azóta én foglalkozom ebben a műsorban például országtortával, és azóta, amióta ez van, azóta minden évben fölteszem a megfelelő szakembereknek a kérdést, hogy valóban ezt a problémát hogyan lehetne kiküszöbölni. És ez most már 10-11 néhány éve nincs erre olyan konkrét elképzelés vagy válasz, mert valóban azt tudja alásni egy országtortának a minőségét, amikor mondjuk valaki kihagyja belőle direkt azt a lisztet, amit egyébként nehéz megvenni, mert drága, jó lesz az, vidéken elmegy, igen. Vagy tényleg ugyanígy a fagylalt készítésnél is lehet. Remélem azért ebből, vagy erre nézvést előbb-utóbb lesz megoldás. Viszont ami érdekelne engem az, hogy mennyiben különbözött a 9-10 évvel ezelőtt készített fagylaltod a mostanitól? Vagyis a technológia, az innováció és az a kreativitás, az hogyan változott ez alatt a 10 év alatt?
3: Mindenképp változott. Azt nem tudom azt mondani, bármennyire is jól hangzódna, hogy nem tudom mekkora a technológiai fejlődés, és a többi. Én azt gondolom, hogy amikor az első kis fagylaltjaimat elkészítettem, amikor úgy mindig mondom, hogy teszi jelleggel készítettem, a végségbe vittem ki belőle nagyon-nagyon sokat, hogy kóstolják meg ott ugye az ott dolgozó kollégák, és ugye velük kóstoltattam, teszteltettem, ahhoz képest nagyon-nagyon nagy változás van benne, mind alapanyag tekintetében, mert nyilván akkor még nem állt egy ilyen csúcsszuper géppark, úgymond nálam a műhelyben, viszont én azt gondolom, illetve én ebből úgymond a elvi kérdést csinálok, hogy nálam az elven akkor is ugyanúgy kellett elkészülni, mint ahogy most, szóval abban úgymond semmi más változás nem történt. Tekintetében azért abban van változás. Akár még olyan tekintetében is, hogy akkor annó használtunk egy bizonyos alapanyagot, most pedig már teljesen más, teljesen új alapanyagot csinálunk. Illetve ízek tekintetében is el tudom mondani ezt, mert emlékszem, hogy amikor az első kis fagyizónkat megnyitottuk, akkor még készítettünk ugye egy vanília fagylaltot, meg egy csokoládé fagylaltot, most pedig már készítünk málnás brownie fagylaltot, rendesen lesütjük hozzá a brownie tésztát, ugye a málna velőből szószt csinálunk, azt elkészítjük benne a kis mancsos brownie kockák, mert ugye már egyrésztből van egy komoly műhelyünk, van rá hely, illetve sokkal nagyobb úgymond a segítségem úgymond a fagylalt készítésben, és szóval meg lehetett ezt valósítani.
2: Azt gondolom, hogy ahogyan te dolgozol, az irgalmatlan nagy anyagismeretet igényel, hiszen konkrétan amihez hozzányúlsz, és bizonyára amikor először nyúlsz valamihez, az teljesen ismeretlen, azt ki kell tapasztalni. Ez az anyagismeret, ez mennyire a sajátod, és egyébként könnyen veszed a kudarcokat, amikor esetleg nem úgy sikerülnek?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás volt, mert én ezt azért gyakran használom is, hogy alapanyag is, mert azért nagyon-nagyon kell ebben a szakmában, ebben ugye a fagylalt készítésben, Nem tudom azt mondani nyilván, hogy minden alapanyagot ismerek, de viszont minden alapanyaggal szeretnék megismerkedni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nálam ugye egy fagylalt készítésnek a receptje, hogy ugye a termék specifikációkból kiadódva cukortartalom, szárazanyagtartalom, mi van benne, milyen olyan a laktóz, a fehérje, a bármi, és ugye első körben ugye ismerkedünk ugye ezzel, hogy mi van benne. Meg is válaszolva a kérdéshez, hogy van nekem is nyilván kudarc, de megmondom őszintén, hogy én soha nem tudom én ezt így megélni. Nekem minden egyes olyan fagylalt, ami elsőre nem jön össze, én azt nem kudarcként élem meg, hanem sokkal inkább tanít arra, hogy még mindig van mit, illetve hogy hova fejlődni és tanulni. Illetve mindig, amikor késztek egy olyan fagylaltal, amit én nem érzek tökéletesnek, és nem jön ki első körben úgy, ahogy azt én szeretném, akkor mindig úgy vagyok azzal, hogy de jó, én szeretnék mindig a receptúra mögé látni, hogy miért nem jött össze, miért van az, hogyha egy tejfölből készítünk 10%-os zsírtartalom, akkor az így teljesen jól működik, miért van akkor, hogyha már egy tejfölnek 20%-os zsírtartalom, akkor például az nem jól működik. Ez egy ilyen nagyon érthető dolog nyilván, ugye itt a zsírtartalmakra próbáltam rávilágítani, de ez nem mindig azért így van. Valamikor bizonyos alapanyagok majdnem, hogy egységes rendelkező alapanyagok teljesen másként viselkednek.
2: Ezek az alapanyagok megfelelő szintű magyar alapanyagokat feltételeznek? Vagyis a munkád nagy részét magyar alapanyagokból állítod elő?
3: Egy részét biztosan, de például ugye a gyümölcsök nálunk, ugye nagyon-nagyon magas minőségű gyümölcsfürékkel dolgozunk, ők például Franciaországból érkeznek be, Magyarországon megvásárolhatók, de ugye Franciaországból érkeznek be, vagy például ugye a termelői tejünk, ugye a Maszlik családi gazdaságból származó, ugye tejjel dolgozunk. Szóval egy jó nagy része igen onnan, illetve Magyarországról ered, viszont azért a másik része akár több környező, vagy talán még messzibb országokból is.
2: Mi jellemzi a magyar fagyi ízlést?
3: Mindig nehezen tudok beszélni erről, azért, mert egy részben én mindig szeretek nagyon-nagyon saját magamból kiindulni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon átfogóan tudnék erről beszélni, ami pedig azt jelenti, hogy elindultunk abba az irányba, hogy a magyar ízlés is keresi egyrészt a valódi alapanyagokat, a nagyon-nagyon jó minőségben elkészített termékeket, és ami például még itt nagyon-nagyon fontosnak tartani, kiemelni, hogy nagyon sokszor hangzott el az én számból, hogy az emberek, illetve mi is ugye úgy készítettünk fagylaltot, hogy elkészítettünk egy vanília fagylaltot, azt gondoltam sokáig, hogy akkor azzal meg kell elégedni, hogyha az természetes alapanyagból készül, közben aztán ez kicsit úgy változott bennem is, talán változott úgymond a világ is, és ugye nagyon-nagyon például fontos talán az, hogy maga egy gombóc fagylaltban ne csak egy úgymond hideg érzet lehessen megtalálni, mint például a fagylaltot, ízhatást is úgymond keresnek benne, mint akár egy szószt, egy ropogós elemet, például egy brownie kockát, egy linzer ropogós, vagy ugye bármi egyéb ilyen dolgot, ami ugye annak ott helye van.
2: Ádám, köszönöm, gratulálunk. Ugye a legfontosabb az, hogy most gyógyulj, ne szedd össze magadat, de viszont, ahogy szokták volt mondani, három a király, abból kettő olasz, egy pedig magyar. Ugye itt a Gelato Fesztivál Hall of Fame három tagjáról beszélünk. Fazekas Ádám volt a beszélgető társam, mert hogy bekerült a fagyi világ halhatatlanjai közé. Majd, amikor már kijön a piacra az új márkád, mi a neve? Te mondd ki, légy szíves.
3: Gella Mille,
2: akkor majd utána beszélgetünk arról, hogy milyen volt annak a fogadtatása.
1: Buza Sándor interjúját hallották, ő most egy kicsit pihen, de a szünet után rögtön italokra terelődik a szó, ebben is tudunk legjobbat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. A Zimek Pálinka házi táján olyan tudással rendelkeznek, amit nemzetközileg is elismertek. Nem pálinkák jönnek most viszont, hanem boralapú italok. Buza Sándor beszélgetésében a részletek.
2: Másodszor aratott diadalt a nemzetközi italszakma egyik legrangosabb versenyén, a magyar Carly's. A World's Drink Awards londoni gáláján a családi manufaktúra aperitívó itala nyerte el a világ legjobb boralapú koktélja címet. A Zamárdiból érkezett csapat tavaly gin tonic termékével ért fel a csúcsra, akinek gratulálok itt most, ő Balicai Zsolt, a Zimek Pálinka manufaktúra tulajdonosa. Szervusz Zsolt!
3: Szervusz, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
2: Hát Zsolt, lehetne azt mondani, hogy nem volt nehéz, hiszen egyszer már van egy világbajnoki címetek, akkor a másodikat könnyen behúztátok.
3: Hát nézhet neki, de hát én is 10 éves korom óta sportolok, meg világéletemben a sportban voltam, tehát ezt az ember nagyon jól tudja, hogy azért ez egyszer sem könnyű, kétszer, meg aztán még nehezebb. Itt azt kell látni, hogy ezek a ready-to-drink italok, tehát az előre bekevert koktélok, ezek 2015 óta szerepelnek ezen a World Drinks Awards-on, ami a világ egyik legnagyobb párlatversenye, tehát itt több ezer tételverseny, ez a világ több mint 60 országából, több mint 80 kategóriában, tehát egy brutálisan nagy verseny. 2015 óta versenyeznek ezek az RTD italok, és pont visszanéztem, hogy mi vagyunk a harmadik cég, akik egymás után kétszer, két különböző termékkel tudtak világbajnoki címet nyerni ilyen kategóriában, tehát, és itt ausztrál, japán, amerikai, brit, tehát itt aztán a világ minden tájáról vannak hatalmas gyártók, úgyhogy egyszer is óriási dolog, hát kétszer meg aztán még nagyobb, és hát nyilván az ember ilyenkor rögtön azon gondolkodik, hogy na akkor jövőre mit fogunk nevezni.
2: Igen, világos is, de egy picit meg az elmémet. Ugye az imént azt mondtad, hogy párlatok, ugye ezen a versenyen ilyen párlatok mutatkoznak be, és párlatokból készült koktélok, különféle italok. Na de a bor az nem párlat, akkor hogy kerül a csizma az asztalra?
3: Hát úgy, hogy ugye a bort alapvetően ugye vannak ugye a borok, egyébként itt például csak spiritek versenyeznek ezen a versenyen, a World Drinks Awards-on, viszont olyan tételek is versenyeznek, amik bor alapú termékek, tehát itt brandytől kezdve itt egy csomó tételek, olyan tételek vannak és olyan kategóriák, amiről mi nem is tudtunk, hogy létezik. Tehát, hogy itt azért, mikor tavaly először kimentünk, és itt smoking estéi, meg Waldorf, öt csillag, meg előhátul, akkor az ember úgy kicsit így összehúzza magát, hogy úristen, itt hova keveredtünk, és aztán annyira jó fejek voltak, jöttek hozzánk Dél-Ausztráliából, Japánból emberek kérdezgetni, hogy meg Lengyelország, hogy ti kik vagytok, honnan jöttetek, mit csináltok. Teljesen más volt a millió, mint mondjuk itthon bármelyik versenyen. Úgyhogy rengeteg olyan kategória van, amiről az ember szerintem nem is tud, és nagyon-nagyon sok olyan gyártóval találkoztunk, akinek a nevét nem is hallottuk, és rengeteg díjat nyertek. Ez nyilván azért van, mert ezek a kis prémium gyártók nagyon ritkán tudnak eljutni mondjuk pont ide Magyarországra, pont mondjuk egy multinak a polcára, és pont ezért nagyon sokszor nem is találkozunk ezekkel.
2: Ti hogy
3: vannak ilyen kategória?
2: Ti hogy jutottatok ki egyébként erre a versenyre? Annó még tavaly. Meg
3: igen,
2: most
3: igen,
2: is.
3: Igen. Hát ugye 23-ban mutatkozott be ez a termék itt az egyik nagy hazai multinak a polcain, és már akkor azon gondolkodtunk, hogy hát ezt mi alapvetően exportra terveztük, tehát azért is ez a Carly's, ez nem egy személy név, ez a Cannot Afford the Real Life Yet mondatból van, ez az Z-generációnak hát egy ilyen, ugye tudod, azok, akik szeretnének úgy élni, mint akinek már van vagyona, van pénze, 40-50 éves, aki már megteheti, hogy praktikusan bármit megvesz, de hát nyilván a 20 évesek még nem rendelkeznek adott esetben ilyen jövőben.
2: Viszont van italuk.
3: Cserébe igen, ilyet már tudnak inni, meg tudod, hogyha most szeretnél egy-két gin tonicot inni otthon, akkor meg kell vegyél egy 0,7-es üveget, hozzá a tonicot, ha ezt kétszer kibontod, visszazárod, már kimegy a szénsav. Tehát rengeteg ilyen problematikára ad megoldás, és az E-generáció erre teljesen nyitott, és mivel exportra terveztük, nyilván azon kezdtünk gondolkodni, hogy hát hogyan tudjuk megerősíteni a brandet, mert ez tök jó, hogy finom, meg tök jó, hogy mi tudjuk, hogy jó, na de hogy fogjuk erre fölhívni a figyelmet. És mivel a pálinka készítés során is nagyon sokszor, tehát már több mint 800 díjnál tartunk a pálinkákkal a cég életében az elmúlt 20 évben, tehát jól tudjuk, hogy azért a díjak azok tök jól meg tudják mutatni, hogy na azt azért nem csak mi gondoljuk, hogy jó. És nyilván akkor rögtön nemzetközi versenyekre kezdtünk el nézelődni, és a feleségem, aki az egész ötletgazdája volt ennek a termékcsaládnak, meg az ő orrára ízlésére lett ez az egész bízva, ő kezdett utána nézni, hogy na melyek azok a nagy nemzetközi versenyek, ahol érdemes elindulni, és így jött szembe a World Drinks Awards, de tavaly indultunk a Berlin International Spirit Competition, Budapesten, illetve idén először az IVSC-n is, ami a világ legnagyobb versenye, ez az International Wine and Spirit Competition, ott is elindultunk, és hát azt kell mondjam, hogy 2 év alatt 4 versenyből több mint 18, tehát pontosan 18 darab díjat hoztunk el, és minden termékünk érmet nyert, és ebből 2 világbajnoki cím lett, úgyhogy azt kell mondjam, hogy egész jól haladunk.
2: Hát igen, ezek nagyon-nagyon szép titulusok és nagyon szép díjak. Javíts ki, ha nem jól gondolom, de talán az az érzésem, hogy a tavalyi gin tonikos győzelmetek az abból a szempontból az én olvasatomban azért lehetett talán nehezebb, mert gin tonikból Dunát lehet rekeszteni. Tehát mindenki gin tonikot készít, mindenki gin tonikot iszik. Ez a mostani viszont egy bor alapú koktél, amelyik akár egy novum és különlegesség is lehet. Mondanám én azt, akkor ezzel bizonyára könnyebben lehetett oda a célhoz, vagy a csúcshoz beférkőzni. Te hogy látod?
3: Abszolút azért ez még kevésbé név, tehát most nyilván az ember azt mondja, hogy aperol, akkor szerintem mindenki tudja, mire gondolunk. Tehát egy aperol spritz, azt a világon mindenki ismeri. Az, hogy ezt előre bekevert dobozos formában árulják, na ebből már sokkal kevesebb van még itt Magyarországon is, ez kétségtelen tény. Gint gyárt már boldog-boldogtalan, ez is egy tény, viszont dobozos gin tonikot, tehát előre bekevert dobozos gin tonikot, például 23-ban, amikor bementünk, hogy az egyik nagy hazai multinak a tárgyalására, hát akkor ők csodálkoztak a leginkább, hogy nekik még nincs Magyarországon egy 630 boltból álló multinak, nincsen a polcán gin tonic dobozos. Tehát mi voltunk ott a tekintetben az úttörők. Na most, hogyha az ember bemegy egy multinak az ilyen RTD polcait megnézni, na most már azért több gyártó előkerült még itt a hazai piacon is, tehát szépen lassan elkezdtek itthon is gyártani. Tény, hogy mindenki a gin tonickal kezdi, és aztán vagy jót tud csinálni, vagy nem. Itt is nagyon-nagyon lényeges az alapanyag, hogy mi kerül bele. Tehát itt a mi gin tonicunkban az a egyébként nemzetközi versenyen is díjnyertes gin kerül bele egy az egybe, amit mi egyébként palackos formájában is piacra dobunk és forgalmazunk és árulunk. Tehát ezt nem butítjuk le, ezt nem higítjuk le, nem teszünk bele olcsóbb dolgot, és ezért van az, hogy az ember, amikor egy ilyen például Misfit Mango névre keresztelt mango passion fruitos gin tonikunkat kibontja és megkóstolja, akkor az átérzi, hogy na ez miért lehetett ez tavaly a világ legjobbja, miközben az jó pár nálunk nagyobb gyártó is elindult.
2: Milyen színű az aperitívó?
3: Hát igen, kis narancsos színe van azért. Így van.
2: De az aperolra hajaz egy kicsit?
3: Abszolút, csak a mi ízlésünk szerint egy kicsit jobban sikerült, de ezt mindenféle szerintességnek viszont mondani, tehát nagyon jól sikerült, tehát nem véletlenül lett a legjobb. Nagyon rengeteget kóstoltunk, tehát itt ugye azt kell tudni, hogy vannak alapreceptúrák, és hogyha az ember ezt elfogadja mondjuk elsőre, akkor 2 perc alatt lehet ilyen terméket csinálni kis túlzással. És a hozzáadott érték az lesz, hogy te mennyit kóstolsz, hogy te mennyire állítod be a cukrot, milyen bort használsz, hogy alapvetően az a leglényegesebb az egész történetben. Ugyanez a ginnél, milyen gint használsz, mennyi cukor van benne, az aromából, amit hozzá kell tenni, abból a természetes aromából, abból mennyit akarsz hozzárakni. Tehát itt rengeteg, hát ez a termékfejlesztésnek ez a lényege, ettől tart ez sokáig, hogy az ember jót akar csinálni. Nálunk ez mondjuk azt hiszem 7-8 hónapig tartott, mire ezt az aperitívot így kifejlesztettük, hogy azt tudtuk mondani, hogy jó, akkor nekünk ez a jó. Tehát ha nem mentünk ott vissza 12-szer, akkor szerintem egyszer se. De egészen odáig mentünk, hogy azt mondjuk, hogy na, nekünk ez így kell.
2: Szerinted ez a ready to drink, tehát ez az RTD technológia, az viszonylag miért bukkant föl a víz alól ilyen későn? Mondom ezt annak tudatában, meg ismeretében, hogy tudjuk azt, hogy a gasztrómiában, igaz, hogy ez az ételekről szól, a világ már nagyon régóta afelé hajlott, hogy éppen csak ki kell bontanod, aztán már meg is eheted, még talán megmelegíteni se kell, tehát nem a félkész, nem a 99%, hanem a 100%-os készültségű élelmiszerekkel árasztják el a piacot, pontosan a könnyebb ellenállás miatt ne kelljen vele olyan sokat foglalkozni, egyből meg lehessen enni. Szóval mi az oka, hogy az RTD az egy viszonylag későn jött?
3: Hát ugye ez is Észak-Amerikából jött, ugye nem nagy csodálkozás, tehát hogyha most az ember kimegy például az USA-ba, mi kaptunk fotót onnan, azért tudjuk, tehát hogy például az USA-ban már az, hogy te bemész egy bármilyen nagy multihoz élelmiszeráruház láncba, és például Pinot Noir bort 0,25-ös dobozosban te tudsz venni, ez ott halálosan természetes. Na most itt ezt mondjuk nem tudom, Magyarországon megpróbálnánk, hát szerintem körberöhögnének, tehát hogy egész egyszerűen a kultúrája teljesen más ott Észak-Amerikában, de egyébként Nyugat-Európában is, tehát mi ugye Londonban azért nyilván kalandvágyból lementünk egy-két üzletbe körbenézni, ugye amíg kint voltunk Londonban, és hát csurig. Tehát, hogy ott nem két-három termelő vagy termék van kint, hanem hogy egész gondolák vannak csurik gyakorlatilag ilyen jellegű termékekkel. És én azt gondolom, hogy egyfajta a fogyasztásban lévő tudatosság megjelenése is egy lényeges szempont, pont amit az előbb mondtam. Most nyilván ugye magyarok azt mondjuk, hogy aki nem tud meginni egy üvegbort, ne nyissa ki. Ugye ez a mondás ugye általában, de hát nyugaton azért ez más. Tehát amikor te akarsz inni mondjuk egy haveroddal vagy bárkivel két-három gin tonikot, ahogy az előbb mondtam neked, ahhoz meg kell venni egy üveg gint. Na most azt 0,7-es alatt nem nagyon találsz semmit, azt most ha körbenézel és egy normális gin szeretnél venni, 10 000 alatt igazából minőségit úgysem találsz, és akkor igazából följön 3-4 barát, úgyse fogjátok meginni az egészet, ott áll fél évig, és ez a fajta tudatosság, most a tonik az ugyanaz, hogy kinyitod, visszazárod kétszer, és akkor a szénsav kimegy belőle, tehát ez a fajta tudatos fogyasztói magatartás, ez a fiatal Z generációnál sokkal jobban megvan, mint akár csak az én, pedig én 42 múltam, de teljesen más a gondolkodásmódja a fiataloknak, ezek az aludobozok akárhányszor újra hasznosíthatók, tehát megint csak egy olyan történet, ami a mostani generációnak egy fontos történet a fenntarthatóság szempontjából, és szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy ebbe az irányba tolódik el ez az italpiac is, és a sebesség felgyorsulása ugye az egész életünkben, hát szerintem azt nem kell bemutatni, ez mindezt szolgálja, hogy most gondolj bele, ott van egy 10 fős baráti társaság otthon, hát nagyon jól tudja szerintem mindenki, aki szervezett már ilyet, hogy még az első koktélt még kikeveri a házigazda, még nagyon lelkes, elkezdtek beszélgetni, és aztán aki először megy ki a mosdóba, őt kéri meg mindenki, hogy figyelj, legyél szíves, akkor mindenkinek kevergetni. Ez pedig egy sokkal egyszerűbb, mert ott van bent a hűtőben, különböző ízesítésekben van gin tonic, vodka szóda, aperol, van egyébként alkoholmentes gin tonic, fogod, kiveszed a hűtőből, tessék, itt van. És ez szerintem abszolút ebbe az irányba megy, főleg az elmúlt 5-6 évben a világ, ahogy fölgyorsult, ez teljesen egyértelmű, hogy ez az
2: irányba megy. Igen, ha már ugye természetesen az Z-generáció megkerülhetetlen, és itt szóba került a könnyebb ellenállás az ő szempontjukból is, azaz csak föl kell pattintani, aztán meg kell inni, készen van. Mi a helyzet, és a kérdésem arra is vonatkozik, hogy lesz-e alkoholmentes az aperitívóból?
3: Hát ezen még nem gondolkodtunk, de nem rossz az ötlet. Tehát nem rossz az ötlet, mert a gin tonic már rögtön fölmerült, hogy legyen alkoholmentes. Kísérleteztünk is vele, nem volt egy könnyű momentum. Aperolnál ez még nem merült föl. De hát majd feleségemnél megfuttatom a kérdést, mert ugye nálunk ő az ötletgazda. Egyébként csak, hogy úgy alkoholmentes borok már vannak.
2: A persze, tehát azért kérdeztem, hiszen pontosan.
3: Nem ördögtől való. Ugye azt kell látni, hogy nagyon sok esetben fő, hogy Magyarországon nagyon helyesen egyébként zéró tolerancia van, tehát vagy iszol, vagy vezetsz. Igen. Szerintem ez teljesen jó. És nyilvánvalóan, mivel annyira el lehet már érni, tehát nálunk is az alkoholos gin tonikunk, a mangós, meg a mentes halálosan ugyanaz. Tehát megiszod, és nem nagyon érzel benne különbséget. Annyit, hogy mondjuk 3 után egész nyugodtan tudsz vezetni ugye a mentesből, mert hogy semmilyen alkoholt nem tartalmaz, és az, hogyha valaki tényleg nem szeretné az alkoholnak a káros következményeit, vagy azért, mert még utazni szeretne, vagy vezetni szeretne, vagy bármi egyéb, akkor fölbont egy ilyet, és ugyanott tart, és szerintem az, hogy ezek az úgynevezett funkcionalitása legyen az italoknak, tehát ugye, nem tudom, már gluténmentestől alkoholmentes, cukormentes, tehát már rengeteg ilyet föl lehet sorolni, ezek abszolút feltörekvőben vannak. Nyugat-Európában egyébként sokkal jobban, mint Magyarországon, tehát le vagyunk ebben maradva, vagy hát ebben is.
2: Persze.
3: De a trend az egyértelmű. Itt a kérdés az, hogy ez mikor lesz divat, mert még nagyon sokszor azon küzdünk beszerzőkkel is, hogy nem bíznak benne. Tehát nem bíznak abban, hogy ez az RTD az lehet jó, vagy lesz-e jó, és mindig azt mondjuk, hogy és általában idősebb generáció van nyilván itt ezeken a posztokon, és mindig azt mondjuk, hogy fiú, ne a saját gondolatiságodból indulj ki, mert ezt nem tudjuk mi ezt átérezni, hogy egy fiatalnak ez mennyire trendi, és mennyire
2: Ez örök törvényszerűség, soha nem a saját fejünkkel kell gondolkodnunk, hanem a szakma és a piac pontos ismeretéből kell arra fókuszálni, ami egyébként a legjobbört hozza ki ebből az egészből. De ha már itt tartunk, ugye, és akkor felsziszenhet az 50-es, 60-as generáció, és akkor ha már ilyen készül, akkor kis fröccs vagy nagy fröccs miért nincs?
3: Egyébként van, hát de
2: tudom, hogy
3: van egy csomó, csak hát ne, szerintem azért, mert Magyarországon, és nekünk is, tehát Magyarországon nem ez a fogyasztási kultúra, a fogyasztói kultúra. Tehát nekünk is, mikor először fölmerült, ez az egész történet úgy jött a gin tonic, mi ugye csak pálinkát gyártottunk, éttermekbe árultunk, csak és kizárólag, megjött a Covid, bezárt az összes étterem, és ott álltunk, hogy na most akkor mi legyen. És akkor a feleségem fejéből pattant ki, figyelj, csináljunk dobozos gin tonicot. Na most akkor még soha nem gyártottunk gin se, egy litert se, tehát egy kicsit messziről zuhantunk neki, de nyilván az első gondolat az volt, hogy hát miért nem csinálunk pálinka alapot, hiszen ott a pálinka. Most az egy más kérdés, hogy gazdasági szempontból nem jön ki, mert annyira drága a pálinka, mint alapanyag, igen, és a jövedéki adó is az egekben, meg a 27%-os áfa, tehát ez egy borzasztóan drága termék lett volna. ez volt az egyik, a közgazdasági szempont, de a másik meg az, hogy a magyarok a pálinkát pálinkának isszák. Tehát nem legfeljebb kísérőnek egy vizet, vagy sört, vagy valamit legurítanak, de hogy nem, tehát nem ilyen dobozos formában. Tehát nem ez a fogyasztói kultúra. És a fröccsnél is ezt megpróbálták, és nem véletlenül nem hasalt el, hogy azok most minőségében hol voltak, azt én nem tudom megítélni, mert én nem vagyok egy nagy fröccsös, tehát ezt a feladatot nem vállalnám magamra. Szerintem azért, mert egy fogyasztói kultúra más. És amikor ezek a fröccsök kijöttek, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, akkor ez még teljesen más volt az egész piacnak a sebe, az életünk sebessége, teljesen más volt a fogyasztói kultúra, meg minden, és szerintem ez rengeteget változott az elmúlt időszakban. Tehát lehet, hogyha most jönnének elő fröccsökkel, minőségű, jó kialakítású, jó kinézetű fröccsökkel, akkor lehet, hogy ez teljesen más eredményt hozna, de hát ezt majd próbálják meg a borászok egész nyugodtan.
2: Zsolt, mi lesz a következő lépés nálatok?
3: Ez egy jó kérdés, hát van még egy termékcsalád a fejünkben, de ez még fejlesztés alatt van, tehát aztán lassan befejeznénk, mert kicsit sokat költünk már erre, hogy állandóan fejlesztünk, és mindig új dolgokkal jövünk ki, tehát sokkal inkább az értékesítésre szeretnénk fókuszálni, főleg az exportra. Tehát van a fejünkben még egy termékcsalád, én azt látom, hogy ha azt megcsináljuk, akkor hát szerintem már most is olyan termékportfólióval rendelkezünk, amivel Közép-Európában sem túl sokan, hát ha azt megcsináljuk, akkor végképp. De ezt még fedje jótékony homály, mert remélem, hogy jövőre ilyenkor már arról fogunk majd beszélgetni, hogy azzal is elértünk valamit. Úgyhogy folyamatosan ötletelünk, emellett persze azért ott van a pálinka portfólió, azt se szeretnénk elengedni, mert abban is ugye 20 éves a cég, és több mint 800 díjat nyertünk, és nagyon jól halad az is, csak hát az egyre nehezebb, mert ugye az időjárás egyre kiszámíthatóbb, a gyümölcsök sorsa az mindig, igen, megy az imádkozás április-májusban, hogy vagy elfagy.
2: Hát
3: vagy
2: a pálinka készítőknek ez az örök keresztje.
3: Ez így van, hát plusz a jövedéki adó, ami Magyarországon 75%-kal magasabb, mint amit az Európai Unió elvár, úgyhogy az még nem segít sokat ezen, ez így van.
2: Köszönöm szépen, Belicai Zsolttal beszélgettem a Carly's apjával, meg hát a Gin Tonic-nak az apjával, az Imek pálinkától, mert hogy most már második alkalommal nyert a manufaktúra nagyon-nagyon jelentős díjat, ez a mostani az aperitívo, az első pedig a Gin Tonic volt. Gratulálunk, és jó munkát ahhoz, hogy minél nagyobbak legyetek.
1: Ebben a nagy melegben persze csak óvatosan szabad a Carly's-t vagy hasonlókat kipróbálni nagykorú hallgatóinknak. Mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló következik, olyan kötettel, amit akár még a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Drágul a Lottó, társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egységesen 500 forintra drágulnak a Lottó játékok alapárai az augusztus 3-ai sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve. A két kakukktojás, a Keno és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapáremelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyereosztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a.

0: Erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlan piacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahaus friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal két vendéggel tárgyalja ki Melissa de Costa regényét a műsor az olvasói azonosulás szempontjából.
2: Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a de Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval hogy nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
2: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismertetni ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós?
3: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőkkel, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
2: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
4: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Amber-nek kell ő neki a nevét ejteni?
3: Franciaul Ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de Ambre.
4: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert hogy a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjával, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettejük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a több ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem, hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás, meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind-mind-mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Idaló talán a...
2: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
4: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, igen. Ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dagestánnak, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez itt traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát, hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
2: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát hogy a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
3: Ez egy elég fontos motivum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Da Costa közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virág, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
2: Elmondod a címét?
3: Ez az Ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebben az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap voltak az eredeti szó szerint lefordítva a címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az Ég minden kékje az stimmel franciául, és a Visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
2: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk itt még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
3: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az Ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez mégis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Da Costa akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebben van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele, és ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyan elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere. elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak, van egy ilyen nagy éves összesítés az értékesítések, tehát ami könyv franciáknak, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát, az, mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű Guillaume Musso, akit szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
2: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
3: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás döjfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt. És azzal hálálják meg, hogy megveszik.
4: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
3: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, már mint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni azt az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat cizélik például.
4: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-ben, de hogy a Mannó virága is a 20. környékén.
3: És az igaz, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannó virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
4: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
3: mert nem az
4: is.
3: A típus irodalom, amiben mondjuk az életi irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
4: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tehát akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az lerepülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionös oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
3: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, akik úgy igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
4: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni. Azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik valószínűleg ezt meg fogják
3: látni. Szaladnak az események után és próbálják beérni.
4: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami.
3: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens, ilyen nem tudom milyen ügyekbe. Tehát
4: kellően unalmas.
3: Lehet, első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyben ott hagyta értelemszerűen.
4: Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
2: Borbély Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk.
1: Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorában a Visszatérés című Melissa de Costa kötetről van szó. A beszélgetést rövidesen folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
5: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját a Visszatérés című Melissa de Costa regényről.
2: Olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős a 20-as évei elején járó Ámr igen mélyről indult. Egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbély Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről. Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segítik egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük, tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért
2: Wilson.
3: Aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az Ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
2: a sielő, aki
3: az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma.
2: A Rosalie
3: a kisgyermekével, hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Mi egy pár hónapos gyerekkel ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, egy ilyen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba, vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rosalie-t említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lány a főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom felé, gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk kell mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dacosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, Jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát, hogy a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhetsz. A Rosalie ez meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Timi működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tim javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy ezért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, én talán azt is így az erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legeslegaljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervezhet 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett, a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Szerintem, hogy talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Például is ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másfél azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a Da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen, így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzni, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez a, azt hiszem, decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez a, az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkahelyen, megoldható az, az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idénymunkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: meg lement a műszak, meg sokan voltak. Igen, nem ez a lények, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével.
1: Olá Andrea műsorát hallották, a hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograszt, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és

0: hivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A dupla tesztet felvonultató mai adást természetesen a szokásokhoz híven azért hírekkel kezdjük, ahol nagyon-nagyon el fogunk szomorodni a mesterséges intelligencia kapcsán, illetve egy picit örülni fogunk annak a német bírósági döntésnek, mely szerint egyáltalán nincs szükség az emberiségnek arra, hogy a mesterséges intelligencia kereső eredményeket összefoglalja egy ilyen zanzába, és adott esetben a kimutatások és a kutatások szerint is nagyon sokszor belegyúl olyan információkba és helyekre, ahova nem kéne, mert hogy fals információk vannak. Arról is beszélünk, hogy miért nem jó az, és ez is egy nagyon komoly kutatás eredménye, hogy ennyire buksi simogatóra sikerült fejleszteni szinte az összes mesterséges intelligencia algoritmust, amelyek inkább engedik, hogy az ember bunkó legyen, és inkább afelé tolják az embert tanácsok segítségével, hogy bunkó legyen, mint hogy megmondják neki, hogy figyú, te most nagyon nem vagy jó fej, és igazából neked kéne bocsánatot kérni a barátodtól, barátnőtől, férjedtől, feleségedtől, gyerekedtől, rokonodtól, bárkitől. És egy picit arról is beszélünk, feloldva ezt az egészet és örömködve, hogy a Commodore visszatér, méghozzá egy klasszikus old school kagylótelefonnal, nyomógombbal, de azért okos operációs rendszerrel, úgyhogy aki digitális detoxban gondolkozik, annak egy fokkal okosabb, maibb, de mégiscsak retro telefonja lehet majd nem túl olcsón a közeljövőben. És mint mondtam, rendhagyó az az adás, ugyanis 2 darab tesztünk van, egy brutális 480 Hz-es képfrissítésre, gamerek, tessék egy kicsit figyelni, nagyon-nagyon érdekes lesz. LG monitort hoztunk, méghozzá egy OLED, 27 szoros OLED monitort hoztunk. Nagyon-nagyon jó tudni, hogy az OLED technológia eljutott oda, hogy most már a nagyon-nagyon komoly gaming szekcióba is, brutálisan vastag árcédulával, de be tud kerülni. A műsor legvégén pedig a friss, ropogós, vadonatúj Honor Magic V6 kihajthatós csúcskészüléket nézzük meg, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterség és intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó eséllyel a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterség és intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a kereső motorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világ kereső motorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a kereső motorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázat csomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat. És itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingassa mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel ellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a kereső motor, az online kereső motor, nem csak a Google, bármilyen online kereső motor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, amire nekünk szükségünk van, akkor ehhez igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mert hogy ezek az összefoglalók, ezek a zanzák, adott esetben a mesterséges intelligencia algoritmus a nagy nyelvi modellnek egy újfajta, mutatom az idézőjelet, véleményét tükrözi, vagyis nem 100%-ban pontosan idézi egy csomószor a forrásokat, Plusz adott esetben fals forrásból is táplálkozhat ez az információ, tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár a Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni. És mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnunk dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem, de ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagynyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint, hogy azt a felmérést, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az van, hogy az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be, a 11 nagy nyelvi modellt, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét. Van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárnak jó részt nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, hogy igen, vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősített, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát, hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagy részt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények, ezek után odaengedtek 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedőbb hangvételű, megengedőbb stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedvesen, de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű eldönteni dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterséges intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
2: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, de tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni, nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátaik, szüleik, rokonaik, vagy uram, bocsá, ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja, egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
1: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kiadható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható, hogy teljesen okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható azon a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.

hogy tőle tanuljak, hogy minden szépet hibákkal szeressek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: TESTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Mindig elmondjuk, minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy az LG-nek meg kéne tanulnia elnevezni a készülékeit, ami azért nem feltétlenül igaz, mert valamikor sikerül nekik, de pont a gaming monitorok, meg úgy általában a monitorok tekintetében nagyon-nagyon fukarul bánik az LG a megjegyezhető nevekkel. Így a most nálunk lévő 27GX790A is egy olyan modell név, ami nem biztos, hogy az embereknek sokat fog mondani, de hogyha azt mondjuk, hogy ez az Ultra Gear gaming szériába tartozó 27 szolos 480 Hz-es, a játékosoknak most már egy picit talán áll a pöcök, 16:9-es képarányú OLED képernyője, akkor ebből nagyon-nagyon-nagyon sok egészen biztosan nem lesz. Nemhogy az LG-nél, de úgy szerintem a világon sem sok. Azért vannak gyártók, a meghatározó monitor gyártók, tehát nagyjából hasonló paraméterekkel meg lehet már találni ilyen monitorokat, de az, hogy kifejezetten gamingre már van OLED monitor, számomra ez is egy ilyen relatív újdonság. Tudom, hogy egy-két éve már van, és az is igaz, hogy ezért a készülékért is bokáig azért le kell nyúlni a pénztárcánkba, de már nem az alsó pince szintig, hanem már csak a bokánkig, azért ez is valami. És hogy az OLED most már 480 Hz-es képfrissítésre dolgozik, azt gondolom, hogy itt a legszőrös szívűbb, leg-FPS rajongóbb, legbrutálisabb gamer is azt mondja, hogy jó-jó, ezzel már bőséggel el lehet karistolni bármilyen versenyen, bármilyen e-sport eseményen is. Mindemellett én a speciál nagyon szeretem az LG-ben, hogy persze RGB ledek világítanak itt-ott, amitől én kivagyok, de közben megértem, hogy a gaming világban ez kell, de ezek egyrészt mind kikapcsolhatók, másrészt pedig így első ránézésre nem egy otromba gaming monitor ez, hanem egy nagyon letisztult 27 szolos, szép monitor, amiben belül azért brutális technológia rejtőzik.
2: Sőt, ha már ugye a külsőről beszéltünk, azért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy amellett nyilván, hogy egy nagyon stabil álmenzetet kapott, egy nagyon jól testre szabható, nagyon jól konfigurálható álmenzet ez, és tényleg, ahogy Feki is mondta, egy rettenetesen vékony, nagyon-nagyon-nagyon visszafogott stílusú panel ez, és igen, tudom, hogy ez az RGB ledes dolog, ez egy elég megosztó történet. Ennek a készülőnek azért tényleg viszont az nagyon jól áll, hogy csak a hátoldalon, és ott is egy ilyen nagyon visszafogott formában képviselheti magát ez a tipikus gamer design elem, és egyébként a hangulathoz, akár filmet nézünk, akár játszunk, abszolút jól passzol az, hogy ad egy ilyen kis háttérfényt, ad egy ilyen kis mellékfényt ez a LED sor, amit aztán nagyon mindenféle testre szabási lehetőségen keresztül, amit a monitor tartalmaz, azt szépen beállíthatjuk, de ugye a fő látványosság, az abszolút a monitor megjelenítője, ez a 480 Hz-es 27 szoros VOLED panel, ami 1440 pixeles, tehát QHD felbontásban képes ezt a brutális képfrissítési rátát hozni. Ugye azt mindenképpen el kell hozzá mondanunk, hogy nem csak ezen, hanem minden más területen is azért próbált az LG maximumot belepakolni. Nyilván ugye itt az egyik olyan dolog, ami szintén sok embert megoszt, hogyha már ebben az árkategóriában, mert azért már egy felső kategóriás megjelentő, nézelődnek, akkor sokan ugye a nagyobb képméretet várják el. Ez a 27 szol még az, ami egy ilyen, mondjuk azt, hogy arany középút, mert olvashatóság, láthatóság minden egyéb szempontjából, egy PC vonalon ez nagyon jól passzol, nyilván nem a nappalink kellős közepében a 12 fős filmezős estekre tervezték, hanem kifejezetten a kompetitív játékra. Ugye ezt a kompetitív gaming tulajdonságot vagy célt erősíti az is, hogy 0,03 millisekundos válaszideje van, tehát minden azonnal történik, attól függően, hogy megfelelő erőforrás, megfelelő gépet raktunk-e ehhez a készülékhez, mert hogy ez nyilván ebben a kategóriában már elvárás. Annak fényében is, hogy ugye, ahogy említettem, a legmodernebb technológiák támogatásával dobta piacra az LG készüléket, így a két darab 2.1-es HDMI csatlakozó mellett egy 2.1-es DisplayPortot is találunk, ami ugye támogatja ezt a nagyon-nagyon magas frissítési rátát. Picit hiányérzett, hogy ez az USB csatlakozó ez nem támogat túl sok mindent, ami ezen az eszközön rajta van, USB hubként használható egyébként, de videóátvitelre nem, ami azért ebben a kategóriában viszont szerintem egy kicsit szomorú.
1: Igen, talán ez a legnagyobb szívfájdalmam ezzel a monitorral kapcsolatban, mert annyira kis úgy diszkrét, hogy még egyszer ez egy gaming monitor, de a gaming monitorok között ez egy diszkrét megjelenési kijelző, amit tényleg napi használatra, munkában, grafikusoknak is lehet használni, videóvágásra, stb. Tehát komoly vizuális munkára is lehetne használni ezt a készüléket, és sokkal egyszerűbb lenne, hogyha USB-C porttal mondjuk összetudnánk dugni a notebookunkkal, dolgoznánk a monitorod, és amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor meguntuk a munkát, befejeztük mára, akkor pedig el lehet indítani a vastag, hardcore, épített, brutális gamer PC-t, és lehet tolni a DisplayPort 2.1-en keresztül, ami egy relatív új technológia, tehát azért most már vannak olyan GPU-k, vannak olyan VGA kártyák, amik ezt támogatják, de még mindig azt lehet mondani, hogy ez tényleg, ha megjelentésről van szó, egy olyan friss és kúrens technológia, ami egész biztos a jövőt állóbb, mint bármilyen HDMI szabvány, és ezt tudja már ez a monitor is, de valóban azt gondolom, hogy igazából egy ilyen árcédula mellett egy pár ezer forintos drágulással egy USB-C kapcsolat, hogy egyetlen normális USB-C kábellel, ami adatátvitelre is képes össze lehessen dugni egy notebookkal és lehessen ezen a monitoron dolgozni, az szerintem nem fájt volna, ráadásul úgy, hogy ugye van benne még térhatású hangzás is biztosító fejhallgató kimenet, tehát hogyha ilyen fejhallgatónk van, akkor a monitoron keresztül meg tudjuk hajtani, igazából tényleg nem okozott volna olyan mérhetetlen drágulást, viszont egy olyan plusz kényelmi faktort, és egy olyan plusz közeget érhetett volna el az LG, ami azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hibája a készüléknek.
2: Nyilván ezen felül azért abszolút a gaming oldalra fókuszálva a maximumot hozták ki a gyártó részéről a technológiákból, természetesen támogatja az Nvidia G-Sync-et, a VESA Adaptive Sync-ét, illetve az AMD FreeSync-et is, tehát a szokásos, illetve elvárható szinkronizálási technológiák abszolút megvannak benne, és egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami még számomra kifejezetten pozitív volt, ez a matt bevonat a képernyőn, mert hogy sokszor az öli meg a jó minőségű megjelenítők napi szintű használatát, vagy rendszeres használatát, hogy tükröződő felületet kapnak. Tudom, hogy sokan már azért mindenféle ilyen egészen használható megoldást találtak arra, hogy ne legyen ez a tükröződő felület egyúttal tompa is, de azért itt az AMOLED kijelzővel párosítva ez a fajta borítás, amit az LG alkalmazott, egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott, végre egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott abban, hogy ne tompítsa el a megjelenítőt, de egyúttal ne legyen az, hogy betükröződik bármiféle fény, pont a legrosszabb pillanatban egyébként, hogyha játékokról van szó.
1: És ez a bevonat is olyan, hogy igazából adná magát, hogy használhassuk munkára a mindennapi életben is ezt a készüléket. Megint az USB-C-vel fárasztom a hallgatókat, de emellett például, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy az állvány is nagyon-nagyon-nagyon átgondolt. Tehát azzal, hogy nincs ilyen tripodszerű láb, egy lapos talpon, amire rá tudunk pakolni, tehát gyakorlatilag tényleg egy szinte lebegő monitort kapunk, egy nem kicsi 27-szoros monitort, forgatni tudjuk 30 fokba jobbra-balra a talpon ezt a monitort, dönteni tudjuk, a magasságot tudjuk állítani, sőt még pivot módban állítva is tudjuk használni ezt a monitort. Tehát egészen tényleg minden adott lenne egy professzionális munkamonitornak is, ezt valamiért kihagyta az USB-C portot. Nem mondom, hogy nem lehet használni, mert ugyanúgy HDMI-n keresztül rá lehet dugni a notebookra, csak ugye egy kábel tápellátással sokkal egyszerűbb lenne egy USB-C. Szóval mindent összevetve egy nagyon-nagyon letisztult, gaming monitorokhoz képest mindenképpen egy nagyon letisztult, brutális technológiákat felvonultató, igen, brutális áru készülékről van szó, mi minden esetre nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk az LG 27-szoros OLED 16.9-es 480 Hz-es gaming monitora.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a tavalyi év legjobb széthajtható vagy kinyitható okostelefonja, ami az iFater szerkesztőségében járt, az az Honor Magic V5, és ez azért nem egy nagy dolog, mert hogy nem túl sok járt ezen kívül nálunk. Viszont már akkor is azt mondtuk, hogy tudván és ismervén és megfogván és azért megnézegetvén ezek a szavak mostantól léteznek. A többit és a nagyokat is beleértve, akik már régóta űzik ezt a kinyitható telefonos ipart, akkor azt mondtuk, hogy végre a tavalyi Magic V5 nem egy technológiai demo, nem arra született, hogy megmutassa, hogy ilyet tudunk méreg drágán, de igazából nincs haszna, hanem ez volt az első olyan szétnyitható és összecsukható telefon, ami összecsukott állapotában akkora volt és úgy viselkedett, mint bármilyen átlagos okostelefon, ellenben kinyitva létezhetetlenül vékony, és megkapjuk azt a dupla kijelzőt, azt a méretű képernyőt, amin sokkal, de sokkal több mindent lehet, sokkal, de sokkal jobb minőségben csinálni. Tehát valóban egy használható, oké, méreg drága készülék volt a Magic V5, amire azt mondtuk, hogy igen, hogyha ebbe az irányba megy a világ szétnyitható telefonok tekintetében, akkor rendben van, mert már nem bonyolítják túl a gyártók ezt a nyitási mechanizmust, mégis nagyon strapabíró, már nincsenek meg azok a gyermekbetegségei a kinyitott képernyőnek, középen már alig észrevehető, ugye az a rés és az a kis hupli, ami egyszerűen azért van, mert nem lehet annyira kifeszíteni a képernyőt nyitott állapotában, hogy teljességgel sík legyen ott középen. Tehát egy csomó gyermekbetegséget, az összes gyártó gyermekbetegségét orvosolta az Honor is, a többiek is, tehát azt mondom, hogy ez csak az Honor csinálta jól. És most elérkeztünk 2026-ba, és itt a legújabb, legfrissebb, a Magic V6, ami igazából mondhatnánk azt, hogy egy újra dobozolt V5, de ez nem igaz, mert ahol kell, ott finomított az Honor a készüléken, és igazából mindenben egy picit jobb lett, nem drasztikusan, de egy picit jobb lett, úgyhogy most nem egy újra dobozolásról van szó. Nézzük is meg közelebbről, mit tud az Honor Magic V6.
2: A Magic V6 szerintem igazából egy ilyen finomra csiszolás. Leginkább így lehetne összefoglalni, ugyanis nem jelentkezik egyik területen sem drasztikus újítás. A legvadabb, legdurvább újdonság ebben a készülékben az igazából pont az ellenállóságát érinti, de erre majd mindjárt visszatérünk. Alapjában vegyük végig gyorsan, hogy igazából egy 156,7x145,6x4mm-es készülékházról beszélgetünk, nyilván összecsukva. Összességében, összecsukott állapotában az előbb modellhez képest egy 0,3 és 0,1 mm-es faragást találunk itt-ott ezekben a dimenziókban. Ennek megfelelően szinte kop ugyanazt az érzetet adja a két készülék, de mégsem teljesen, mert hogy ugye sok kritika érte a Honort is, illetve a többi gyártót is, hogy persze tök jó dolog, hogy nagyon vékony a telefon nagy része, miközben a kamera poop az valójában vaskos és nagyon kitüremkedő. Annak ellenére, hogy kamerás téren nem igazán volt változás, ez egy nagyon fontos tényező, hogy a Magic V6 kamera szigete, kamera dudorja a hátlapon, sokkal kevésbé emelkedik ki a hátlapból. Ennek megfelelően egy ténylegesen vékony, érzetre is vékony okos telefont kapunk a kezünkben, amit nyilván, ha összecsukva használunk, akkor az erőlapon található 6,52-szoros kijelzőn keresztül tudjuk vezérelni. Ez csak minimálisan nagyobb az előbb modellhez képest, ami 6,43-szoros volt, de felbontásban is egy aprócska növekedés érhető tetten, és ami nagyon fontos, mind a színek kezelése, mind pedig a fényerő növekedett. Utóbbi papíron elvileg 5000 nitről 6000 nitre ugrott, mint abszolút csúcs maximális fényerő. Ez ugye a napos időszakban nagyon erős direkt megvilágított fényben, és csak pontszerűen mérve, tehát nagyon-nagyon labor körülmények voltak azok az értékek, amikben itt változásokat tetten érhetünk. A gyakorlatban viszont ennél sokkal drasztikusabb a különbség, számomra ez így egy átlag napi használatban is látható. Egymás mellé téve a Magic V5 és Magic V6 esetén ugye tűzőnapban, tényleg abszolút napfényben, melegben, minden körülmény szempontjából egy kihívásokkal teli környezetben remekül láttam a kijelzőt, és egyúttal azt is remekül láttam még így a tűzőnapon is, hogy a színek mélysége sokkal jobb, sokkal szebben kezeli a színeket, annak ellenére, hogy azonos, mondjuk azt, hogy visszafogottra volt a színtónus állítva a kijelzőn, tehát semmiféle élénkítés nem volt egyik telefonon sem, és nem volt túlzó a színvilága a Magic szűk V6-nak, szimplán csak jobb előlapi kijelzőt kapott, ami nagyon-nagyon sokat számít.
1: Számomra két dolog az, ami kiemelkedő, és egy picit utalt a strapabíróságra a Peti, de a másik, az az akku, már eleve nem értettük, hogy a V5-be hova fér el a régi modellbe, régi tavaly, az előző modellbe, egy 5820 milliamperes szén-szilícium alapú táp, ami szintén nagy, és egyáltalán nem okoz gondot a kétnapos normál használat mellett, a kétnapos üzemidő a V5-tel sem. Ezt jócskán megfejelte az Honor, ugyanis 6660 milliamperes tápot kapott, és ez bizony-bizony jótékony hatással van továbbra is az üzemidőre, tehát majd meséljük arról, hogy kicsit erősebb processzor, kicsit jobb minden. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy normál átlagos használat mellett, hogyha nem toljuk ki a szemét nagyon komoly játékokkal, akkor a kétnapos üzemidő az igazából gond nélkül elérhető. Illetve a strapabíróság szempontjából még vízállóbb, még strapabíróbb, ugyanis a V6 most már IP68, IP69-es minősítést kapott, ami azt jelenti, hogy másfél méter mélyre is lemehetünk vele akár 30 percen keresztül, ami azt jelenti, hogy víz alatti medencés, gyerekvideós mókázásra tökéletesen alkalmas ez a telefon. Azért ez egy kihajtható készüléknél egyáltalán nem triviális, hogy hogy oldja meg ezt a gyártó. Az Honor megoldotta, hozzáteszem, az előző modellen is volt IP58, IP59-es minősítés, de azt azért így nem ajánlott bevinni a medencébe. A V6-ot sem, tehát ez nem erre van tervezve, de igazából bírja, tehát le van tesztelve. Ez a két dolog, tehát az aksi és a strapabíróság, pontosabban ezen belül is a vízállóság, ugye ezzel jobb porállóság is jár. Ez mindenképpen két olyan érv, ami még tovább azt mondja és azt mutatja, hogy az Honor ezen is nagyon-nagyon sokat dolgozott, ráadásul már a V5 is brutálisan strapabíró volt, akarva-akaratlan teszteltük ezt sajnos, vagy hát szerencsére a hallgatók részére, szerencsére, tényleg-tényleg nagyon-nagyon jól összerakott és nagyon strapabíró volt már a V5 is.
2: Apróság még a külső terén, mielőtt áttérnénk a belső hardware-es képességekre és tulajdonságokra, ami sokak számára egyébként vízválasztó lehet, ez pedig az, hogy a kijelző, még mindig ugye a külső kijelzőről beszélgetünk, a kijelző éleit nem kerekítették le még csak annyira sem, mint egyébként a V5-nél, ott azért minden irányba az oldali éleknél is, meg a felső-alsó élnél is, de van egy ilyen kis finom lecsiszolás, amin lecsúszhat az ember ugye, és ez sokaknak egyébként tényleg egy komoly probléma lehet. Annak ellen jó magam ezen először elcsodálkoztam, hogy ez tényleg ennyire markáns kérdéskör. Sokkal szögletesebben miatt a készülékhez, mármint hogy nincsen ilyen perem, illetve maga a készülék test is egy ilyen letisztultabb stílust és dizájnt kapott. Ettől függetlenül, és ezzel együtt is inkább úgy mondanám, hogy nagyon jó fogása, és tényleg egy átlag okostelefon, átlag felső kategóriás okostelefon érzetét kelti. Nyilván ezt hozzátesz az a műbőr hátlap is, amit még a dobozban rögtön meg is találunk, és ami rendelkezik kitámasztóval is. Összességében nézve, nyilván ebben a kategóriában azért elvárható, de tényleg egy jó minőségű, jó összeszerelési minőségű készüléket kapunk. És ha már a belsőről beszélgettünk azért valamennyire egészen picit, akkor azt nyilván el kell mondanom, hogy tényleg nagy változás nem fog minket érni. 7,95 colos a belső panel, a belső kijelző, ugyanazzal a felbontással, ugyanolyan frissítési rátával, ugyanolyan jó olvashatósággal, nyilván itt már a külső panel sokkal jobban olvasható. 50 megapixeles főkameránk, 50 megapixeles ultraszéles látószögű kameránk, és 64 megapixeles periszkópos objektívünk van. Optikai képstabilizálást találunk a fő és a telefotó kamerákon. Ezek mindegyike abszolút ugyanazt a teljesítményt hozza, mint tavaly. Felső kategóriában megállja a helyét, abszolút nem a csúcs, és nem erre tervezték a készüléket. Ami igazán újdonság, vagy igazán előrelépés, az nyilván a központi egység, amely Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapra készült, ez csak egy pici ugrás egyébként az előző modellhez képest. Ehhez egyébként Android 16 és a gyártó Magic OS nevezetű nagyon kidolgozott, nagyon precíz operációs rendszere tartozik, ami most már egyébként vezeték nélküli kapcsolatra képes akár Apple eszközökkel is, és nagyon meglepett, hogy tesztidőszakban feldobta a MacBookomat, hogy küldjek rá át képeket, videókat, miközben egyik telefonról másikra másoltam, mindenféle egyéb áldás nélkül, és mindezekhez egyébként 7 éves frissítést kínál a gyártó, úgyhogy abszolút a prémium kategóriába helyezik még szoftveres oldalról is.
1: A Magic V6 egy olyan finomítás és egy olyan pici, de fontos upgrade csomag, amivel azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy új telefonként és idén kiadja a frissített változatát a széthatatok készülékének az Honor. Nagyon jól sikerült, szerintem fontos javítások és frissítések érkeztek, pont az, ami adott esetben az átlag felhasználókat is érintheti. Mi nagyon örültünk, hogy megnézhettük, megfogdoshattuk és összehasonlíthattuk a tavalyi V5-tel, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni, ez most is így van, de az iFater.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Töltsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz,

0: vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetünk, természetesen sokféle megközelítésből. Ma egy márka típusú vagy márka szempontú megközelítést fogunk nézni, hogyan lehet egy brandet, márkát vagy akár terméket, szolgáltatást jobban észrevenni, és akit erről kérdezni fogok, az Négyesi Tamás barátom, marketing szakember. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Köszönöm, Kornél, a felvezetést. Sziasztok, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mindig onnan kell indulni, hogy maga a felvezetés, amit én mondtam, hogy egy márka esetében ez az észrevehetőség vagy láthatóság mennyire kulcskérdés, vagy mennyire ez a alfa és omega, mit gondolsz erről?
2: Nagyon röviden válaszolva, ez valóban mindennek az alfa és omegája, tehát az, hogy észrevehető, megkülönböztethető legyen, és ez a fontosabb szó, ez a megkülönböztethetőség, az úgynevezett distinktivitás, vagy
1: de szép kifejezés.
2: Igen, szép hunglis, vagy latinosan megfogalmazva. Ez talán mindennél fontosabb manapság, főleg, hogyha belegondolunk, hogy milyen alacsonyan van a léc abból a szempontból, hogy az inger küszöb, a figyelmi küszöb, hogy mennyi idő szánnak manapság az emberek arra, hogy befogadjanak tartalmakat, bármilyen információt. Egyesek már amellett érvelnek, hogy 2 másodpercünk van mindenre, és onnantól kezdve veszed fejszen jelet, tehát TikTok világában, social media világában, 6 millió üzenet világában nagyon fontos, hogy megkülönböztethetőek legyünk, úgyhogy mióta világ a világ, amióta összegyűltünk a tűz körül a törzsi időszakban.
1: Én még emlékszem, te egy picit fiatalabb vagy.
2: Ne szerénykedj, fiatal vagy még te is ehhez, de a lényeg az, hogy mióta összegyűltünk a tűz körül, azóta nincs jobb módszer arra, mint hogy történeteket mesélünk, érzelmekre hatunk. Azt gondolom, hogy ebben alapvetően nincs változás, amíg emberek vagyunk, és hiába van itt velünk az AI is, attól még embereknek akarunk eladni, emberekkel, emberi sztorikkal, viszont nagyon-nagyon felpörgött minden manapság.
1: De ez akkor is nagyon-nagyon hasonlít egymásra, de két akkor is különböző dolog, mert a észrevehetőség meg a megkülönböztetés, hogy az egyik követi a másikat, tehát először valamilyen módon képbe kell kerüljek, mint fogyasztó, ahhoz, hogy utána a különbségeket tudjak keresni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy nyilván 2 másodperc van az egészre, ez mondjuk az észlelés lehet, de ahhoz, hogy valamit észrevegyünk, és utána megkülönböztessük, azért ez inkább egy ilyen skála, vagy egy időbeli egymásra tolódás.
2: Természetesen igazad van ebben, először észre kell venni valamit, tehát hogy kell, hogy legyen egy stopping power-je, erre pedig egyébként van egy olyan talán jó gondolatom, hogy megítéled te is, illetve
1: meg a hallgatók
2: is, ezt, hogy mennyire jó vagy nem jó, de hogy vannak ilyen elméletek, hogy mi működik jól, és általában az működik jól, amikor valami megszokottat kombinálsz valami váratlannal, vagy addig nem megszokottal. Hát most lehet, hogy akár rásüthetjük azt is, hogy ez a kreativitás receptje végső soron olyan dolgokat kombinálni össze, amikben van szokatlan, és van kellő mértékű megszokott is. Most egy nagyon jó példa erre szerintem a Stranger Things, nem tudom, hogy ismered a Netflix nagy sikerű sorozatát. Ebben is, hogy sokféleképpen gondolkodtak arról, hogy mi okozta ennek a sikerét, ennek a sorozatnak, és csak arra jó analógia, hogy egy ilyen felnövés történetet, vagy egy ilyen gyerekeknek a kalandjait kombinálta egy horror megoldással. És ez csak tényleg egy arra jó analógia, hogy egy ismerős, egy jól megszokott, egy szerethető narratívát, storylinet kombinált egy olyan megközelítés, egy olyan settinggel, egy horrorral, megfűszerezve a 80-as évekkel, stb. Megint csak az ismerősség, a nosztalgia kombinálódott egy szokatlan dologgal, hogy azért gyerekek környékén horroros elemekkel, horror sztori nem nagyon volt még eddig, és lám, beütött és működött. Na itt, ha azt kérdezett, és akkor hogy lehet ezt megjósolni, hát az egy nagyon jó kérdés, hogy úgy kombináljunk össze dolgokat, hogy arra számítsunk, hogy az majd sikeres lesz. Tehát összességében az, hogy figyelemfelkeltő legyen valami, ahhoz kellő mértékben kell a megszokottat valami váratlannal kombinálni, és hogy ez Hát ez nehéz megjósolni.
1: De amiről most beszélünk, az már inkább akkor a kampány, ugye? Tehát ez most már odaugrottunk, mert ugye a márka az még önmagában csak megszületik, tehát van egy termékünk, most nem akarok visszamenni teljesen a KH-ig, de hogy van egy termék, egy mint lekvár, sampon, bármi, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor ezt valamibe bele kéne tenni, úgyis innentől már marketingnél vagyunk, amibe tegyük bele.
2: Megérkeztünk, igen, a marketinghez, de én azt gondolom, hogy egy ilyen hátralépve a márka, mint olyan, az nem csak kommunikáció, meg nem csak a sztori, hanem minden is, amit csinálunk, meg amit nem csinálunk, az is, tehát nagyon sokféleképpen lehet erre tekinteni. A lényeges dolog az, hogy szerintem egy márkánál, vagy a márka sztorinál is akkor működik jól, hogyha az úgy tud megkülönböztethető lenni, tud úgy felismerhető és megkülönböztethető lenni, hogy újszerűen, vagy legalábbis olyan módon, amihez tudnak kapcsolódni a fogyasztói.
1: Hát és nyilván számít az, hogy mennyire telített az az adott piac, mert ha mondjuk megkereslek azzal, nagyon-nagyon fújtattál, ha megkereslek azzal, hogy szeretnék egy új samponnal piacra lépni, akkor nyilván azt mondják nekem a piackutatók, ha vannak, hogy te annyi sampon van, hogy meg se próbáld, de lehet, hogy azt mondja egy márkaszakértő, hogy ha úgy pozícionáljuk, ide tesszük, oda tesszük, akkor meg lehet, hogy van keresni valója.
2: Hát egy kulcs szót kimondtál, a pozícionálás az rendkívül fontos ebben a kérdésben, hogy milyen pozíciót veszünk föl a vásárlók, a potenciális vásárlók fejében. Tehát azt gondolom, hogy mindig lehet olyan trendeket, illetve innovációkat behozni ebbe a gondolkodásba, amivel jöhetnek új szereplők, és látszik is, hogy jönnek is új szereplők. Elég belegondolni olyan iparágakba, mint akár egy, ha már így beszélgettünk FMCG területen, egy söriparról, hogy milyen új innovációk érkeznek mondjuk oda. Vagy kevésbé nem egy friss sztori, de adott esetben vegyünk egy olyan példát, hogy lehet, hogy már, amikor térünk vissza a szappanhoz akkor, hogy lehet, hogy van mindenféle szappan, vagy mindenféle mosópor, stb., de hogyha ki tudunk találni egy olyan képzett társítást, hogy na, olasz kézműves sampon még nem nagyon van a piacon, és emögé tudunk kreálni egy jó, hiteles, megkülönböztethető brandinget, sztorit, és egy csomó pénzt is beleteszünk egyébként nyilván, hogy megvegyük ezeket az eléréseket, reach-eket, akkor nem kizárt, hogy ezt meg tudjuk tenni. És egyébként nem is feltétlenül kell nagyon sok pénzt követeni erre, mert egyébként az egy nagyon érdekes helyzet, amiben vagyunk manapság, így 2026-ban, hogy minden korábbinál nagyobb lehetősége van a fogyasztóknak arra, hogy informáltak legyenek. Ennek van előnye, hátránya, de hogy arra nagyon jó sztorik vannak, hogyha szétnézünk akár itt Magyarországon is, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon nagyot tudnak futni márkák, vagy akár termékek, termékkategóriák a semmiből, vagy akár olyan zsúfolt piacon, mint egy gyors éttermi
1: piac. De
2: piac.
1: Tartósan-e?
2: Nézzük meg, szerintem van rá jó példa, nézzük meg a Simon's Burger-nek uh-huh. az esetét. Egy kigondolta volna, nem tudom, néhány évvel ezelőtt, hogy a McDonald's, a Burger King, stb. Egy telített gyors éttermi piacon ekkora sztori tud lenni, ekkora húzása tud lenni egy magyar innovációnak, úgymond, és hogyha belegondolsz, ez olyan értelemben nem egy termékinnováció történt, hogy akkor most teljesen más, hogy sütik a hamburgereket, hanem sokkal inkább egy márkasztoriról van szó. Föl tudott építeni startup jelleggel gyakorlatilag a csapat, Simonék, egy olyan márkát, ami most jelentős mennyiségű pénzt termel nekik, és látható a piacon. Tehát, hogy nem lehetetlen egy zsúfolt piacra sem betörni egy jó sztorival, egy jó márkával, és egy startup jellegű kultúrával, vagy marketing felfogással, ami alatt azt értem, hogy visszakanyarodva oda, hogy manapság annyira könnyű jól informáltnak lenni, meg direkt kapcsolatba kerülni a fogyasztókkal, a közösségi médián, az algoritmusokat meghekkelve.
1: Mintha az olyan könnyű lenne. De oké. Okay.
2: A lehetősége megvan. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálna, uh-huh. vagy hogyha még tovább megyek ezen a vonalon, akkor igazából nem mégsem lenne könnyű. Tehát, hogyha mindenkinek ott van a lehetőség, akkor valójában senkinek sincs ott. Tehát, hogy Ez egy olyan, mint egy unikorn is, vagy gondoljunk bele az influencerekbe is, hogy még egy másik analógiát hozzak erre. Minden nagyon sikeres és csillogó influencer mögött ott van 99 másik, aki ugyanúgy próbálkozik, de nem sikerül.
1: És azt mondja magáról, hogy viszont sikeres. Ez már branding.
2: Egy megítélés kérdés.
1: Ez már branding. Nem, csak ott tök jó volt az analógia, meg a telített piacról, amit mondtál. Ami nekem ebbe a fő izgalmas, az, hogyha egy olyan terméket nézünk, és te hoztad be a sört, amikor mondjuk nincsen innováció, mert innováció alatt azt értem, itt most ebben az esetben, hogy mondjuk egy új ízesítés. Vagy az van, hogy mentes, tehát hogy alkoholmentes, ribizlis, nem tudom micsoda, és akkor az új. De hogyha egy sima világos sör jön ki, tehát ami nem innovatív, hanem az van, igazából csak a márkája lesz az, ahol tudsz jószerivel pozícionálni, mert nem az van, hogy új dolog van benne.
2: Nyilván te tudod a legjobban PR szakemberként, vagy szakértőként, és a krízisek szakértőjeként, hogy újra kell keretezni, vagy a keretezésen múlik.
1: Na ezt próbálom, próbálom megtudni, igen.
2: Szóval, hogy újra kell keretezni, és olyan pozíciót felvenni, olyan képzett társításokat felruházni a márkát, a terméket, amik adott esetben nem foglaltak abban a szegmensben. Vagy hogy ha foglaltak, akkor hogyan lehet kitúrni onnan attól a márkától, aki esetleg hanyag és nem figyel annyira oda az ő pozíciójára. Tehát az fontos hozzátenem, hogy egy pozícionálás az nem olyan, hogy örökérvényű. Az egy folyamatosan dolgozni kell rajta, és folyamatosan elcsúszkálsz valószínűleg, mármint olyan értelemben, hogy elképzelsz valamit, hogy milyen pozíciót szeretnél fölvenni a fogyasztók fejében, és azon dolgozol, hogy akkor az üzeneteiddel eljuttasd őket oda, hogy ezt gondolják. De hát ez folyamatosan változik, akár idővel, akár az új technológiákkal, akár a csatornákkal.
1: És a riválisokkal, mint erre utaltál
2: is. És a riválisok is nyilván ott tülekednek.
1: És mindenki ugyanoda próbál törekedni? Ez hülye kérdés, nyilván nem mindenki ugyanoda, mert van több hely, tehát inkább módosítom, vagy árnyalom a kérdést. Vannak nagyon előnyös pozíciók szerintem, azt viszont nem tudom, hogy mindenki számára ugyanaz előnyös-e, mire gondolok, van olyan, hogy prémium, ugye, amit jó drágán lehet adni, van olyan, hogy tucat, vagy household, vagy tömegtermék, ami meg valószínűleg a sűrű fillér elv, és még mindig van valószínűleg 8 másik, vagy ilyesmi. Tehát, hogy hogyan választja azt ki magának valaki, hogy hol lesz neki jó? Amikor elkezd ezen gondolkozni, meg stratégiát én, hogy hova törekszünk, mert nem akar mindenki prémium lenni, hiszen nem biztos, hogy ott van neki a keresnivalója.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván alapvetően azon is múlik, hogy az adott márka gazda milyen stratégiát választ. Tehát ahogy te is megfogalmaztad, többféle út vezethet a sikerhez. A luxus vagy a premizáció az egy lehetőség, ahogy utaltál rá a tömegtermelés is. Mondjuk pont most a kettő között ilyen válságosabb vagy nehézkesebb gazdasági években ez a kettő az, ami jól járható út, és a köztes szegmensek meg szenvednek.
1: Akkor ez a luxus étterem, meg az olcsó étterem, és a közepesek, amik tönkre mennek, ez ugyanaz az analógia.
2: Ezt láthatjuk, igen, hogy pont az a közép nyíródik ki ilyenkor, amikor nehezebb gazdasági helyzet van, mert lefelé skáláznak, nyilván lefelé váltanak általában véve a fogyasztók. Jó lesz most már inkább a saját márkás csokoládé, jó lesz most már a saját márkás mosópor akár, vagy egy kevésbé ismert brand. És akkor vannak azok a luxus mindennapi, vagy ilyen hétköznapi luxusok. Ez egy érdekes trend egyébként, átugorva ezen egy pillanatra, vagy kizumolva ebből, hogy ahogy így látszik az, hogy az újabb generációknak van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy lakhatási válsága, vagy egy ilyen egyre nehezebb, mondjuk ilyen nagyobb értékű.
1: Hát a nagy dolgot nem érik el, erre gondolsz.
2: Igen, arra gondolok, hogy egyre nehezebb mondjuk a fiatalabb generációknak lakáshoz jutnia, autóhoz jutnia, ilyen nagyobb értékű ingóságokhoz, ingatlanokhoz. És ebből van egy ilyen megatrend, én azt gondolom, hogy látszik, hogy mivel ezt már így föladják mentálisan, vagy pszichésen, hogy akkor én inkább nem is megyek rá erre, akkor inkább a hétköznapokban adom meg magamnak azt a kis luxust, vagy prémiumot, és erre egyébként vannak márkák, akik meg tök jól rátaláltak, vagy ráéreztek, vagy hát felismerték ezt a trendet, meg ezt az insightot, és mondjuk őket szolgálják ki például a labubuval, vagy a labubús dolgokkal, az egy tökéletes tünete ennek a fajta ilyen társadalmi mozgásnak, vagy haladásnak, mert nem
1: sajnos
2: ez nem egy haladás, de hogy jobban belefér.
1: Tehát elbokázzák a pénzüket.
2: Akár van egy ilyen pszichológiai hatás, hogy inkább elköltöm a minden hétköznapi egy-két
1: kávéra. A láncidat is a fülembe húzatom. Igen,
2: egy-egy labubura, vagy a labubumnak veszek valami kiegészítőt.
1: De és ez még van?
2: Nem tudom.
1: A labubu az még fut. Tudom,
2: csak most így eszembe jutott.
1: Nem, döbbenetes egyébként. Az tényleg egy kortünet, ez teljesen igen. Én azt gondolom, hogy azért vannak olyan vágyott pozíciók, amik egyaránt minden terméknek nagyon fontos lenne. Az egyik az ez, amit én household brandnek hívok, tehát az a ugye megszokott márka, az egy tucat termék szokott lenni, vagy a nem prémium, de minden esetre az, amit mindenki azt vesz. A másik pedig ugye ez azt hiszem top of mind-nak hívjátok, amikor mi az első, amit bemond az ember abból a kategóriából. Ez nem mindig esik feltétlenül egybe. Tehát most már nem sportkocsit mondtam, abból household brand azért nincs, de hogy ez két olyan dolog, amire érdemes valószínűleg törekedni, nem? Vagy szeretnének márkák ott lenni?
2: Természetesen ezekre érdemes törekedni, vagy hát lehetőség szerint mindenki ezt kívánja. Itt jönnek be olyan marketing vastörvények, hogy általában véve, aki elsőként tud piacra lépni, akkor az, hogyha csak nem bénázza el nagyon, vagy hogyha ügyesen építi a továbbiakban is a márkát, tehát mint hogyha elsőként tör be egy adott szegmensbe, vagy egy elsőként tudja pozícionálni magát.
1: Tehát létrehoz valamit, ami nem volt.
2: Vagy összekapcsol úgy valamit, ami eddig nem volt, akkor azt el tudja foglalni magának, és onnantól kezdve hozzá képest már mindenki második, és éppen ez egy érdekes pozícionálási játék, hogy akkor miben tudom megtalálni, és akkor itt jön be az a tipikus kulcsszó, még ez a USP, ez a Unique Selling Point, vagy a
1: megkülönböztethetőséget
2: megint csak, hogy mi az az egyedi dolog, ami alapján meg lehet különböztetni az adott szolgáltatást vagy terméket. Nyilván ezért törekszik mindenki erre, mert hogy alapvetően ez egy nagy igazság, hogy valamit el kell foglalni, de ez ennél valószínűleg szövevényesebb ez a kérdés, mert picit átugorva arra a kérdésre, hogy nyilvánvalóan ebbe be lehet kerülni médiaköltéssel, kreativitással, és igazából szerintem az egy jó kérdés, ez megint csak van ez a híres médiás, marketinges mondás is, hogyha tudnám, hogy melyik fele az a média mixemnek, vagy a média költésemnek, ami hatékonytalan, vagy amit felesleges elkölteni, akkor az nagyon jó lenne, vagy akkor hát...
1: Ennél frappánsabban van, azt hiszem, megfogalmazva, de lényeg.
2: Megfogalmazva, igen, van a maker, azt hiszem a mondás.
1: De a lényeg ez, igen. Hogyha tudnánk, hogy mi az, ami hat, akkor csak arra költenénk.
2: Akkor csak arra költenénk, csak akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy akkor, hát ha ezt könnyű lenne tudni, hogy akkor mindenki tudná, akkor megint vissza... Tehát, hogy ez egy ilyen, nem lehet elérni ezt az állapotot. Néha egyeseknek sikerül. Minden esetre érdekes kapcsolat van, szerintem arról érdemes beszélnünk, hogy a kreativitás és a média kapcsolata, vagy hogy hogyan multiplikálja egyik másik, hogy mennyire lehet kreatívnak lenni, mennyire érdemes kreatívnak lenni, és közben miért látjuk akkor mégis azt, hogy nagyon kockázatkerülőek a márkák, nem csak itthon, de talán globálisan is.
1: Beharangoztad a második felét a beszélgetésünknek, ez a krízisek és pofonok, Négyesi Tamás marketing szakemberrel beszélek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Négyesi Tamás marketing szakember barátom a vendégem, és bedobtál egy fontos területet vagy szót, a kreativitást. Én nekem az a tapasztalatom most már hosszú-hosszú évek során, mint PR-es, hogy a PR-nek mindig azt szokták valahogy mondani, hogy találjatok ki valamit, ami kevésből megvan, ez egy ilyen állandó vita. Pont a marketingnek meg büdzséje van, ugye ez szokott lenni, ez egy nagy vízválasz, és egy nagy szívfájdalom a PR-esek oldaláról, de te, mint aki most itt a marketing oldalt képviseled, és a büdzsét is, te hogy látod ezt, hogy meddig lehet a kreativitással eljutni, mikor van az a plató, ha van, amikor már kifejezetten a költés az, ami mellé kell tenni, meg dominál, illetve te is behoztad a kreativitás és a média kapcsolatát, amit szerintem érdemes még kifejteni. Tehát, hogy te hogy látod ezt a költés, média, kreativitás világot?
2: Ez egy izgalmas terület. Egyébként hadd reflektáljak arra, hogy tudok abszolút empatizálni a helyzeteddel, mint a PR terület, egy ilyen párja sorsú terület.
1: A nevében is benne.
2: Így van a kommunikáció világában, mert ugye évekig dolgoztam ügynökségi oldalon, full service ügynökségnél, ahol egyszerre volt PR és egyébként más disziplinák is, és mindig szegény, szerencsétlen PR-os kollégáknál lyukadt ki az a feladat, hogy na ezt majd akkor PR-ozzátok be, vagy hozzátok össze, majd akkor legyen önmédia.
1: Szegény legény.
2: Igen, tehát hogy ez abszolút ezen a sorson van. Én azt gondolom, hogy viszont nem alaptalanul, és ez egy, akkor legyen egy dicséret, a PR-osok dicsérete a marketingesek szájából, vagy legalábbis az enyémből, hogy ezek szerint mégiscsak azt társítjuk, hogy van egy olyan szuper képességetek, meg a PR-nak egy olyan szuper képessége, hogy önmédiát, azaz média megjelenést tud generálni önmagában csak a puszta kreativitás segítségével.
1: Én csak intellektusnak hívnám most.
2: Igen, az intellektus segítségével. És ez önmagában elárul mindent, vagy előre vezeti a beszélgetésünknek azt a fonalát szerintem, hogy abszolút olyan szorzati kapcsolatban van szerintem egyébként a média, mármint hogyha mondjuk a média alatt a tőkét értjük, hogy mennyi pénzt szánunk a média megjelenések vásárlására, meg a kreativitásra. Ezek, én azt gondolom, hogy egy ilyen multiplikátor hatása van a kreativitásnak, tehát lehet nagyon sok pénzből, médiából súlykolni az üzenetünket és megjelenni, és lehet rossz kreativitással, vagy közepes kreativitással, és ugyanazt az eredményt el lehet érni kevesebb média büdzséből, de nagyobb, ötletesebb, ütősebb, kevésbé megszokott, unortodox kreativitással is lehet ugyanazt az eredményt, hogyha ennek a szorzatnak a két oldalával játszunk. Tehát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez viszont már van benne egy ilyen probabilitás, tehát hogy és szerintem ez vezet oda, hogyha mondjuk beszélgettünk arról is, hogy miért, hogyha ez így köztudott, hogy oké, tudunk, van egy egységnyi médiám, meg van egységnyi kreativitásom, akkor miért nem próbálunk mindannyian kreatívabbak lenni? Mert hogy ebben van egy kockázat, kicsit olyan, mint egy befektetés. Egyrészt nehéz lemérni azt, hogy mi fog beválni, melyik kreatív ötlet fog jól működni, van benne kockázat, tehát itt, ahogy az előző részben beszélgettünk arról, hogy minden sikeres influencer mögött van 8 másik, aki kevésbé sikeres, vagy még mindig csak a szobájában veszi fel az anyagokat, és még nem kapott egy megkeresést sem. Ugyanúgy egy ragyogó unikornis kampány mögött lehet, hogy ott van 8-9 másik, amelyik pedig nem tudott úgy teljesíteni, tehát hogy ebben van kockázat, de a kockázat miatt nagyobb az esély a sikerre is, és emiatt azt gondolom, hogy challenger márkáknak különösen jól áll az, például akik nem, hogy fogalmaztál a múltkori adásban, household brandek, vagy már ilyen értelemben betokosodott, jól ismert nagy brandek, ott általában véve kevesebbet szeretnek és érdemes is kockáztatni, még a challenger brandek, akik újabbak, és amiről már beszéltünk, hogy manapság egy olyan ökoszisztéma van a közösségi médiának, a direkt megkeresések lehetőségének, a tényleg a viralitásnak, az algoritmusoknak köszönhetően, jól terjedő anyagoknak köszönhetően, hogy nagyon gyorsan lehet fölépíteni egyfajta ismertséget, vagy sztori, történetet az interneten, a közösségi médián belül. Így a challenger márkáknak van is esélye, és tudnak is ezzel élni, hogy olyan sztorikat, olyan nagyon-nagyon kreatív, PR-os történeteket generálnak, ami utána önmédia megjelenést, megosztást, viralitást, TikTok megtekintést tud hozni, és utána azt konvertálni is tud majd bevétellé, vagy hát
1: vásárlás. Tehát megtérül. De azért azt is mondjuk akkor, csak hogy a másik oldal is itt legyen, hogy kvázi végtelen büdzséből, vagy nagyon sok pénzből ugyanezeket a számokat el lehet érni, tehát vagy kreativitással, ami kockázatos, most csak lefordítom, amit mondtál, vagy az van, hogy itt van a világ minden pénze, és ezt az üzenetet álmából minden csecsemő is tudni tudja.
2: Meg lehet oldani pusztán
1: erőből.
2: Brute force módon, erőből is, pénzből is természetesen. Hát láttunk erre példákat az elmúlt években is, hogy sok pénzből el lehet érni azt, hogy kialakuljon valamiféle gondolat az emberek fejében. Ugyanakkor kreativitással is el lehet érni. Ennél talán fontosabb az, hogy következetesek legyünk, és egy stratégia mentén, vagy a megfelelő pozícionálásban, amiről szintén beszéltünk, ez egy folyamatos játék, hogy mi kitalálunk egy pozíciót, meg kitalálunk egy brandet, és hogy azt gondolják róla az emberek, vagy ahhoz igazodjanak, amit szeretnénk, hogyan gondolkodjanak rólunk, illetve a márkánkról, és az szimpatikus legyen, és vágyott dolog legyen, azon folyamatosan dolgozni kell, és ezen folyamatosan azokat a distinktív megkülönböztető jegyeket kell forgatni, és beépíteni újabbnál újabb kreatív kampányokba, hogy mire gondolok itt, hogy attól, hogy az üzenetünk mondjuk marad végig fixen ugyanaz, attól még nagyon sokféle kreativitással megpróbálhatjuk ezt tolmácsolni a fogyasztóknak. Szerintem nagyon jó példa erről, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hogyan dolgozik, és ők egyébként házon belül dolgoznak ki kampányokat. A Liquid Death nevű márka, nem tudom mennyire is.
1: Őt nincs meg, nekem nincs meg.
2: Egy amerikai palackozott, vagy hát egy ilyen canned water végső soron.
1: Hát tényleg, akkor már önmagában nagyon kreatív, ugye? Hogyha valaki ékockát tud eladni, akkor...
2: Hát tehát, hogyha igen, alu dobozokban el tudod adni a vizet, akkor sok mindent el tudsz adni, de hogy nekik ez egy nagyon-nagyon szép építkezés, és folyamatosan kreativitásra építenek meg az önmédiára.
1: Én egy, nem tudom mennyire jó, mert nem tanulmányoztam hosszabban, de egy hazai példát akartam behozni, mert azt értem abból, amit most mondtál, hogy azon a kreatív blokkon vagy sávon belül azért következetesnek kell maradni, tehát hogy vagy önazonosnak, hogy nem lehet mindig nagyon más irányba új kreatív dolgot csinálni, azért bele kell abba a sávba lenni, elmondom, mire gondolok. Mondjuk az Erős Pistire gondoltam egyébként konkrétan, ami egy household brand volt azzal a két termékével, ami volt neki, az Édesanna meg az Erős Pista, aztán lett ostoros, meg mit tudom, karikás, nem tudom micsoda, de hát integrálták ezer más co-branding és nem tudom mi dologba, és tulajdonképpen egy új innováció született azzal, hogy mindenféle helyzetbe belevitték ezt. Hogy látod?
2: Valóban jó példa arra, ez mondjuk inkább egy ilyen co-branded történet tud lenni, vagy hogy mihez tudnak még kezdeni.
1: Hát jó, hát a McDonald's-szal is mennek, a majonézbe is mennek, tehát hogy egyszerűen egy új használati forma is lett belőle. Szaloncukorba.
2: Igen, Erős Pistás szaloncukor van, igen, egy külön kifejezett rajongótábora is, tehát ebből a szempontból...
1: Szűk, de van.
2: Szűk, nincs, de van.
1: Nincs, de van.
2: Ebből a szempontból forgatom magamban a kérdést, hogy milyen jó példát lehet rátalálni, de most nem akar...
1: Akkor mondok egyebet, jó, akkor én szeretem az Erős Pistit, és lehet, hogy ezért jutott eszembe. De nem, igazából arra gondolok, és nem is kell márkát mondani hozzá, bár a pöttyös még eszembe jutott, mint egy household Turó Rudi brand, meg egyáltalán a Turó Rudi, mint kifejezés, de hogy én azoknál gondolom ezt, amikor az ember, aki márkát épít, elkezd irigykedni, hogy könnyű nekik, mert hiszen már megvan egy olyan alap, amihez már csak pöttyöt kell tenni, vagy pistázd meg, vagy most bármit mondhatunk, és az ember úgy érzi, hogy ja, hát így könnyű, hát mindenki rajong értük, és akkor csak egy új dolgot kell mellé tenni.
2: Igen, de hát milyen út vezetett oda ehhez, tehát most még hozhatunk példát, akár hozhatunk egy Coca-Colát is, hogy hát könnyű Coca-Colát eladni.
1: Most már.
2: Most már, persze, tehát hogy úgy tegyük hozzá, hogy kellett hozzá 100 év, meg...
1: De hát kellett hozzá kreativitás.
2: Kellett hozzá kreativitás, és kellett hozzá az, és szerintem a Coca-Cola ebből a szempontból egy nagyon jó példa, hogy milyen disztinktív eszetek vannak, és erre valóban én is szívesen irigykedem egyébként arra, amikor egy márka már olyan életszakaszában van, hogy le se kell írnod a márka nevet, mert elég mondjuk egy félkörív, és akkor beszélünk a McDonald's-ról.
1: Vagy egy szín,
2: mert hogy már annyira ikonikus lett, de hát ehhez milyen út vezetett? Tehát, hogy ehhez az kellett, hogy 100 évig folyamatosan az üveg az úgy nézzen ki, az olyan disztinktív legyen, hogy maga az üveg formája is, arról is felismered, vagy akár egy sziszentésről, hogyha megpattintod ugye a kupakot az üvegen, arról is felismered. Hát ez 100 év kemény munkája az, hogy most itt tartanak, és nyilván az még egy tök érdekes dolog szerintem, hogy valójában a Coca-Cola is miből él. Én nagyon nagy híve vagyok Byron Sharpnak és munkásságának, aki a Hogyan nőnek a márkák című alapművet írta, és egyébként nemrég járt is itt Budapesten a Magyar Reklámszövetség és a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencián, aki arról szokott beszélni, és mindig azt mondja el, hogy valójában hogy a marketingnek megvannak a maga vas törvényei, vagy olyan szabályai, amiket, hogyha elkezdenénk komolyan venni, akkor talán előrébb tartanánk így az eladásokban, meg így a marketingben. És neki egy klasszikus példája a Coca-Cola, hogy a Coca-Cola abból él, hogy még lehet, hogy esetleg máshogy gondolnád így laikusan nézve, hogy így éppen párszor megveszik az átlag Coca-Cola vásárló, hogy éppen párszor vesz csak Coca-Colát. De akkor azt vesz. Tehát, hogy amikor fel akar frissülni, és olyan helyzetben van, akkor a Coca-Colát választja. Azért, mert annyira felismerhető, mert annyira kézenfekvő.
1: Meg a télapó.
2: meg a jegesmedve, meg az üveg.
1: Csak azon somolygok, amennyire legutóbb ezt utána olvastam, hogy néztem, hogy a Harley Davidsonnak nem engedték levédetni a motorbőgés hangját. Ő a saját motorjának a hangját mondta, hogy ez egy megkülönböztető jegy, és mondták, hogy ezt nem lehet levédetni. Lehet, hogy ezúta sikerült, mert nyilván egy jó jogászcsapat áll mögöttük.
2: Hát ez valószínűleg jogászcsapat kérdése, de teljesen megértem őket, hogyha ezt szerették volna elérni. Látod, önmagában ez is egy PR értéke van ennek.
1: Hát ez PR stunt, ugye? Ez egy trükk.
2: Visszakanyarodtunk az elejére.
1: Igen, és de nem ide akartam megérkezni, pedig most már abban a beszélgetés végén vagyunk, hanem, és a Coca-Cola is szorosan csatlakozik, vagy kapcsolódik. A piacismeretről szerettelek volna kérdezni, és azon belül is egy nagyon divatos, de nagyon misztikus ez az insight, ami azt hiszem, hogy nem tudom, hogy magyarul használjátok, hát amely megmondott, hogy van-e magyar megfelelője, vagy nincs. Tehát, hogy mit tudunk a fogyasztónak a kis lelkéről, és hogyan használjuk ezt a márkaépítésben, a picit erről tudunk most még gondolkodni pár gondolatnyit.
2: Hát, ha nagyon röviden kell megfogalmazni, akkor ez mindennek a lelke, az insight, vagy hogy az a fajta, egy átlépek, az empatizálás képessége azzal, hogy megértsük a fogyasztót, hogy miben van, milyen kihívásai vannak, nekem se jut rá jobb magyar kifejezés rá, de ugye ezek a nagy közös gondolatok, amikben vannak a fogyasztók, és akkor jó egy insight, vagy akkor tud jó lenni egy kampány, meg akkor tud jó lenni egy kommunikáció, hogyha egy olyan insightra tud ráülni, egy olyan közös nagy élményre vagy gondolatcsomagra, amiben vannak a fogyasztók, ami szintén pozicionálásról beszéltünk, még nem foglalt, vagy nem használódott még el, vagy nem közhely, mert ugye az választja el talán, hogy nem egy ilyen közhelyes gondolat, hanem valami tényleg kicsit újszerű, vagy egy olyan nagyon megfigyelés, amire még nem hoztak mások megoldást, tehát hogy ebben tud új lenni mondjuk egy márka kommunikáció, hogyha egy olyan insightot fedez föl, amire még nem hozott tényleg más az ő szolgáltatása a termékével megoldást. Szerintem egyébként is így érdemes kezelni a kommunikációt, illetve a szegmentációt is, hogy megnézni azt, hogy miben szenved csorbát a másik. Egy másik nagy kedvencem, Rory Sutherland, ő meg egy brit reklámguru, akinek vannak ilyen elméletei, gondolatai, vagy hát a tanításai között ott van az, hogy nézd meg, hogy mit csinál a másik borzasztó rosszul, és csináld azt jobban, és akkor utána a siker ebből a szempontból
1: nem marad el.
2: Tehát lehet, így van, így van.
1: De például a most csak egy, nem tudom, hogy jó példa, de eszembe jut mondjuk a Snickersnek a igazán éhes, vagy ha nem tudom, hogy ha igazán éhes, vagy ívjan talán magyarul, de hogy az például nekem, az én fejemben az egy insight, tehát hogy azt fedezik fel, hogy valaki gyorsan akar megoldást erre, akkor ők azok.
2: Igen, és itt nagyon szépen bejön az a gondolat, hogy foglalta vagy nem foglalta egy adott pozíció. Na most, hogyha hirtelen elkezdene kommunikálni egy márka neked ugyanezen az insight-on valamit, akkor te is éreznéd, hogy ez egy picit olyan fura, hogy mást vártál volna. Én a Snickers-t vártam volna, hogy egy ilyen insight-a dolgozom. Tehát, hogy a jó insight-ok is kapósak, meg a többségük foglalt, de valóban ez egy kitűnő leírás a dolognak, hogy nem vagy magad, hogyha éhes vagy. És ők erre egy egész brand platformot húztak föl, és nagyon jó példa arra is, hogy kreativitás hányféleképpen tud megjelenni, hogy ehhez a gondolathoz, ehhez az üzenethez, hogy mi segítünk neked abban, hogyha éhes vagy, akkor gyorsan jussál energiához és ízletes energiához, stb. De a lényeg az, hogy mi megmentünk téged ezekben a helyzetekben, ezt mennyiféleképpen be lehet mutatni, és el lehet játszani ezzel a sztorival. Be lehet mutatni úgy is, hogy egy házsártos vénasszonyként mutatnak meg egy fiatal embert, vagy be lehet mutatni úgy is, hogy egy 3 éves óvodás szintjén játszod a csapatsportot, hogyha nem vagy magad.
1: Vagy a Mr. Bean ninjaként, ugye azt nem tudom, azt akartam, ami nekem a egyik ilyen legkreatívabb dolog, azt nem tudom, mennyi ideig csinálták, vagy hosszan, vagy az is csak egy PR stunt volt, hogyha az ember elgépelt valamit a Google-be, ez meg van neked? Uh-huh. Tehát ha elgépelt valami fontos szót a Google-be, rosszul írta be, akkor arra volt nekik ads hirdetés, és az volt éhes vagy?
2: És milyen gyönyörű kontextuális egy olyan touchpointon, ahol megint csak ez egy insight-insightja, mert hát hányan nem gépeltek még félre a Google-ben a keresés közben.
1: Vagyunk így egy páran. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, a láthatóság, észrevehetőség kapcsán a marketingnek a izgalmairól beszélgettem Négyesi Tamás marketing szakemberrel. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Foglalkozunk még a láthatóság, észrevehetőség kérdésével ebben az évadban még jócskán, de mára ennyi fért ebben a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam éve, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de mindenre

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben

0: átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovács, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zeneszerelmeseit. A több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő sorozat különleges környezetben idézi meg Ludwig van Beethoven zenéjét, a kastély ősfáját alatt, a nyári égbolt kupolája alatt. A 2026-os évad 3 hangversennyel várja a közönséget június 27-én, július 4-én és július 11-én. A koncert sorozat célja, hogy Beethoven művei a természet közelségében szabad téren szólaljanak meg, különleges atmoszférát teremtve zenész és hallgató között. A június 27-i nyitóesten Beethoven első és harmadik, azaz az Eroika szimfóniája hangzik el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, Farkas Róbert vezényletével. A fiatalos lendület és a hősi monumentalitás találkozása igazi zenei utazást ígér. Ha szeretne egy estére kiszakadni a hétköznapokból és a klasszikus zene legnagyobb mestereinek egyikével tölteni egy nyárestét, Martonvásár idén is kiváló úti cél lehet. Beethoven dallamai, a kastélypark romantikus környezete és a Nemzeti Filharmonikusok művészete együtt olyan élményt kínálnak, amely sokáig elkíséri a hallgatót.
0: Opera.
1: Monumentális díszletekkel, látványos jelmezekkel és nemzetközi szereplőgárdával készül Puccini Toszka című operájának új bemutatójára a Szent Margit bányai kőfejtő. A premier július 15-én lesz, az előadást pedig augusztus 22-éig összesen 24 alkalommal láthatja a közönség Európa egyik legimpozánsabb szabadtéri színpadán. A produkció rendezője és díszlettervezője Tadeusz Strasberger, aki a napóleoni háborúk idejének Rómájába repíti a nézőket. A látványvilág a barokkváros pompáját idézi meg. A monumentális díszletek központi elemei között oltár, szentély, hatalmas gyertya és tömjénező is szerepel, amelyek a mű vallási és hatalmi szimbólumait erősítik. A jelmezeket ismét Giuseppe Paleia készítette, aki korábban a kőfejtő Turandot és Aida produkcióinak látványvilágáért is felelt. A zenei irányítást az olasz karmester Valerio Galli látja el, aki a Piedra Fesztivál zenekart és a Filharmonia Kor Wien együtteseit vezényli. A produkcióban közreműködik a Gumpold Kirchner Spatzen gyermekkórus is, amely először lép fel a kőfejtő színpadán. A Toszka a szerelem, a féltékenység, a hatalomvágy és a szabadság drámája, amely Puccini legismertebb és egyben legnépszerűbb operái közé tartozik. A Szent Margit bányai előadás alkotói ezúttal is egy látványos, érzelmekben gazdag szabadtéri produkciót ígérnek, amelyben a monumentális színpadkép és a különleges természeti környezet együtt teremti meg az opera felejthetetlen atmoszféráját.
0: Esemény.
1: A világ fiatal karmester tehetségei érkeznek Magyarországra októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre, amelyet október 1-e és 10-e között rendez meg a MÜPA. A rangos megmérettetésre idén közel 400 jelentkező nevezett, 5 kontinens 61 országából. Az előválogatást követően 24 fiatal dirigens jut a helyszíni fordulókba. Az elődöntőket a Pécsi Kodály Központban rendezik meg, a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, majd a 10 tovább jutó a Budapesti Zeneakadémia nagy termében méri össze tudását a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Társaságában. A 4 döntős október 9-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében vezényelheti a Nemzeti Filharmonikus Zenekar együttesét. A gálakoncert és az eredményhirdetés október 10-én lesz. A verseny a fiatal karmesterek számára komoly nemzetközi bemutatkozási lehetőséget jelent, hiszen a zsűri és a meghívott szakemberek fellépésekkel, külön díjakkal és további szakmai lehetőségekkel segíthetik a legtehetségesebb résztvevők pályáját. Az elő- és középdöntők koncertjei ingyenesen látogathatók.
0: Koncert.
1: A modern európai jazz egyik meghatározó alakja, Andy Shepherd ad koncertet október 17-én a Budapest Jazz Club színpadán. A világhírű brit szaxofonos triójával érkezik Budapestre, ritka magyarországi fellépésének ígérete pedig a jazz rajongók számára különleges zenei élményt kínál. Andy Shepherd pályafutása során a nemzetközi jazz élet egyik legismertebb művészévé vált. Zenéjében a jazz hagyományai, az európai kamarazene, a minimalizmus és a szabad improvizáció elemei találkoznak. Játékát líraiság, gazdag dallamvilág és különleges atmoszféra teremtő erő jellemzi. A budapesti koncerten két kiváló muzsikus csatlakozik hozzá, az olasz zongoraművész Rita Markotulli, aki számos jazz legendával dolgozott együtt pályája során, valamint a svéd nagybőgős Anders Jormin, az európai improvizatív zene egyik legjelentősebb alakja. A koncert kifinomult kamarazenei hangzást, inspirált improvizációkat és a kortárs jazz legmagasabb színvonalát ígéri a Budapest Jazz Club közönségének.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Biciklivel az erdőben. A vidéki kerékpártúrák nem csupán testet, de lelket is feltöltő élményt nyújtanak, miközben felfedezhetjük az országot két keréken. Induljunk hát el együtt. Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres. Így bármerre járunk, akár gyalog vagy két keréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgyi tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterétig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig. Somoskőújfalu, Eresztvény. A Somoskőújfalu és Eresztvény közt kanyargó útvonal ismerős lehet sokak számára, hiszen 2021-ben ez a kerékpárút nyerte el az Országos Erdészeti Egyesület Év Erdei Kerékpárútja díját. De mi teszi ezt az útvonalat olyan különlegessé? A szakasz a Nógrád vármegyei Somoskőújfalu vasútállomástól indul, és az Eresztvényi játszótérig tart, aminek nagy része egy hajdani vasútnyomvonalán vezet. Bár a sineket már régóta felszedték, a kijárt út még mindig ellenáll az időjárási viszontagságoknak. A vasútnyom az Eresztvényi műútig folyamatosan 3-4%-os emelkedést mutat, amely garantál egy kis kihívást. Az alsó szakasz egy régi alagúton keresztül halad át. Ez az egyik leglátványosabb része az útnak. Ezen kívül a fennsíki rész is nagy népszerűségnek örvend, terepfutók, túrázók és hegyi kerékpárosok körében. Az út során találhatunk pihenőhelyeket, madárparkot és játszóteret is a családosoknak. Illetve tovább folytathatjuk utunkat a medves fennsíkra, a Margit bánya és a Középbánya felé. Amennyiben van még bennünk lendület, a Középbánya tó csillogását is szemügyre vehetjük a jól megérdemelt pihenés előtt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál! Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros magazinja.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével. Te, Tufi, hoztad a 18-as karikát?
2: Fú, nem.
1: Csak mert lehet, hogy horror műsor lesz ez a mai?
2: Hát lehet.
1: Vagy lehet, hogy ez lesz az igazi közszolgálat. Horror és igazi közszolgálat vegyítve, miről lehet szó? Kerékpáros sérülésekről, sebesülésekről és balesetekről fogunk beszélni. Elsősorban így az utóélet, gyógyulás, gyógyítás és a kezelések szempontjából, ugyanis dr. Arató Róbert, baleseti sebész a vendégünk. Köszöntünk a műsorban.
3: Sziasztok!
1: Ő egyébként a Tour de Hongrie hivatalos versenyorvosa, úgyhogy nem csak sokféle sebesülést látott közelről, hanem kerékpárost is, meg kerékpározókat is, meg talán kerékpáros baleseteket is.
3: Igen, igen.
1: Egy-két történetet fel fogunk idézni, de azért érdemes velünk maradni, mert valószínűleg elég sok praktikus tanáccsal és fogással és praktikával fogunk szolgálni azoknak, akikkel időről időre, vagy ritkábban, vagy gyakrabban, de előfordul, hogy így lehorzsolják magukat, elesnek, összetörik magukat, és ez a testükön valamiféle kisebb-nagyobb elváltozást okoz. Ki fog derülni a műsorból, hogy mi az, amikor tényleg orvoshoz kell menni, és mi az, ami lehet, hogy házi körülmények között, házilag elérhető eszközökkel és némi odafigyeléssel is gyógyítható. Kezdjük talán ott, hogy Tour de Hongrie-n voltál. Mi volt szerinted az a legkomolyabb sérülés, amivel tovább ment egy kerékpáros, egy versenyző, és aztán másnap is rajthoz állt, és szerinted normális dolog volt ez?
3: Köszönöm a kérdést. Hát egyrészt a Tour de Hongrie során azért magasabb szintű versenyzőkkel van dolgunk, úgyhogy ők nagyon jól tudnak kezelni igazából a sérüléset, fel tudják ismerni magukon sokszor a sérülést, úgyhogy ez egy kicsit egyszerűbb az ő esetükben, de ilyen extrém sérülés idén az volt, amikor koponya zúzódása volt, szinte majdnem eltört a sisakja, behorpadt, és ennek ellenére lehúzta, beütötte a vállát, a csípőjét, a térdét is. Mindenhol volt hámsérülése, és volt egy zúzott sebe még az alkarján, hát ez nem olyan nagy, egy 4 cm nagyságú, de ez varrást igényelt. Miután beért a célba, akkor nyilván azért nézni kellett ilyenkor menet közben a agyrázódásnak a tüneteit, mert sajnos azzal nem mehetett volna tovább, de szerencsére ezeket nem mutatta. Végigtekerte a szakaszt, és akkor utána másnap az kórházban ugye ellátták a sebét, össze is kellett varni, és úgy állt rajthoz másnap.
1: Sisak jó szolgálatot tett ezek szerint.
3: Abszolút.
1: Mik voltak a legemlékezetesebb beavatkozások így a Tour de Hongrie-n vagy más versenyeken, amikről így mesélnél, mert vagy az orvostudomány csodát tett, vagy pedig vagy belőle egy olyan tanulság, amiről minden kerékpárosnak érdemes tudni.
3: Hát többek között sok nagyobb sérülés volt így a Tour de Hongrie-n. A legnagyobb talán a medence csonttörés volt, ez hát 4 évvel ezelőtt, a hajdúszoboszlói sprint előtt az utolsó kanyarban. Itt az volt a tanulsága az egésznek, hogy a versenyző jelezte, hogy probléma van, de itt protokollszerűen általában egy medenceöget szoktunk felhelyezni, és ő mondta, hogy a medence felhelyezésénél erősebbek a fájdalmai, mintha simán hagytuk volna, úgyhogy hallgattunk a versenyzőnek a tanácsára, úgyhogy nyilván a nyakát rögzítettük, hordágyra tettük, de a magát a medenceövet, ami protokollszerűen kellett volna, azt nem helyeztük föl.
1: Ja, abban biztatok, hogy mivel sportoló, amit a beszélgetés igen. elején említettél, hogy jól ismeri a teste visszajelzéseit, volt már jó pár sérülése, érdemes az ő visszajelzésében bízni.
3: Igen, és ebből a szempontból utólag bebizonyosodott a vizsgálatok során, hogy egy medence, tehát egy csípőlapát törése volt, amit ha lejjebb, a rögzítés ugye lejjebb fog, ami gyakorlatilag, tehát azt a törést nem fogta volna, csak szorította volna, és keringését akadályozta volna az alsó végtagnak.
2: Ez már ugye a baleset után
3: időszakban. Igen.
2: Művelet.
3: Igen.
2: És lesz egy kérdés, de az jutott eszembe előtte, hogy ugye te az orvosi autóban teljesítesz szolgálatot,
3: igen,
2: illetve a versenyt kísérik mentő autók is. Mi a különbség a kettő között egy ilyen profi kerékpár verseny során?
3: Az orvosi kocsinak teljesen más feladatai vannak. Az orvosi kocsi amellett, hogy a kisebb sérüléseket menet közben ugye el tudja látni.
1: Effektíve úgy, hogy kinyúlsz az ablakon.
3: Igen, ha van rá mód, igen. Ezért szeretjük a kabriónak a használatát, mert jóval egyszerűbben ki tud kapaszkodni a versenyző az autóra, akár meg is tud kerülni minket, hogyha a másik oldalát kell lápolni. Tehát könnyebben elérhető a sérült testrész.
1: De azért egy varrást azt nem lehet
3: nem, azért
1: megcsinálni.
3: Igen, tehát azért a varrást azt inkább, tehát miután beért a célba, utána nyugodtabb körülmények között végezzük el. A másik, ami nagy különbség, hogy az orvosi kocsiban egy orvos ül, maximum egy egészségügyi személyzettel, tehát maximum két egészségügyi személyzet van benne, míg a mentő az egy teljesen felszerelt három gyakorlatilag szakember ül az autóba, általában mentőtiszt, mentőápoló, és hát a sofőr, aki szintén azért sokat tud segíteni egy ellátás során. Tehát az orvosi kocsinak visszatérve a feladatára, mi egy mezőny bukás esetén fel kell mérni, hogy az adott versenyző egyáltalán igényele egyből orvosi segítséget, vagy fel fog kelni és feláll, és a horzsolásait idézőben leporolva tovább indul, mert akkor ugye megakasztaná a verseny menetét.
2: Itt a bringások valóban extrém tűrőképességről tesznek tanúbizonyságot.
3: Igen,
2: sokszor összehasonlítják a focisták, amikor ugye kamu esés
3: itt nincs fekvőpörgés, igen.
2: Itt
3: ha fekvőpörgés van, akkor tényleg esés van. Nagyon nagy tűrőképességük, meg fájdalomküszöbök is az egekben van.
1: De ezt mi hajthatja szerinted? Az inkább, hogy nem először esnek el, nyilván történt már velük ilyen, ismerik az érzést, ezt a fájdalmat, tudják, hogy kb. Hova vezet, vagy inkább az adrenalin, ami a versennyel együtt jár?
3: Mind a kettő, de biztos, hogy nagy jelentősége van annak, hogy nem először esnek el, hanem több századszorra.
1: Nem érnek meg.
3: És nem ijednek meg, és tudják az érzését, hogy ez most komoly esés. Nyilván minden esésből lehet később probléma, de azért így elsőre, főleg egy versenyző, egy rutinos versenyző érzi, hogy mivel áll szemben nagyjából, hogy ez még belefér. Még az is lehet, hogy utána úgy dönt, mert azért verseny közben van olyan, ezért is jó így az orvosi kocsi, a mezőnyből vissza tud maradni a versenyző úgy, hogy nem kell visszamenni a kocsisorra, és meg lehet vele beszélni, tehát hogyha kér esetleg fájdalomcsillapítót, amit engedélyez ugye a doping ellenőrzés, azt lehet adni ilyen esetben, például a fejfájásra egy esés után. Nyilván viszont a tüneteket kell nézni, egy agyrázódásnak a tünetei, hogyha jelentkeznek, akkor sajnos tehát abba kell hagyni a versenyt, és meg kell beszélni a versenyzővel, hogy az ő biztonságáért, meg a mezőny többi versenyző biztonságával abba kell hagyni.
1: Maradjunk még egy picit a bulvár szinten, aztán tényleg elmegyünk a komoly irányba. Engem sajnos tényleg érdekel az, hogy mi az, amit meg lehet csinálni. Egy 25-30-35-tel guruló kabrió autóból egy párhuzamosan guruló kerékpározó versenyzőnek a testén. Mi az, amit így bevállaltok?
3: Hát amit egy felszínes sebellátás, azt be lehet vállalni. Nyilván nagy jelentősége van a sofőrnek, de ugyanúgy az asszisztensnek is elől. Én általában hátul szoktam ülni, hogy jobban körbe tudom így a versenyzőt, el tudom érni minden irányból, és ugye a sofőrnek nagyon figyelnie kell arra, hogy megfelelő tempót tartson, ugyanígy a kijelölő asszisztens, ő meg figyelnie kell menet közben bármi, lehet ugye a félreálló csapatautók, mert ugye ilyenkor a mezőny végén van az ápolás, és tehát főleg sebellenőrzés szokott lenni, vagy akkor ellátjuk. Volt olyan, hogy szembe került idegen testet kellett valamilyen szinten mosással, tehát nem belenyúlva, de hogy átöblítve ki lehetett szerencsére szedni, és nem kellett teljesen megállni a versenyzőnek. Volt arra is példa, hogy egy egyszerűbb eset, hogy tehát a versenyző is tud abban segíteni, hogy aznap például emésztési problémái voltak, erre azért vannak szerek szerencsére, és akkor a versenyző oda tud jönni, és akkor egy gyógyszeres
1: segítséget kap.
3: Igen. Tehát ebből a szempontból. De varrás nem. Tehát varrás nem alkalmazunk, nagyobb beavatkozásokat nem.
1: És röntgengép sincs a kabrión.
3: Nincs. Még nincs.
2: Nekem eszembe jut egy olyan reakció, még versenyzősi időszakból, hogy minden állap, tehát bármilyen bukásnál az alapreakcióm az volt, hogy fölpattanni újra a biciklire és menni. Tehát általában az volt a gond, hogy mondjuk a bringával volt valami, és nem tudtam rögtön tovább menni, de az, hogy akarsz rögtön tovább menni, az egy alap. És általában, hogyha valami nagy baj van, azt úgy rögtön érzi az ember. Viszont meg szokott történni olyan, hogy utólag derül ki, hogy valakinek mégis komoly sérülése van. Volt-e ilyen, akár a Tour de Hongrik történetében állat, hogy valaki visszaült, és aztán csorgott hátra, és érezte, hogy van valami, és ránéztél, és úristen, hogy valami eltört, vagy valami nagyon komoly dolog volt, hogy azonnal le kellett szállítani a bringáról.
3: Olyan eset nem volt, hogy azonnal le kellett szállítani. Volt olyan, hogy fejsérülés miatt az elején nem voltak problémák, de utána a jelentős szédülésről számolt be a visszacsorgó versenyző, és akkor viszont egyből abba kellett hagyatni a versenyt. Nyilván ilyenkor a csapatorvossal felveszük a kapcsolatot menet közben, és akkor vele együtt a döntést nyilván meg kell hozni, de a versenyző általában a saját csapatorvosának a döntését is figyelembe veszi. Tehát nyilván mi vagyunk a végső döntésnek a meghozói, de teljes mértékben meg kell beszélni azért a csapatorvossal is. Tömegbukás esetén az a nehéz, ahogy felmérni a versenyzőknek a valódi sérülés fokát. Tavaly volt egy helikopteres mentésünk is, ott volt egy ilyen helyzet, hogy hát egy tömeges bukás során egymás hegyén hátán feküdtek a versenyzők a bringákkal, és szólt is az egyik versenyző, hogy menjek oda, de láttam, hogy az a versenyző az óvatosan nyilván fájdalmak között, de fel tudott ülni, viszont tovább egy 6 méterrel arrébb viszont feküdt a földön.
2: És akkor döntened kell nagyon gyorsan.
3: Dönteni kell, igen, és ugye ez szokott a nehézség lenni, tehát így a versenyek során, hogy ezért kell az orvosi kocsinak úgynevezett triázsolni, tehát állapotfelmérést végezni, és akkor visszaszólni a mentők részére, hogy ki az, aki igen súlyos, és nyilván a nagyon súlyos eseteknél el kell kezdeni valamelyest a helyszíni ellátást, amit csak lehet, stabil helyzetbe hozni, amit lehet nyilván egyedül.
2: Ez az ominózus balatoni, amikor a szélben hát ott 20-30-an
3: is
2: fek.
3: Igen.
1: Na, tényleg lassan sikerül elmenni horror műsorba, és még egy horror kérdés van, aztán átmegyünk, ez már kifele vezet a horrorból. Milyen olyan praktikák, technikák vannak, amiket ti és a versenyzők tudnak, de úgy nem köztudott az átlagemberek számára, amitől tényleg egyik napról a másikra horzsolások, sebek gyorsabban begyógyulnak, mint amihez így az átlagemberek szokva vannak.
3: Sajnos nagyon sok új szert nem találtak ki erre, tehát itt szó volt korábban a hidrotakról, a különböző gélekről, akár az aloe verás készítményekről. Ezeket is lehet alkalmazni. Általában a felületes sérülésnél szoktuk mondani azt, hogy esetleg lehet krémmel kenni, viszont arra kell figyelni, hogyha a horzsolás kicsit mélyebb, akkor már nem javasolt rá a krémezés, hanem inkább a folyadék halmazállapotú, akár okteniszeft például, tehát ez megfelelő. Egyébként az égési osztályon is ezeket alkalmazzák, tehát azért ez egy kvázi egy égési sérülés, hogyha magáról a hám sérülésről beszélünk egy többnyire a legnagyobb esések kapcsán, és mindig jelen van, meg a legkisebb esésnél is.
1: Bocsit, egy kicsit lassítsunk vissza, tehát hogy azt mondod, hogy egy horzsolás, Tehát, hogyha elesünk, horzsolás, nagyobb sebesség, kisebb sebesség, ott szinte mindig égési sérülésről érdemes beszélni, vagy ott egy égési sérülés történik?
3: Hát hasonló, de ugye égési sérülésnél ott nincs, tehát a felülete a sebnek, ott általában a hő hatás miatt károsodik. Itt meg azért van egy mechanikus sérülési fázis, ahol azért hogyha közelebbről nézzünk a sebet, egyenletlen a felszíne, és ezért azért máshogyan kell kezelni valamilyen szinten, mint egy égési sérülést, de lényegében, mivel hámon történik a maga a sérülés, meg a mélysége is, ezért tekinthetjük közeli rokonságnak a égési sérülésekkel.
2: Illetve a szennyeződések.
3: A szennyeződésnek, igen. Tehát, hogy maga az ellátás, azt szoktuk javasolni, hogy akár traumatológiai szempontból is, vagy ugye a kerékpározás során, hogy első körben, hogyha van esetleg tiszta víz, mert nyilván a szennyeződést le kell mosni, tehát hogyha ideális a helyzet, és van tiszta víz, akkor lemosni a sebet a szennyeződésektől, amennyire csak lehet.
1: Tiszta víznek számít az, ami a kulacsomban van, reggel beletöltöttem, de már beleittam akkor is?
3: Igen. Ebből a szempontból igen. Nyilván, hogyha molekulárisan néznénk, már nem, de ebből a szempontból igen.
2: Tehát ezzel
3: le lehet mosni, és utána a fertőt, tehát a tisztára a törlés, az igazából itatást jelent, mert ugye minden egyes törlés az
1: igen, fájdalmas,
3: igen. És tehát hogyha leitatjuk a vizet, az azért fontos, mert ugye utána jöhet rá a fertőtlenítőszer, mert akkor nyilván nagyobb, tehát ha feloldja maga a víz, tehát a fertőtlenítő hatása nem úgy fejti ki, mint hogyha rendesen a szer rákerül.
0: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Welcome to St. James Ballroom.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító

0: helyeik eddig. A kedre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Itt egy életszerű példát, illetve hát mindig ezen gondolkozom, amikor valami bukás történik, és ugye ez a kulacsos módszer, ez a legtöbbünknél működik, viszont mondjuk bringázol, elestél, visszaülsz, eltelik még másfél óra, hogy hazaérsz, és az alatt ugye egy kicsit varrasodik a seb. És hogy itt elkövetek-e hibát azzal, hogy megpróbálom mondjuk alaposan kipucolni, vagy inkább hagyni kell ez az itatós módszer, tehát hogy itt mi a helyes magatartás. Ez például én nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy inkább hagyni, hogy ha már bevarrasodott, akkor békén hagyni, és jobban gyógyul, vagy látod, hogy van benne az a feketesség megpróbálni minden áron kimosni.
2: Ha felületes a seb, és úgy látszik, hogy nincs sok szennyeződés benne, akkor maradhat úgy, ahogy van. Tehát akkor igazából egy fertőtlenítő oldattal való kezelés az bőven elég, és még maradhat is szabadon. Tehát, hogy ez egy, ha viszont mélyebb, és látszik, hogy akár szemcsék, homokszemcsék vannak benne, akkor célszerű annak ellenére, hogy már kezd varrosodni, rendesen áttisztítani. Erre vannak csapatorvosok, korábban egy angol csapatorvos írta le a könyvében, hogy ők gyakorlatilag ilyen nagyon puha kefét használnak ilyen a szennyeződésnek az eltávolítására. Tehát lemossák, utána jön a fertőtlenítő, és utána jön még egy mechanikus tisztítás egy kvázi kefével. Nyilván
1: az a nagyon fájdalmas.
2: Igen, igen, de abból is a finom sertélyű, nyilván, de az is érzékeny. Csak ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy az aszfalt darabok, hogyha akármilyen kicsik, az okozhatnak később váladékozást. És minden egyes aszfalt szemcse, vagy homokszemcse, ami ott marad a bőr alatt, hiába nem látszik, vagy nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, az később a seb gyógyulásának tehát gyakorlatilag lassabban gyógyul a seb tőle, mert ott van az idegen test.
1: És hogyan döntsük el azt, hogy megint csak az előbbi példa, hazaértünk, így vagy úgy kezeltük a sebet, mi az a pont, amitől kezdve érdemes elmenni mondjuk a rendelőbe, hogy szakember kezelje a sebet?
2: Általában, hogyha a mélység is számít, nyilván, hogyha nem látjuk, tehát ilyen fél centiméternél mélyebb sebeknél, és mondjuk fél centiméternél nagyobb sebeknél érdemes azért megmutatni, főleg akkor, hogyha máshol is van sérülés. Egyrészt azért, mert általában tetanuszinekciót szoktunk adni ilyen nyílt sebeknél, főleg, hogyha földdel meg szennyezett sebekről van szó, és mert általában az ilyen 2-3 centis sebeket is lehet, hogy érdemes inkább összevarni egy-két öltéssel, mert gyorsabban gyógyul. Tehát időt nyerünk azzal, hogy nem váladékozik annyit a seb, hanem hamarabb zárható.
3: Most tegyünk egy nagy levegőt, egy kicsit zoomoljunk ki. Meg kell kérdezem, hogy te egyébként szeretsz-e bicajozni, és biciklizel rendszeresen?
2: Én nagyon szeretek kerékpározni, nyilván ilyen amatőr szinten, de főleg országúton, hogyha tehetem, időm engedi, akkor országúton szoktam.
3: És azért provokáltalak egy kicsit ezzel a kérdéssel, hogy amúgy egyébként ez egy biztonságos sport-e a kerékpározás? Így összességében neked a nyugtassú, tehát most elég sok drámai helyzetről beszéltünk, összességében azért így továbbra is baleseti sebészként is azt tudod mondani, hogy aki teheti, az menjen bicajozni. Vagy?
2: Nem. Alapvetően egy annak ellenére, hogy veszélyes is tud lenni, de mindenki a tudásának megfelelően, főleg, hogyha emberi erővel hajtott kerékpárokról beszélünk, nyilván most nem az elektromos vonalon gondolkodunk, akkor mindenki a tudásának megfelelően tud azért megfelelő sebességgel tud menni, és általában a reakcióidő ezzel legyen arányos, és így az extrém sérülések is többnyire elkerülik az embert. Nyilván minél hamarabb elkezdi a kerékpározást egy ember, tehát gyerekkorba, annál nagyobb tapasztalata, annál nagyobb rutinja lehet, és az ilyen vészes eseteket is jobban tudja kivédeni. Tehát ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, de nyilván arra is figyelni kell, hogy idősebb korba jóval könnyebb abból a szempontból sérülést szerezni, hogy csontritkulástól kezdve, de mégis összességében az időseknek is nagyon jó sportszer, mert gyakorlatilag a kardiovaszkuláris rendszert semmi más nem tudja ennyire jól terhelni, úgy, hogy az izületeit közben valamelyest kíméli.
3: Ha lehet választani, és ilyen alapon válaszunk kerékpározás irányát, terepet, hogy hol fogjuk magunkat legkevésbé összetörni, akkor mit válaszunk?
2: Ez nagyon érdekes kérdés. A tapasztalat azt mutatja, hogy általában a városban sérülnek le legtöbben, nyilván ott is élnek a legtöbben, ott is használják a legtöbbet a kerékpár talán, de mégis a sérülések súlyossága az inkább a városi közlekedésre tehető. Ennek ellenére ott is inkább az autóval való találkozás, vagy a kereszteződésekben való, tehát nem közvet, tehát a kerékpárúton nagyon-nagyon kevés olyan eset van, hogy csak szimplán egy kerékpárúton elesik valaki, és kórházi kezelést igényel. Tehát ebből a szempontból terepen nyilván, aki terepen kerékpározik, itt a tudás is azért tehát szerepel az egészben, hogy aki már kerékpárral tud közlekedni viszonylag nehezebb terepen, a tudása is jobb, tehát kevésbé esik talán olyan esetben, vagy kivédi az esést, tehát el tudja mozogni.
3: Akkor igazából nem is az számít, hogy mondjuk a fa az, vagy a fű az puhább, mint a beton, hanem sokkal inkább az számít, hogy egy város az egy sűrűbb környezet, és illetve az, hogy aki kimerészkedik terepre, ő valószínűleg lehet, hogy egy kicsit ügyesebb, mint az, aki nagyon alkalmanként városba gurul.
1: Meg talán még becsatlakoznék a kérdéshez, hogy aki nem gyakorlott, tehát nem sportol, annak fogalma sincs, meg nagyon váratlanul éri egy esés, tehát hogy nem, meg se tudja ítélni, hogy mi baja van. Tehát ő az úristen elestem, és vérzek, igen, és megyek be a sebészetre gyorsan.
2: Ez is igaz, ez is benne van egyébként.
3: Akkor ez nagyon jó hír, mert igazából senki sem kerül hátrányba, akármi, akár a Monti, akár az országút, akár a Grével legyen a szenvedélye, és egyébként nyilván a városi kerékpározástól sem szeretnénk senkit sem eltántorítani.
1: Nekem közben egy kérdés eszembe jutott még, becsatlakozva a komolyabb sérülésekhez, hogy ugye beszéltünk a horzsolások, elesel, aszfalton elfekszel, csúszol, stb., de mi van a törős, zúzós komolyabb sérülésekkel, amit nagyon sok esetben nehéz érzéssel megállapítani, hogy most én komolyan sérültem, vagy nem. Tehát nekem például volt konkrétan részleges izomszakadás, amit nem vettem elég komolyan a helyzetben, helyszínen utólag derült ki, hogy hát ez egy több hetes sztori lesz, hazabicikliztem vele. Tehát így, ugye a kulcsontörés is egy ilyen jellemző dolog, ami nem annyira fájdalmas, de azért nem jó vele bringázni.
3: Én meg szerencsére ellenpéldáról tudok beszámolni, mert én miután az oldalamra estem a hármas határhegyen, megmertem volna esküdni, hogy biztos eltörtem a bordámat, de a röntgen szerint nem törtem el.
1: No, ezeket hogy, ebbe tudsz-e tanácsot adni, hogy vagy erre van-e ökölszabály, hogy mi az, amire hívjuk ki a mentőt, mi az, ami biztos, hogy nagy gond?
2: Hát általában az szokott lenni, hogy egy zúzódás gyakorlatilag fájhat annyira, főleg egy nagyobb esés során, mint egy törés. Tehát ez valóban elfedheti a dolgot. Viszont 4-5 nap után, hogyha nem érezzük úgy nagyon a fájdalmat, akkor ez a zúzódásból származó panaszok valamelyest elkezdenek csökkenni. Ez általában a végtagokra vonatkozik. Nyilván extrémes esetben, hogyha szalagsérülés van, akkor is azért egy hét után el kell kezdődni egy javulásnak. Olyan esetben, hogyha hogyha akár itt előbb említetted a mellkasi sérülésnél, ott igazából a bordák alatt fut az ideg, ami felerősíti ilyenkor ugye a zúzódásból származó ödéme felerősíti a fájdalmat, nyomja az ideget esetleg, az legalább 2-3 hétig is fájhat. És de ilyen esetben, tehát a testüregi vagy a testüregi jellemző sérüléseknél inkább azt javasoljuk, tehát egy mellkasi panasznál inkább javasoljuk a kórházi ellenőrzést, még akkor is, hogyha ha nem igazolódik törés, mert azért nem csak törés lehet. Tehát lehet egy bevérzés, ez nem akarok senkit megijeszteni ezzel. A lényeg az, hogy azért jelentős nehéz légzéssel jár ez a, hogyha tehát nem csak egy zúzódás van, egy mellkasi zúzódásnál, általában nem szokott nehéz légzés lenni, nem tudunk felülni a kerékpárra gyakorlatilag.
3: Igen, én feltudtam.
2: Tehát igen, egyébként ez is egy mérce valamilyen szinten, akár a lovaglóknál, ha vissza tud ülni a lóra, akkor minden rendben van, nyilván ez időzőjelben, de lényegében van egy ilyen fajta része is. A dolognak a végtagi sérüléseknél ugye jellemzően kulcsontöréssel, ott is azért érezhető, hogyha szúró jellegű a panasz, akkor inkább érdemes ellenőriztetni. Mert azért az úzódásokból származó panaszok inkább tompa, nyomó jellegű fájdalmak lehetnek. Amikor már éles, szúró jellegű, az inkább akut történést erősebb sérülésre utalhat. Ugyanígy a hasi régióban, ott is érdemes, főleg így gyerekeknél szokott előfordulni az, hogy tompa hasi traumának nevezzük, amikor akár egy tompa tárgy, akár egy bicikli kormány megüti a hasat. Ilyenkor, hogyha a gyermek nyilván előbb tehát megijed, fájdalmas neki, és még eltelik néhány perc, akár 10 perc is, és még mindig nagyon fájlalja, ott is érdemes inkább megnézni.
1: Itt a szúrásról és a kulcsontörésről jut eszembe, hogy sokszor talán ezt meg fogod erősíteni, hogy nem egy jó magatartás mozgatni, megerőltetni egy feltetően törött csontot, de mégis mondjuk egy kulcsontörést hogy tudunk megállapítani, hogyha milyen mozdulatokra vagy tartományban érezzük a fájdalmat, illetve nem csak kulcsontörés, hogyha tudsz ilyet, ami mondjuk azonnal megállapítható, hogy gond van és törés.
2: Hát általában külsőre nyom esetleg, ha van, akkor az is engedhet következtetni rá, akár egy erős duzzanat, hirtelen bőrpír jelentkezik azon a területen is lokalizált, tehát egy helyen, ahol a fájdalom is maximuma van igazából, vagy végtagoknál esetleg nyilván, hogyha tengelyeltérés van és látszik tehát nem egyenes az alkar, akkor nyilván...
3: Igen, lassan így elképzeltem, hogy mit jelent a tengelyeltérés, nem szeretném kipróbálni, nem a bicajról van igen, szó.
1: Igen, elnézést nem bele a szögekbe.
2: Igen, elnézést. És nyilván vannak olyan esetek is, amikor a kulcsont a lapockához ízesülő része, ott egy szalagos összeköttetés van, ott is lehet probléma, de az nem annyira akut helyzet, de azt is ellenőrizni kell. Tehát, hogyha váll fölé emelésnél, tehát visszatérve a kulcsontra, ha váll fölé emelésnél a karnak jelentős panaszok vannak, inkább érdemes ellenőriztetni.
3: A műsor vége fele közeledve kicsit térjünk át olyan szempontból békésebb vizekre, hogy egy picit elmegyünk a szerek és praktikák és gyógyulás irányába. Amit mindenképpen meg akartunk kérdezni, hogy szellőztetjük a sebet, nem szellőztetjük, naposztatjuk, nem naposztatjuk.
1: Mikor kötjük?
3: Milyen gyakran kötjük újra? Milyen gyakran kell újra és újra végig fracskolni oktaniszeptel vagy más hasonló szerrel, mi az, ami működik?
2: Hát általában attól függ ugye a sebnek a nagyságáról, már beszéltük korábban. Nyilván, hogyha az orvos vagy az ellátó személyzet elrendel valamit, akkor nyilván azt célszerű betartani.
3: Beszéljünk arról,
2: ami hogy otthoni igen. Kezelés során, ott hogyha felületes, akkor attól függően, hogy mennyire mélyen barázdál. Tehát itt is azért van egy olyan rendszer, hogy ha megfigyeljük a nagyságát igazából, nyilván, hogyha húzódik a bőr, tehát azt kell tudni, hogy a bőr gyógyulásánál azért van egy hegesedő fázis, ami húzza össze, és ugye minél lassabban történik ez, annál szebb gyógyulás várható. És ezért vannak ezek az intelligens kötszerek, amit szintén égésérüléseknél is használnak, de nem csak annál, akár egy váladékozó sebeknél, ezek úgy gyorsítják a sebgyógyulást.
3: Bocsánat, azért szakítanak meg, hogyha engem érdekel, szükségem van intelligens kötszerre, akkor egyrészt az hogy fog kinézni, és hogyha bemegyek a patikába és ezt mondom, akkor zavarba hozom-e a patikust, vagy fogja tudni, hogy miről van szó?
2: Abszolút fogja tudni, hogy miről van szó. Igazából úgy kell elképzelni, minthogyha egy szivacsos réteg fedné a sebet átmenetileg. Ugye ennek vannak több fajtája. Ma a piacon lehet fertőtlenítő szertartalmú a maga a szivacs, akár ezüstös tartalma is lehet, ami szintén fertőtlenít, ez általában ilyen mélyebb sebeknél szoktuk alkalmazni, van felületes sebre, szintén ezüst. A hidrotátak, mint olyan, az ugye magát a hidrotációt segít elő, ezáltal is nem engedi kiszáradni, tehát hogyha egy mélyebb sebről van szó, nem húzódik túl hamar össze, tehát van elég ideje, hogy a felső rétege a bőrnek újra kialakuljon, és nem heggel, hanem szépen oldalról fel tudja tölteni, illetve alulról is a sebet. Gyakorlatilag.
1: Ezt ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen, amit az egyszerű átlag ember gondolna logikusan, ösztönösen, pont az ellenkezője történik, mert ugye átlag ember legtöbbször azt gondolja, hogy elkezd ez a varrasodás, meg ez a kemény réteg kialakulni, és hú, az milyen jó, és valójában, amit elmondasz, az alapján minél nedvesebb környezetben
2: az elején igen,
1: gyógyul.
2: Igen, az elején igen, és itt kell áttérni, amikor a pár első 3-4 kötés csere után, viszont valóban kell, hogy szellőzzön. Tehát az sem jó, ha dunsztoljuk a kötést. Tehát itt egy ilyen átmeneti időszak van. Az elején
3: jó. Ez 1-2-3 nap.
2: Körülbelül igen.
3: Igen. Csak mi a helyzet a napsütéssel? Ugye a napra sokszor úgy tekintünk, a napfény ez nagyon jó. Náthás vagyok, megsütetem az arcomat a nappal, és így érzem, hogy így kitisztul, és így jobban leszek, és így elképzelem, hogy a rengeteg ronda bacillus az így ettől rögtön elpusztult. Milyen viszonyban vannak a sebek a napsütéssel és a napsugárzással?
2: A napsugárzás ugye alapvetően jó a bőrnek abban a szempontból, hogy nyilván egy egészséges időtartamban, de a sebeknél ott valamilyen szinten szár, tehát nem mindig jó, hogyha főleg az elején egyből szárad ugyanígy a hegesedés miatt. Tehát nagyon száríthatja, sőt, ami lehet, hogy a var meg a seb gyakorlatilag más szín lesz pont emiatt, mert egy kicsit más alapja lesz, tehát sokkal vérbőbb lesz a terület, mert hamarabb.
3: Tehát összességében nem javaslod ezt a naposztatást?
2: Sütetni a sebet nem célszerű, érdemes akkor inkább hosszú jut venni addig, amíg szépen gyógyul, amikor már nyilván begyógyult, akkor nyugodtan érheti nap fokozatosan. Nyilván.
1: És mennyit álltunk akkor, amikor ugye megtörténik a sérülés, és gyakorlatilag kénytelenek vagyunk mondjuk másfél órát még menni.
2: Azzal nem ártunk, ezzel nem ártunk semmit.
1: Az nem. Illetve egy valamit mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, egy saját tapasztalat, amikor már mondjuk kezdődik ez a varrasodás, tehát már nem puha a seb. Én elkezdtem kipróbálni a régebben a gyereknek ezeket a neogranormon, meg a szudokrém, meg, tehát amit kimondottan baba popsikra találtak ki, és azt figyeltem meg, hogy ezeknek nagyon jó hatása van. Ebben van-e valami, vagy ez nekem egy ilyen placebo?
2: Nem, természetesen van. Ezek általában a száraz bőrre, meg a száraz sebre való, és ilyen esetekben lehet szépen alkalmazni, gyakorlatilag felpuhítja a fölötte lévő varros réteget, és ezáltal több oxigén jut azért a lenti, tehát a lejjebb lévő zónákba. És ahogy így puhítja, tehát nagyobb, nincs akkora ellenállás, hogy alulról töltődjön gyakorlatilag a felhámosodás megtörténjen. És meg bőrnyugtató hatása is van, igen.
3: Záró kérdésként soroljuk föl, hogy amikor mondjuk családdal, barátokkal elmész biciklizni, bicajtúrára, te vagy az orvos, nyilván mindenki arra számít, hogy a kis egészségügyi csomagát, tapasztait otthon hagyja, mert nálad úgyis lesz minden, akkor nálad mi van? Te mit viszel magaddal?
2: Hát általában attól függ, milyen hosszú túrára megyünk.
3: Számoljunk egy ilyen egynapossal, tehát hogy tényleg úgy messzebb megyünk, nem csak gurulunk egy kicsit a városban.
2: Jó. Hát hogyha egynaposra, akkor én szoktam vinni magammal ilyen steril gézlapot, ez általában beszerezhető a gyógyszertárba, ugyanígy akkor betanint vagy okteniszeptet, ugye le lehet mosni a sebet vele, és nyilván, hogyha mélyebb sebről van szó, akkor amúgy sem tudom ott egyértelműen megoldani, tehát nem kezdek ott a járdán varni, de ezen kívül érdemes azért ezen kívül talán még lehet kapni ilyen hálót, amit így rá lehet rakni akár a végtagra is, tehát hogyha van egy seb, és a kötés az ne lifegjen, azt versenyen is szoktuk alkalmazni, illetve érdemes egy-két méretű ilyen szigetkötszert beszerezni, aminek a közepén kicsit vastagabb a kötszer, és ez felszívja az esetleges nedvet, vagy a váladékot a sebből. Ez is segít abban, hogy simán az ember tovább tudjon menni, illetve lehet kapni olyan ilyen úgynevezett raktapaszokat, aminél akár az ujjakra specializált raktapaszok, mert ezek pont ráilleszthetőek az ujjakra. Ugye a kerékpáros kesztyű azt javasoljuk is általában, mert ugye az ilyen eseseknél a tenyér akkor valamekkora védelmet kap, de az ujjak ugye szabadon vannak, azokra ezek a fajta kötszerek meg pont ideálisak, mert általában kisebb horzsulások vannak, de bosszantó, mert váladékozik, összekem mindent. Igazából ennyi.
3: Be kell fejeznünk a műsort, ennyi idő fért bele az időkeretbe. Nagyon sok boldog, balesetmentes kilométert kívánunk mindenkinek, neked különösen, tehát hogy így mások baleseteivel se kelljen találkoznod, ezt kívánjuk, és nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Pedál Podcastban.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönjük, hogy itt voltál. A YouTube csatornánk Pedál Podcast, kövessétek be a Facebook oldalunkat is, szintén Pedál Podcast néven, a weben pedig pedál.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovács Házi István, operaénekes, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, szervusz Robi, köszöntök mindenkit.
1: Mondhatnám, hogy egy hagyományos interjú helyzetből ismerjük egymást, de ez nem igaz, hiszen egy ingatlan biznisz áll a háttérben. Éppen megvetted a lakásomat, mi akkor találkoztunk először.
2: Ez így van.
1: Megvan még a lakás?
2: Megvan még a lakás, és nagyon szeretjük a lakást, azóta egy felújításon átesett, és most a kisebbik fiam lakik ott. Előtte a nagyobbik fiam lakott ott.
1: Az a fiad lakik ott, aki közgazdász?
2: Ő lakott ott, a közgazdász fiam, igen, és akkor most az a fiam lakik ott, aki pszichológusnak készül, gyerekpszichológusnak, és most végez, és most diplomázik az ELTE-n.
1: Milyen jó lett volna az a kérdés, hogy követnek a fiaid a pályán, de nem, hanem, már ők tanultak zenélni, meg zongorázni, ugye?
2: Így van, mind a kettő tanult zenélni, mind a kettő tanult zongorázni, és de hát akkor el is árultam, nem követnek. Én ennek örülök, ezt őszintén elmondom, én örülök.
1: A nehéz művészi pálya miatt, vagy?
2: Nem, mert nagyon sok olyat látok a pályán, amikor vannak csodálatos esetek, ne értsetek félre, vagy ne érts félre. Van olyan csodálatos esetek, amikor tényleg zenész családok és tradíció, hogy apáról, fiúra, anyukáról, gyerekre, mindenre száll egymás után, és jönnek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb zenészek. De nem biztos, hogy ez éppen az éneklésnél esik. Kerül. Úgyhogy hogyha ez egy olyan teher, és sajnos olyat is látok sokat, hogy van, aki megpróbálja, hogy akkor a papa vagy a mama esetleg egy karriert elért, megcsinált, csúnya szóval mondva, és akkor utána jön a gyerek, és akkor neki nem annyira sikerül, és akkor utána háta mögött, amikor azt mondják a kollégák, hogy apád jobb volt, akkor annál rosszabb szerintem nincsen. Uh-huh. És akkor ilyenkor mindenkit nyomaszt, a szülőt is nyomaszta, meg a gyereket is.
1: És akkor a hátszél is csak akkor érvényesül, hogyha maga a gyerkőt is igazán tehetséges, nem?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt szokták mondani, hogy a tehetség mindig utat tör magának, de én ebbe hiszek. Ez tényleg így van. Ez abszolút így van.
1: Tehát csak olyan van a pályán, csak az juthat az élvonalba, aki szerinted ott is van a helye minőségileg.
2: Hát, ha ezt így teszed fel, ezt a kérdést, vannak olyanok, igen, akik nem éppen a tehetségük alapján jutnak oda, ezt tudjuk, de...
1: Egyébként nem tudom, hogy az operában ez mennyire van jelen.
2: Hát szerintem mindenhol jelen van. Uh-huh. Hogyha én ezt így nagyon diplomatikusan akarok fogalmazni, akkor van, igen, ilyen is van. De azért hosszú távon az eltűnnek ezek az emberek. És akkor tényleg csak a tehetség fog utat törni magának, erre ért tettem én azt, és hát nagyon összetett ez a pálya. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mi mindent kell manapság már egy operaénekesnek csinálni, hát nem elég az, hogy akkor csak odaállj a színpadon, és akkor énekelj. És hogyha Ha ezt nézzük, hogy mennyire megkövetelik már tőlünk a rendezők a színpadi jelenlétet, a színészi játékot, hát ugye mi is mondunk prózát, tehát igazándiból csak egy pár operában, de azt is megkövetelik, hogy ne
1: például
2: operáson
1: mondjuk. A Varázsolában, amiben te játszottál, ez egy hát főszerepet sokat. Volt.
2: Igen, nagyon sokat játszottam, és nagyon szerettem. De mondjuk nekem könnyű volt, mert hogy én nekem volt egy előéletem az Operett Színházban, és azért ott több prózát játszottunk, és én egy Operett Színházi előélet után kerültem az Operaházba.
1: Ezen én meglepődtem, mikor olvastam, én nem tudtam rólad, hogy az Operett Színházba kezdted, ráadásul Szinetel Miklós hívására. Én azt gondoltam valami miatt, meg ez egy ilyen előítélt, és hogy ugye te egy meglehetősen nagy Wagner tenornak számít. Az, akinek ekkor hangja van, ilyen repertoárt énekel, ilyen nehéz repertoárt énekel, ezt képest fura mellé tenni az operetti kezdés, de ezt mindjárt el fogod oszlatni, hogy ez miért előítélet?
2: Hát, én azt hiszem, hogy történeteket mesélek el, és akkor ez mindenkinek azért jobb, mert akkor egy sztorit hallgatni erről, az mindig izgalmasabb, mint hogyha én nagyon komoly jogfejtésekbe kezdek. Hát egész egyszerűen az volt, hogy amikor én kezdtem a pályámat Debrecenbe, a Debreceni Csokonai Színházban, akkor én a színháznak az operatársulatához szerződtem. De az operatársulatban, egy vidéki színházban, ott játszunk operettet is. És akkor ugye az szinte természetes volt, hogy én nekem is ott játszanom kellett operettet, és játszottam is, és nagyon boldogan. Ez annál is inkább, mert nekünk van egy családi összeköttetésünk, hogy édesapám az operett színház örökös tagja, és én tulajdonképpen a gyerekkoromat ott nőttem, vagy ott töltöttem, ott nőttem fel. Rengeteg előadást láttam, és én nagyon, nagyon szerettem az operettet. De aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy én inkább az opera felé, tehát hogy a hangom az arra volt
1: predesztinálva,
2: köszönöm, hogy akkor ez segítesz, hogy akkor arra volt, hogy akkor próbáljuk meg azt, és akkor arra terelt a tanárnőm, és akkor Debrecenbe itt kezdtem az opera tagozatnál, viszont a tanár úr visszatér, vagy a szénetár tanár úr hogy kerül ebbe a képbe? Hát nagyon egyszerű, hogy Debrecenből vendégjáték, vagy hát meghívtak debreceni tagként, hát mentem a szomszéd fellegbárba Miskolcra, és akkor Miskolcon akkor a cigánybárót játszottuk, és akkor ott emlékszem, 28 évesen, nagyon fiatalon a Barinkai Sándort, a cigánybáró címszerepét ott eljátszhattam, és akkor ezt látta a tanár úr. És a tanár úr azon opera igazgatók közé tartozik, és hát ezt most is szeretettel figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy így lehet megismerni fiatal énekeseket, hogy elmennek, és megnézik a vidéki színházokba a feltörekvő énekeseket, már hogyha sikerül nekik opera előadást csinálni. És akkor a tanár úr eljött, és látott, és ahogy a mesében, másnap szólt a telefon, tehát vasárnap látta, és hétfőn hívtak az Operett Színház titkárságára, hogy menjek és énekeljek egy próbát. És akkor én kaptam egy állásajánlatot az Operett Színháztól, ami egy nagyon korrekt állásajánlat volt, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy van ilyen is a színházi életben. Mert a tanár úr annyit mondott nekem, hogy kedves Pista, tegye át ide a székhelyét az Operett Színházba, én két darabban fogom alkalmazni, az egyik az a Vígözvegy lesz, ahol a Camille de Rosion szerepét, és aztán a Csárdás királynőbe Edwin szerepét fogja elénekelni.
1: Ez a nagy híres Csárdás királynő, amit ő rendezett?
2: Hát nem, az egy korábbi volt, ezt hát ugye a Csárdás királynőt azt szerintem 10 évente megrendezi az Operett Színház, és éppen egy újra készültünk, és akkor készült, és mondta, hogy ezzel a két darabban mi körbe fogjuk járni a világot. Akkor ő már tudta, hogy akkor megvannak a szerződések, és nem tudok alkalmazkodni egy vidéki színházhoz, tehát a kikérők kapcsán, úgyhogy tedd át ide a székhelyedet, viszont az operát ne hagyd abba, én mindenhova, ahova mész, ki foglak engedni. Csak ebben a két előadásban. És szerintem ez egy korrekt ajánlat. Ezt persze senki nem tudta, és már mindenki azt kiabálta, hogy nekem vége a pályámnak, és belőlem operett Bon Vivant csinálnak, és akkor a gyönyörű pályakezdés itt az opera vonalon annak vége, és egy pici haraggal is jöttem el Debrecenből, úgy emlékszem, ott mintha megharagudtak volna rám a kori színházvezetés.
1: Hányat írunk ekkor kb.? Tudom, hogy rossz, hogy dátumokban, de hogy ez mit...
2: 89-et.
1: 89. Igen, és akkor ki volt az operaház igazgatója?
2: Az operaház igazgatója...
1: Mihály András?
2: Nem. Akkor
1: már nem. De ő volt, ugye? Úgy emlékszem.
2: Ő volt természetesen. Nem.
1: Aki is
2: akkor
1: volt
2: szerintem
1: akkor.
2: Szerintem Ütő Endre volt, de nem akkor.
1: Lehetséges.
2: Nem akarok butaságot
1: mondani.
2: És a
1: Petrovics Emil volt a zenévezető.
2: Azaz, Emil a tanár úr a szinetár tanár úr alatt volt.
1: Ja, értem.
2: Ő volt szerintem máskor is, de én akkor tudom, hogy akkor volt, akkor írunk rendszerváltást, és akkor rendszerváltás után az Ütő Bandi lett az operaház igazgatója, és aztán utána került át, ha jól tudom, a szinetár tanár úr. És akkor így kerültem oda. Így kerültem az operetbe, és akkor természetesen én folytattam az operát, rengeteget jártam Szegedre, visszajártam még Debrecenbe is, de Szegedre sokat jártam. Én csak most egy ilyen apropó gyorsan elmesélem, hogy itt a múlt héten, a múlt hétvégén Szegeden voltam, és egy koncertszerű bankban előadást énekeltem ott a címszerepet, és Pál Tamás dirigálta, akivel felelevenítettük a 20 évvel ezelőtti, vagy már talán több mint 25-26 évvel ezelőtti szegedi találkozásunkat, amikor Così fan tuttéval, Ferrando szerepével debütáltam Szegeden. Úgyhogy kicsi az élet, kicsi az a színházi világ, ez a zenei élet, és hát így kerültem, és tényleg csináltam, és tényleg a tanár úr elengedett, és aztán, hát hogy ez hogy folytatódott, az úgy folytatódott, csak gyorsan még ezt befejezve ezt a történetet, hogy a tanár úr, ahogy igazgató lett az operaházba, akkor vitt magával, és akkor mondta, hogy akkor gyere át, itt van egy nagyon jó szerep, ami rád illik, ez a talán sokan emlékeznek rá, az új generációnak már nem sokat mond, ez Schubert Berté, Három a kislány című operája, ami egy nagyon-nagyon aranyos kis története, Schubert életét dolgozza fel, és tulajdonképpen Schubert dalok vannak benne, és hát azt mondták, hogy akkor én teljesen úgy néztem ki, még egy kis göndör, fürtös hajjal, föltettek egy Schubert szemüveget, és akkor nekem az volt a debütálásom az operaházban. Mm-hmm. És aztán utána nagyon sokáig még nem is tanulták meg a nevemet, még erre is emlékszem, mindig azt mondták, a fiú ott az operetből, aki jött, a tenorista fiú. Aztán persze, ahogy az lenni szokott, akkor már megtanulták később.
1: Említetted a Bánkbánt.
2: Igen.
1: Most egy kicsit így későbbre akartam hagyni, de mivel szóba hoztam, azért fölteszem most ezt a kérdést, hogy te foglalkozol a Bánkbánnal és a Bánkbán figurájával és szerepével viszonylag sokat.
2: Igen.
1: Te egy összetett figurának látod, és magát a dilemmát meg a problémakört is elég összetetten figyeled, amiben ő benne van, és hogy milyen érdekes, nem, hogy egy felületes néző, hallgató egy operai alakot képes így sematikusan megítélni, de igazából, hogyha az ember belenéz, meg komolyabban elemzi a szituációkat, meg a karaktereket, akkor komoly sorsok, meg dilemmák vannak, nem? Benne.
2: Hát ez ebben teljesen igazad van, és így van. A Bánkbán az egy külön szerelem. Ugye a debreceni első találkozásom a Bánkbánnal, a debreceni első szerepem, amiben debütáltam, az első szerződésem Bánkbán operában, de akkor nyilván nem még Bánkbán, hanem Ottót énekeltem. És azt kell tudni, hogy az Ottó szerepe az egy nagyon kényes szerep a tenoristáknak, és nem kezdő tenoristáknak való.
1: Ez nem ilyen magas tenor, hogy keverem
2: nagyon
1: valamivel?
2: Magas tenor, nagyon magasan kell énekelni. Uh-huh. Még egyet mondok, hihetetlen hálátlan szerep, tehát hogy a néző mindig utálják a merániakat a nézőtéren, és akkor az Ottó herceget is nagyon utálják, mert a szeretett Melindát elcsábítja. Tehát mondjuk egy olyan kezdő fiatalnak, aki úgy szeretne a színpadra menni, hát garantáltan nincs sikere abba a szerepbe, mert bármilyen jó vagy benne, akkor is utál téged mindenki a nézőtéren. Na most hát ezzel kezdeni azért ez nem volt könnyű, meg ráadásul, hát legyünk őszinték, én is egy kezdő tenorista voltam, és ezt most szoktam mesélni a fiataloknak, hogy nem kell attól megijedni, hogy egy ember nincsen kész, és hogy most valamilyen fajta módon nem úgy szólalnak meg egy-egy magasságok, mint ahogy majd meg fog szólalni 10 vagy 15 év múlva, hát senki nem úgy kezdte. És hát itt persze egy állandó rettegés, hogy most ki jön, nem jön ki, hogy jön ki, csuklik, nem csuklik. Szóval ez volt a debütálás. És akkor a Bánkbán később én soha nem gondoltam, hogy én azt abban az előadásban, vagy nem abban, hát magában, a Bánkbánban én nekem lehetőségem lesz, hogy én Bánkot énekeljek. Ugye azt szokták mondani, hogy a Bánk szerepére oda meg kell érni, vagy odáig el kell jutni. Tehát, hogy ha tenoristák, akik kezdik a pályát, és én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy álmodozzanak róla, és aztán majd alakul az életük. Ha úgy alakul a pályája, hogy ügyesen sáfárkodott a hangjával, akkor úgyis meg fogja találni a szerep. Ha nem, akkor meg el kell engedni, mert az egy az egy hihetetlen nagyon nehéz technikailag is, meg hát, meg ahogy mondtad, hát szóval ott egy 20 évesen nem tudja még az ember, hogy amit ott bankban átélt, és hogy akkor azt hitelesen tudja formálni. És a COVID, itt egy picikét behozom a COVID-ot, az készültünk egy új bankban bemutatóra, és ugye március van, és akkor áll le az ország 2019-ben, ha jól tudom. 2020 márciusában. És mi próbáltuk a főpróbát, és akkor benn voltunk, és egyszer csak bezárt a színház. És akkor nem tudtuk abba az évben játszani több, egyszer sem a bankbánt. Tehát a főpróba sem ment le, vagy éppen félig ment le, és akkor haza kellett menni, és bezártak, és minden leállt. Ezt én nagyon nehezen éltem meg, és aztán utána elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor én ennek egy kicsikét utána járok. És nagyon belemélyedtem a bankban szerepében. Többször elolvastam újra a katona drámát, a rengeteg műelemzést olvastam az irodalomtörténészektől, azt az értelmetlen halált, amit mondjuk mind Gertrudis és mind Melinda elszenved a darabban, hogy ezt hogy és mint éli meg bankban, és akkor még született egy ilyen kis monodráma is, az volt a címe, hogy Bánk éjszakája, és akkor egy picikét tovább.
1: Te írtad, nem?
2: Hát tulajdonképpen igen. Aha. És akkor tulajdonképpen tovább vittük ezt az egész történetet itt, és akkor annak kapcsán, akkor mindenki elvonult, és akkor vagy mindenki írt, vagy mindenki alkotott, mert hát nem nagyon tudtunk mit csinálni. És akkor én nekem az volt a nagy álmom és gondolatom, ami sikerült is, hogy annyira jól működik együtt a dráma, a prózai dráma és az ének, és tulajdonképpen egy olyan előadás született, amiben Bánk visszagondol az egész életére, és megjelenik a gondolataiban Gertrudis királynő, aki egy prózai színésznő, és ő meg mondja a Katona József féle szöveget, és hihetetlen módon össze lehet hozni a kettőt. Nagyon izgalmas volt a próbálkozás.
1: Uh-huh. Téged érdekel a történelem amúgy is, nem? Tehát, hogy foglalkozol ilyen társadalmi történelmi kérdésekkel?
2: Módjával. Inkább azt mondom, hogy a körülöttünk levő világ érdekel, és inkább azt mondom, hogy ahogy egy... Ezt sem tagadom. A családom néha meg is szól érte, hogy nagyon érdekel a politika, de egészségesen érdekel a politika. Tehát, hogy
1: pártpolitika, vagy úgy az egész világ inkább?
2: A hírek. Aha. Inkább azt mondom. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hírfüggő vagyok, én ezt úgy el is hiszem. Tehát, hogy akkor úgy megnézem mindig mi történt éjszaka, mi történt délután, mi történt este, és aztán azzal nyugtatom magamat, hogy tehát tulajdonképpen én reggel, vagy gyerekkorom óta mindig megvettem az újságokat, és mindig elolvastam, csak most interneten olvassuk el ezeket.
1: És milyen a közérzeted most a mai világban?
2: Labilis a világ, ideges a világ, és ez nem jó. És ezt látom, hogy sokszor nem tudunk higgadt döntéseket hozni, mindenkire kihat egy picit a munkahelyünkre, kihat a mindennapi életünkre, és ezt nem kéne. Reméljük, hogy megnyugszik.
1: Szerinted a te műfajod, az opera, az jó eszköztár lehet arra, hogy reflektáljon a valóságra? Vagy pedig nem ez a dolga, hiszen egy absztrakt műfajról beszélünk. Most nem arról beszélek, hogy konkrétan aktuál politikai, de mondjuk jelenségeket mondjuk érdemes viszont látni a színpadon, akár mondjuk egy modern rendezés, vagy egy kortárs rendezés keretében belül, ahogy te használod ezt a szót, vagy az opera nem alkalmas erre. Te hogy gondolkodsz erről?
2: Nézd, én Én ugye eltöltöttem 6 évet Németországban.
1: Mannheim.
2: Mannheimban, igen. A Mannheim.
1: Ami egy nagyon jó színház.
2: Tehát ez ott... egy nagyon jó színház, és én nagyon büszke voltam, hogy ott lehettem, és tulajdonképpen lehet, hogy még mindig ott lennék, csak én úgy alakult az élet, hogy én felálltam, és azt mondtam, hogy akkor váltsunk egyet. És én nagyon szerettem a német rendezői színházat. Ugye a Deutsches Regie Theater, amire ők büszkék, és ők azt mondják, hogy azáltal az operának az egyik megújulása, amit ők ezt zászlójukra tűztek. Én nagyon nagy híve vagyok annak, hogyha olyan előadások születnek, amik tényleg átgondoltan, tényleg esetleg egy-egy kérdést aktualizálva, kivetítve akár a mai életünket, és egy tükröt állítanak, és de hangsúlyozottan nem a darab és az írott opera rovására. Na most nagyon nehéz.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek.

0: Szombathelyről a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Megyünk is tovább, vendégem Kovács Ház István operaénekes.
2: Emlékszem rá, hogy 10-20 évvel ezelőtt mindenki meg akarta reformálni az operettet. Mert hogy az operettnek vége van, az már egy halott műfaj, az már nem.
1: Volt az a koposvári operett jelenség, amit modernizálták.
2: Szerintem zseniális.
1: Ironikusan.
2: Szerintem zseniális. Szerintem zseniális volt. Tehát most már fönt lehet, fönn van a YouTube-on, már mindenki megnézheti, amiről beszélünk. Szerintem zseniális volt.
1: Szerintem is.
2: És hát ugye, és van, aki azt mondta, hogy na ezt nem, ez a műfaj meg.
1: Most a Csárdás királynőről beszélsz például?
2: Igen.
1: Mert volt több ilyen, hogy a Luxemburg Grófja, az Asár Tamás rendezte, de Mohácsi csinálta, az elképesztő volt. Igen. Én ugye tévén keresztül láttam akkor még élő színházi közvetítésben, tehát akkor lettem rabja.
2: Hát
1: tehát
2: persze.
1: Akkor ezekkel is tetszett.
2: Hát nagyon. Hát én azért mondtam, hogy én rajongani tudok.
1: És aki ismerősöd is azt mondta, hogy na ezt ne, az mivel indokolta az álláspontját?
2: Mert neki volt egy olyan élménye valószínűleg a régi klasszikus Csárdás királynőből, és ugye amit mindig felszoktak, és te is itt a beszélgetés elején hoztad, hogy a szénetárféle Csárdás királynő Honti Hannával, Feleki Kamilla, és akkor a Rátonyi Róberttel, és sorolhatnám a neveket, és hogy akkor hát azt megnézve ma, én mai napig nagyon jól szórakozom rajta.
1: Ez teljesen más.
2: De nem tudnám elképzelni most azt az előadást.
1: Egyébként amikor volt erről egy színházi műsor, és akkor még a Vitrai Tamás vezette, és élőben közvetítették a kaposvári Csiky Gergely Színházból ezt a bizonyos Csárdás királynőt.
2: Igen.
1: És szünetben is volt beszélgetés, meg előtte is volt, és akkor a Vitrai csinált egy interjút a Szinetár Miklóssal, aki akkor az Operett Színház igazgatója volt. És azt mondta, a szinetár mondta, hogy azt mondta a társulati tagoknak, az Operett Színház társulatának, hogy gyerekek, aki jó Csárdás királynőt akar látni, menjen le Kaposvárra. De itt én ezt nem menném bemutatni.
2: Ez így van. És elhiszem. És akkor ezek itt, ugye ezért hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ha már itt a Wagnerről beszélünk, de hát a Mesterdalnokok nem erről szól. Tehát nem erről szól a Mesterdalnokok, hogy azt mondjuk, hogy ami egy zseniális vígoperaként írta meg Wagner, és nem erről szól, hogy a művészet mindig megújul.
1: De.
2: Uh-huh. És hogyha nem újulna meg a művészet, akkor még mindig, hát most mindig egy avit színházat kellene látnunk. Tehát állandóan fejlődik, a korunk fejlődik, a kezünkben van már minden, már pörög minden, ugye mindenki próbálkozik mindenfajta megoldással a színpadon, hogy azt a fiatal generációt, aki naponta már csak a telefonján tud értekezni, már mindent ott intéz, hogy azt hogy tudja olyan állapotba hozni a nézőtéren a színpad által, hogy az annyira pörögjön, mint egy film a színház. Tehát, hogy annyira pörögjön. A filmet még elfogadjuk, ugye? Mert nézzük éjjel-nappal.
1: Hát erre volt kísérlet a rezsiteáter többek között.
2: Igen. Úgyhogy ez mindig egy érdekes kérdés lesz.
1: Uh-huh. Neked mennyiben adott és milyen pluszt az, hogy Wagnert énekelsz? Ezt most azért kérdezem, mert amikor az a bizonyos ingatlan bizniszünk volt még anno, akkor egyszer megkérdeztem a Tűzoltó utcán tőled, hogy amikor a Parsifalként ott állsz a színpadon, akkor valóban átérzed azt a fajta belső szentséget, vagy teszed a dolgod, mint szakmai rutin? Nem tudom. És azt mondtad, hogy hát bizony, te átéled azt a színpadon.
2: Hát és ez azóta szerintem még jobban. És amikor először láttam a Parsifalt, akkor még nem énekeltem. Elképesztő módon megfogott a zenéje. És elsősorban a zenéje. És akkor nem nagyon tetszett, akkor én nagyon régi módinak találtam a rendezést, amit láttam.
1: Mikó András
2: filmezés, nem? Igen, most kár volt erről beszélni, de nem akarom bántani. Egy kornak de nekem akkor már, ugye én egy másik generáció vagyok, nekem már lassú volt. Uh-huh. Tehát, hogy aztán érdekes mód a Mannheimi az más volt, pedig az is egy ilyen klasszikus rendezés volt. Aztán ki Németországban játszottam egy egészen modern rendezést, és most ugye, ami fut most az Operaházban, ez a rendezés is egy teljesen, hát hogy mondjam, kortárs, vagy modern, vagy hát most ezen rendezés, és csak azt akartam elmondani, hogy amikor láttam először a Parsifalt, azt mondtam, hogy hát ez egy csodálatos. Aztán amikor megadott ott, hogy akkor benne énekelhetek, és amikor a Szent Grált a végén felemelhetem, akkor az egy teljes átélés. És most, hogy ez a mostani rendezésben van több olyan pillanat a harmadik felvonásban, amit tudom, hogy a kritikusok szeretik is, nem szeretik. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azt a részt, amikor a nagypénteki varázs fönn van a színpadon. Én sokkal könnyebben tudok átlényegülni ebben a mostani előadásban, mint mondjuk tudtam a régebbiben. De ez csak egy adalék.
1: Az, amikor
2: egy
1: zöld vetítés van, ez az.
2: Igen, ugye? Igen, de nem.
1: Én láttam, csak nem elégszem pontosan. Az, évek igen, ezelőtt láttam.
2: De tudom, hogy ezen most megint nagyon sokan meg fognak rökönyödni, meg megjelennek a viráglányok, és akkor én az viráglányokat, mindegyiket külön megáldom, és akkor emlékszel rá,
1: és hogy... miért rökönyödik meg ezen sok ember, szerinted?
2: Mert aztán még megjelennek ott más lányok is, akik ott fedetlen kebellel vannak, és akkor ott mit keres ebben az előadásban?
1: A Wagner fáklyavivők szólalnak meg ilyen hangon?
2: Nyilván mindig vannak olyanok, akik tollat ragadnak, és ezt leírják, vagy pedig azt mondják, hogy írnak az operának a komment oldalára, és akkor ezek szárnyak.
1: De azért, mert szerintük nem volt jó színvonalú, vagy pedig azért, mert fedetlen keblek, meg nem tudom, mi volt a színpadon?
2: Nem tudok erre neked válaszolni. Én teljes odaadással csinálom ezt az előadást is, és a szerep érdekel. És a szerep ott az egy nagyon okos rendezői gondolat volt. Nekem az nagyon tetszik, hogy a Parsifal visszanézi az életét, és aztán egy bizonyos ponton beavatkozik, mint hogyha vissza a jövőbe lennénk.
1: Igen, bár mondjuk nem rólam szól ez a műsor, nekem van egy fixa ideám, hogy miről szól a Parsifal, és az annak semmi köze a vallásossághoz. Számomra a Parsifal az arról szól, hogy az emberi civilizáció és kultúra és társadalom olyan mélyen van, hogy már csak egy olyan ember képes ezt megreformálni, aki teljesen kívülről jön. Nekem erről szól a Parsifal, tehát mindenféle szentség nélkül.
2: Igen. És ez teljesen jó.
1: Ez is lehet egy értelmezés,
2: teljesen,
1: nem?
2: Abszolút, teljesen lehet. És, uh-huh. és nagyon örülök, hogy akkor. De látod, téged is elrabolt.
1: Hát jó, de hát igen.
2: És aztán ki tudja egy másik embert, mi fog meg benne, és akkor igen. Miért jön el, és nézi meg ötödszörre.
1: Igen. Trisztán, a mi a helyzet? Mikor lesz? Lesz-e?
2: Hát figyelj, most akkor belekérdeztél, de hadd mondjak egy ilyet, vagy tudsz róla, vagy nem tudsz róla. Szóval én megmondom neked őszintén, nem gondoltam volna soha, hogy én Wagnert fogok énekelni. Azt azért hadd meséljem el, hogy amikor a Petrovics tanár úr felkért engem a Nürnbergi Mesterdalnokok a Stolzingi Várszer szerepére, akkor behivatott az irodájába, és akkor...
1: A reformer, a művész megújító.
2: Így van. És akkor ott behivatott, és akkor azt mondta, hogy akkor ők arra gondoltak, hogy akkor ezt majd csináljuk jövőre, és hogy akkor énekeljem. És akkor mondtam, hogy hát én, tanár úr, hát Wagner, tehát én tőlem olyan messze áll, hát én itt éneklem a Mozartokat, meg ezt a könnyű Verdiket, meg a Puccinikat, tehát ez nekem nagyon messze áll. És mondta, hogy ugyanúgy kell énekelni, mint a Mozartot, kicsit hangosabban, ez egy szállóig, ezt mindig el szoktam mondani, szerintem zseniális, de egyébként tényleg így van. És
1: Mozartban is hasonló mélységek vannak egyébként, zárva.
2: Így van, és és akkor miután, és nem gondoltam, és elteltek az évek, és aztán ugyanezzel a darabbal kerültem Németországba, és aztán utána ott is énekeltem sokat, meg itthon is, és most eljött az az idő, amikor a Wagner 10 legtöbbet játszott operájából 9-et énekeltem. Egy hiányzik még.
1: Ezért kérdeztem.
2: Az a Tristan. Igen, azért mondtam, hogy belekérdeztél. És ő hiányzik, és hát most lehet, hogy összejön. Ugye nagy, hát hogy fogalmazzak? Az, hogy ha nem fog teljesülni, nem fogok én emiatt, tehát, hogy ez, de hát nyilván ezek olyan, milyen jó lenne, hogyha ez úgy sikerülne. Tristan bemutatni az egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás az operaháznak. Nem könnyű zene, nem könnyű, ezt nagyon kevés közönség van rá, viszont lehet, hogy koncertszerűen összejön.
1: Pia, egy Parsifal, miért a Tristan az kevesebb ember kíváncsi rá, mint egy Parsifalról?
2: Én azt gondolom, hogy a Parsifalnak a húsvéti tradíciója miatt más. Hát ezt meglátjuk. Ha úgy alakul az élet, hogy összejön, akkor összejön, ha nem, akkor nem.
1: Aha. Tristan a test szentsége. Ugye? Tehát a másik oldal, nem? Mint hogy a Parsifalnak lenne a másik oldal, nem?
2: Igen. Nem tudom, én nem mennék most bele semmilyen fajta műelemzésbe, még egyszer elnézésedet kérem. Ez egy nagy álom, ez ha létrejön...
1: Akkor babonából nem néz bele?
2: Igen, és ebből nem is akarok beszélni róla.
1: Ja,
2: és akkor az van, ha nincs, kész. Nem, hogy volt az életemben, és akkor megint látod, mindig eszembe jut valami, és akkor volt az életemben olyan, hogy borzasztóan szerettem volna egy szerepet. Nagyon-nagyon szerettem volna. És aztán úgy alakult az élet, hogy nem engem választottak ki, hanem egy másik kollégámat, és aztán végül is a másik kollégám kiderült, hogy mégse tudja énekelni, nem, vagy nem felel meg, nem tudom, mindegy, akármicsoda, és akkor udvaroltak nekem, hogy akkor, de akkor mégis, már ez a Ló nincs, akkor jó a Szamáris című történetben, és akkor ott megkacsoltam valamit, és azt mondtam, hogy nem. És ezt a szerepet soha az életben nem énekeltem el többet. Nem is akartam, tehát hogy ezért nem akarok így járni, és ezért nem is
1: értem,
2: beszélek.
1: Értem, jól nem beszélünk róla. Akkor te így fáj neked, hogyha végül nem téged kérnek föl egy szerepre, vagy ezt a te lelki, a egód, a te lelki adottságait hogy viselik? A te személyiséged.
2: Én azt gondolom, hogy én ezen már túltettem magam. Fiatalon bevallom őszintén nagyon, de fiatalon az ember más. A fiatalom sokkal jobban megérinti, igen, hogy akkor most miért nem én? Mert ezt én is tudnám. Ugye egy énekesi pálya teljes kiszolgáltatottság. Egy életen keresztül ki vagy szolgáltatva a rendezőknek, a színházigazgatóknak, a karmestereknek, a mindennek. És hát ugye mindig hozni kell, toppon kell lenni. Nyilván neked is van egy belső értékítéleted, és akkor azt mondod, hogy hát nekem ez menne, és akkor most ez miért nem találkozik. Ez úgy fáj. De ezt is az ember megtanulja, amikor azt mondja, hogy akkor... Uh-huh. Nem. Most ugye aktuális a történet, most és szívesen most először beszélek róla, ugye nemrég hirdetett az Operaház következő évadot, és a következő évadban két nagy bemutató is lesz, hát több is lesz, de két nagy bemutató lesz, az egyik a Wagner Lohengrin, és másik pedig Beethoven Fidelio. És hát tulajdonképpen lehet, hogy potenciálisan mind a kettőt el tudnám énekelni. És én nagyon örültem, hogy a Fidéliót kaptam meg, és hogy a Lohengrint, be most egy fiatalabb kollégára gondoltak, és egy külföldi sztárt hívnak tudásom szerint, és én nem sértődtem meg.
1: Péter Zeifert, vagy
2: nem néztem utána, de nagyon örültem, hogy akkor a Fidéliót énekelhetem. És a Lohengrint én énekeltem két kiváló rendezésben, és azt gondolom, hogy te igen, jöjjön a fiatal, és énekeljen. Ezt is meg kell, szerintem ezt meg kell tanulni, hogy akkor ezt, amit te tudsz, vagy azt add át a fiataloknak, és itt nem szabad azt, hogy akkor te mindent magadnak, hát ez nem így.
1: Egy Wagner énekes mikor van fénykorában? Mondjuk ez nyilván másnál más időpontban jön el. De azt gondolom, hogy mondjuk...
2: Egy történetet mesélek erre. Ugye ez is egy olyan fontos, furcsa dolog, hogy engem Wagner énekesnek mondanak, hiszen ezek mindig ez olyan furcsa, mert énekeltem, annyi mindent énekeltem, és hogy akkor talán ez volt az, amelyikben jobban megismertek. De hát ugyanúgy egy kornak, hát akkor azt mondom, hogy az előttem levő generáció, Molnár Andris, hát kiváló Wagner énekes, és hát hosszú éveken keresztül vitte a Magyar Állami Operaháznak a repertoáriát, a Wagner repertoáriát, és hát azt még csak zárójelbe hozzáteszem, hogy közös ének tanárunk volt. Ezt nem tudom, tudtad, nem tudtad, és hogy mind a ketten ugyanabba az iskolába jártunk, és hát nagyon jó barátságban vagyunk az Andrissal, és akkor énekeltem a Tannhäusert, és akkor felhívtam az Andrist, hogy figyelj, fogom énekelni, hogy akkor ott mire figyeljek. És akkor ő elmondta, hogy akkor ez a rész nehéz, meg az a rész, és akkor beszélgettünk, és azt mondta, hogy akkor ezt mondtam, hogy bírni fogom. Azt mondta, hogy hát hangilag, hát ne viccelj, hát hangilag rengeteget, tehát még sokáig fogsz tudni énekelni. Agyilag bírod-e azt a rengeteg szöveget, amit ott nekünk meg kell tanulni? Itt ugye ez a kérdés. És hogy ez szerintem ez egy válasz. Tehát, hogyha van egy jó technikád, akkor még talán el tudjuk húzni egy jó pár ideig, és hát Andris is kiválóan énekel. Uh-huh. Meg szerintem most is tudna énekelni, tehát, hogy nem lenne ezzel problémája. Itt, hát tudomásul kell venni, hogy a fizikai határok is vannak ebben a dologban, hogy akkor ezek a hosszú maratoni 4-5 órás előadásokat, ezeket fizikailag is bírni kell, uh-huh. meg agyilag.
1: Köszönöm, hogy jöttél és beszélgettünk. Ugye nem Wagnerrel fogod folytatni, hanem Ponchiellivel, úgy tudom.
2: Igen.
1: Még oda mész próbálni ma este,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, ma este onnan jöttem, és oda megyek. Úgy azt is énekelek.
1: Köszönöm szépen, itt voltál és beszélgettünk.
2: Köszönöm neked is.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Reng Zoltán ül velem szemben a stúdióban, a Hungrana vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hú, sok mindenről szó lesz. A kukoricáról egész biztosan, meg innovációról is, gazdákról, termőterületről, élelmiszeriparról, vegyiparról, takarmányiparról. Azt olvastam nem olyan régen, azt mondta, hogy egy szuper cégük van, hogy jelen vannak az élelmiszeriparban, vegyiparban, takarmányiparban. Egy picit elhelyezi a Hungranát azoknak, akik talán kevesebbet tudnak róla?
3: Igen, aki nincs a szakmában, agráriumban vagy élelmiszeriparban, annak kevésbé ismert tény, hogy mi Magyarország egyik és Európa egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme vagyunk. Ez azt jelenti, konkrétan 1 millió tonna kukoricát dolgozunk föl minden évben. Hogy ezt valaki el tudja képzelni, ez az év minden egyes napján, szombat, vasárnap, ünnepnap, ez 125 kamionnyi, ilyen dupla kamionnyi áru minden egyes nap, ennyi megy be, és majdnem ennyi késztermék jön ki. És akkor ugye, amit említett, hogy mik ezek a késztermékek. Kukorica egy ilyen csodanövény. Ugye egyrésztről Magyarországnak nagyon nagy tradíciói vannak, hogy rengeteg kukoricát szokott termelni.
2: Ez bár azért változik. Erről majd beszéljük, igen, hogy kevesebb termőterület és kevesebb, talán kevesebb kukorica.
3: Igen, sajnos a klímaváltozás az erre van a legnagyobb hatással, de hogy azért hagyományok, tradíciók, tudás az itt van, és a kukoricában rengeteg dolog készíthető, leginkább azért, mert a kukorica szemnek a 70% az keményítő. Tehát olyan szénhidrát, amit át lehet alakítani különböző anyagokká. A legismertebb az alkohol, és gondoljunk csak a koronita sörre, ugye az is kukoricából készül, de gyakorlatilag, amit mi készítünk is, a legismertebb, most nem mondhatok márkákat, neveket, de a legismertebb likőrmárkák, vagy külföldön vodka, ginekben vagyunk benne, tehát mi olyan alkoholt is előállítunk. Emellett minden másfajta alkoholt is, a körömlaklemosótól, a fertőtlenítőszeren át.
2: Vegyipar, gyógyszeripar.
3: Gyógyszeripari alkohol, kozmetikai és bioüzemanyag. Tehát aki benzint tankol az autójába, az látta, hogy néhány évvel ezelőtt E10-es matrica megjelent a kutakon. Ez azt jelenti, hogy 10% etanol van benne. Erről is szívesen beszélek, bár órákig tudok csak erről az témáról beszélni, mert nagyon lelkes
2: vagyok. Ezt a, nagyon... Elgurítottam ezt a kukorica szemet, látom.
3: Igen. Utána cukrokat is tudunk belőle készíteni, izocukrokat, ami tulajdonképpen teljesen hasonló tulajdonságokkal bír, mint a kristálycukor, csak monoszaharid, nem diszaharid, és kukorica keményítőjéből készül, és úgy kell elképzelni, mint mondjuk a méz, csak nem annyira sűrű és átlátszó, de hogy körülbelül így néz. Tehát ilyen szirupos
2: és
3: valami.
2: És mindenben benne van, nagyon sok.
3: Gyakorlatilag minden, nagyon az édesipari termékeknek a zömében benne van, igen. Tehát a legismertebb üdítőipari termékekben.
2: Barna üdítőkben.
3: Barna üdítőkben is.
2: Meg nem barnákban is.
3: Sárgákban is, meg nagyon sok mindenben van. Szörpökben, dzsemekben, lekvárokban, csokoládékban, csinálunk dextrózt, ami szintén egyfajta édesítőszer, az például, az is rengeteg élelmiszerben van, de talán a legjobban ismert az a jégkrémek. Vagy glükózt, az pedig a gumimaci, ez a kis gumimaci.
2: De azon gondolkozom, hogy
3: gyakorlatilag minden
2: muszáj közben vágnom, mert elmegy a 35-40 percünk, hogy a Hungranának, hogyha van egy ilyen nagy vezérlő termés, ott kinnélnének a termékek, amiben valahol benne vannak, hát az, ahhoz egy elég nagy terem kéne.
3: Mi egyszer ezt megnéztük, bementünk egy, és akkor a keményítőkről beszéltünk, tehát pudingpor és a papíripari keményítő, mert a papírt, az alappapírt azzal keményíték, kukorica keményítővel, és még ott vannak a takarmányok. Egyszer megnéztük, csináltunk egy ilyen vizsgálatot, hogy 40%, bementünk egy normál ABC-be, vagy közérbe, és 40%-ban a termékekben ott vagyunk valahol. Vagy a csomagolóanyagban, vagy valamilyen additív, tehát egy ilyen
2: hozzáadott
3: valamiben, akár cukorban, akár alkoholban, vagy keményítőben, 40%-ában egy normál ABC-s termékekben ott vagyunk.
2: 1 millió tonna, azt mondta, ugye?
3: Igen.
2: Ez attól független, hogy Magyarországon éppen hogy érzi magát a kukorica, most csak nem én vagyok a szakember, csak mondom, most az a kegyelem döfés a kukoricának szárasság és hőség után jöhetnek a bajok. Tehát tudom, hogy a kukorica nincs túl jó helyzetben, erről majd nyilván beszélünk meg a termőterületről és a technológia fontosságáról. De hogy ez teljesen mindegy, hogy hogy van nálunk ez a növény az 1 millió tonnához képest, tehát ezt önök beszerzik.
3: Ezt beszerezzük, ezt mondjuk néhány évvel ezelőtti kizárólag Magyarországról tettük, az elmúlt néhány évben pedig rákényszerültünk az importra is. A környező országból, ahol most éppen kedvezőbb helyzetben van a kukorica, mondjuk északabbra,
2: igen.
3: Tehát Szlovákia, Lengyelország. Volt egy év, amikor Ukrajnából, aztán ugye ez be lett tiltva. Muszáj behoznunk, ugyanis a gyárnak működnie kell. Tehát egy ilyen nagy gyárnak a méretgazdaságosság az egyik nagy előnye, tehát minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek. Ha lemegyünk egy bizonyos szint alá, kihasználtsági szint alá, akkor nagyon könnyen átfordul veszteségesbe a termelés. Tehát mi commodity termékeket gyártunk, commodity piacra, úgy gyakorlatilag a nagy volumen az, ami
2: tehát itt nincs, mi az 1 millió tonnának annak meg kell lennie.
3: Meg kell lenni, a kapacitásunk még egy picit ennél is több, de azért a piacok most nehezek, tehát azért érződik, hogy a gazdaság az egész Európában gyakorlatilag nem szárnyal. Mindenből azt gondolom, hogy egy ilyen, azt lehet mondani általánosan, hogy ilyen 10-12%-kal a kapacitásunk alatt vagyunk, tehát tudunk 1,1 milliót is. Ha kell.
2: De a legjobb az lenne, ha a magyar kukorica menne be a Hungranába?
3: Ez lenne mindenkinek a legjobb, természetesen a magyar termelőknek is a legjobb, a cégnek is a legjobb, már csak azért is, mert idehozni messziről, ja, az drágább alapanyagot jelent, amit sajnos nem tudunk a értékesítésben a késztermékekre ráterhelni, hiszen a késztermékeinknek a nagy részét viszont exportáljuk. Tehát mi abban is nagyon jelentősen hozzájárulunk a magyar gazdasághoz, hogy az export-import mérlegnek a
2: forint most meg erős, az se jó ebből a szempontból önöknek.
3: Pontosan ez nekünk a lehető.
2: Önök nem turisták most külföldön, amikor akkor ez jó lenne.
3: Igen, pontosan.
2: De a kukoricában nagyon beleszerelmesedett. Egy picit visszamegyünk a saját profilba, mert láttam, hogy kukoricakör, ugye, is van, de valahogy a kukoricát elkapta, hogy az etanolgyár környékén, vagy mikor?
3: Hát igen, ez egy hosszú történet.
2: Mert hogy építész,
3: Én eredetileg építészmenők vagyok, én egész életemben építészmenők akartam lenni. Székesfehérváron nőttem föl, egy gimnáziumba jártam, és ott volt egy nagyon erős szakközépiskola, műszaki szakközép, de én nem oda mentem a gimibe, és úgy nagyon tetszett az építészet, nagyon volt egy elképzelésem, és a családban is mindenki azt súlykolta, hogy nekem az kellene, nem tudtam, hogy mi az. És két ponttal lecsúsztam a műegyetemről, mert a rajzfelvételim nem volt elég erős, arra kellett volna készülni, és akkor az Ybl Miklós műszaki főiskolára kerültem, ami hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az egyetem, csak ott a kivitelezőket képzik, az egyetemen meg a tervezőket, és akkor ott rádöbbentem arra, hogy hát engem tulajdonképpen a kivitelezés, a menedzsment, a szervezés sokkal, de sokkal jobban érdekel, mint hogy én, mint hogy álmodozzak, és művész legyek. Úgyhogy rögtön is határoztam, hogy nekem ez lesz az irány. Ugye a 90-es évek legvégéről beszélünk, amikor gyakorlatilag gombamódon jöttek a külföldi befektetők, épültek a plázák, a irodaházak, tehát egy ilyen építési boom kezdődött el Magyarországon, és hát ugye a közembernek volt egy perspektíva, hogy milyen irányba megy. Úgyhogy nekem abszolút, tehát agrárium, élelmiszeripar, köszönöm, bár nagyszüleim holdaláról volt egy kulák vér, de hát ez ugye annak vége lett. És úgy csöppentem bele ebbe az egész világba, hogy 5 évet mi a feleségemmel elmentünk Írországba, ott is kiviteleztem, ilyen extra dolgokat, ilyen magánkórházat csináltunk az elejétől a végéig, rendőrség, nyomda, tehát ilyen különleges nagy dolgokat. És akkor hazaköltöztünk 2009-ben, első lányunk születésekor, akkor megtalált egy írbefektető.
2: De most már 3 gyermek van.
3: Négy.
2: Na bocsánat, 3 lány.
3: Négy, most már 4, köszönöm. 3 lány, 1 fiú. Úgyhogy nem egyszerű. De, tehát amikor hazaértünk Írországból, akkor megtalált egy írbefektető, aki 2009 végén gyakorlatilag Magyarországon kijelölt egy helyet Dunaföldváron, ahol egy zöldmezős beruházásként egy bioetanolgyárat akart építeni. És én lettem gyakorlatilag a kiválasztott projektmenedzser, nagyon fiatalon, gyakorlatilag a technológiáról semmit nem tudva, de mivel építés, építőipari tapasztalatom volt, nyilván értettem az írakcentust, tudtam írakcentusra beszélni, nagyon könnyen, nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot, és most ezt viccet félretéve, de hogy ez is fontos, igen, de nyilván egy ilyen, amikor nem egy multi, vagy nem egy intézményi befektető van, hanem egy személy, sőt, ráadásul egy család, akkor azért ez a, hogy mondjam, a bizalom, meg az úgynevezett kémia, az fontos, és ez működött nagyon jól. belecsöppentem ebbe, akkor már egy hely szín ki volt választva, az építési engedélyezés, illetve a tervezés egészen pontosan elkezdődött, és nekem az volt a feladatom, hogy ez a gyár, ez akkor, tehát 2009 vége, 2010 elejéről beszélünk, akkor volt 214 millió dollár érték, ami most mondjuk inkább a duplája lenne, tehát ez egy viszonylag nagy projekt volt, hogy volt egy nagy amerikai technológiai szállító, meg a hazai kivitelezők, ez határidőre elkészüljön, minden engedély meglegyen. Tehát körülbelül így lehet elmondani egy projektmenedzsernek a feladatát, de aztán menet közben mindennel elkezdtem foglalkozni. A nemzetközi, mert volt egy 4 fős külföldi menedzsment, volt egy, aki a műszaki vonal, én ugye elvileg alátartoztam, volt egy pénzügyes, egy kereskedő és egy jogász, és mindenki rángatott, és elkezdtem bankokhoz járni, elkezdtem biztosítókhoz járni, vevőkhöz járni, gazdatalálkozókra, elkezdtem államtitkárokkal találkozni.
2: Beszippantott az agrárium félig meddig.
3: És beszippantott az agrárium, és azt vettük észre, hogy mire fölépült a gyár, ráadásul óriási sikerrel, mert 3 hónappal határidő előtt és 10 millió dollárral büdzsé alatt. Tehát ez egy elég ritkaság volt akkor is, azóta meg pláne.
2: Az 5% volt, ugye? Legalább 5%. Igen, hát igen, körülbelül igen. Most, hogy mondta
3: számot. Igen, tehát ez egy elég nagy siker volt, hogy el tudott így föl tudott épülni, és akkor a tulajdonos megszavazta nekem a bizalmat, hogy vegyem át a gyárat, hiszen...
2: Ha már felépítette, akkor vezesse.
3: Igen, és így menet közben ugye tényleg mindennel kellett foglalkoznom, és tehát mindent ismertem tehát gyakorlatilag a cégről, most már azt lehet mondani. És akkor nagyon fiatalon, 2012-ben lettem vezérigazgató, akkor még csak egy olyan 100 fős cég, de amikor elhagytam már majdnem 200,
2: 16-ban.
3: Azóta 16-ban igen, és azóta meg az a cég már egyébként meg duplázódott, triplázódott, tehát óriások lettek, és akkor 2016-ban a Hungrana, tehát a szabadegyházi szeszipari vállalat, sokan így ismerik egyébként, talán az idősebb vagy a vidéki hallgatók közül, a dunántúli hallgatók közül, elcsábítottak, így van, ott volt egy teljes vezetőváltás, és megüresedett ez a pozíció, és nyilván, mivel nagyon hasonló iparágból jöttem, akkor is nagyon benne voltam ebben a üzleti életben, meg sokat szerepeltem, sokat képviseltem egyébként a bioüzemanyagipart például Brüsszelben, vagy a FAO-nál Rómában volt 2 év, amikor én képviseltem a világ bioüzemanyaggyártóit a FAO-ban. Tehát úgy benne voltam ebben a körforgásban, és akkor így rám esett a választás, és ennek most már kerek 10 éve.
2: És a kukorica? Hát mert én értem, ugye, az mint alapban értem, így van, világos, így van, de hogy azért itt van egy ilyen vonzalom, azt láttam, majdnem kukoricaklub volt, aztán kukoricakört alapítottak, ami most is megvan.
3: Így van.
2: Szóval én értem, hogy vezetek egy gyárat, meg értem az etanol vonalat is, de ehhez képest izgalmas az, hogy ez a kukorica, a termék, a termény, a gazdák, ez a vonal, meg ez az érdeklődés megmarad. Tudom, a generációváltásról akarom is kérdezni, hogy mi a véleménye. Hogy lehet tudást eljutatni a gazdákhoz? Ezek fontosak maradtak láthatóan, vagy fontosak lettek?
3: Abszolút, ugyanis azt láttam, hogy ez egy óriási potenciállal bíró iparág. Tehát ugye amikor én elkezdtem, akkor azért Magyarországon nagyon, tehát akkor ez a klímaváltozás ez nem volt még ennyire erős, a hatásai nem voltak érezhetőek, csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer lesz valami.
2: Nem voltunk már csúcson kukorica termesztésben, de csúcs közelben
3: voltunk. A 2010-es
2: voltunk.
3: Évek második fele kimondottan jó időjárások voltak, és kukorica szempontjából. Tehát ami engem elvarázsolt, az a potenciál, ami ebben az iparágban volt, hogy mennyi mindent lehet ebből a növényből
2: termelni. Ugye a kukorica szemben mennyi minden van benne.
3: Készíteni. És mi mennyi mindent lehet, például bioműanyagot. Tehát, hogy palackot, csomagolanyagot lehet gyakorlatilag ugyanúgy kukorica keményítőből készíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő még messze nincs kiaknázva, illetve az a fajta bioenergia, ami erre, meg ehhez kapcsolódóan meg tud valósulni, az is egy óriási potenciál Magyarország számára, és ez a potenciál engem lenyűgözött, hogy, és ez egy szép dolog, tehát, hogy szép dolog növényt termelni, azt learatni, és utána abból valamit készíteni, valamilyen. Tehát ez egy jó dolog, amire méltán lehet büszke a termelő, a gazda, meg szerintem az is, aki ezt csinálja. Nekünk van egy nagyon jó csapatunk, nagyon lelkes mindenki a gyárban, 350-en vagyunk, megfiatalodott a csapat itt az elmúlt 10 évben, de nagyon lelkesek, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon hasonló kaliberű, és hasonló mentalitású, és hasonlóan pozitívan látja a jövőt. Muszáj, mert hát ugye ez egy nagyon versenyző iparág, tehát ugye aki megáll, az lemarad, szokták mondani, de nagyon szép beruházásokat is tudtunk megvalósulni. Van 5 biomassza kazánunk, tehát a energia, amiből gyakorlatilag a gyár működik, annak 60 majdnem 70% az megújuló energiaforrás. Ugye az etanol is, amiről beszéltünk is, egy megújuló üzemanyag, amiben sokan nem hisznek, és sokan kételkednek. Én látom a számokat, és látom a...
2: Igen, most... volt egy nagy felfuta, volt egy hype-ja, ugye, és aztán most, hát sok minden azóta már megváltozott, jött az elektromobilitás, meg sok minden más is.
3: Elektromobilitás, igen, de azt gondolom, hogy tehát, hogyha megfigyeljük, azért a pusztán elektromos autó egy része, a másik része, ami még inkább nagyobb, az a hibrid autó. Igen. És a hibrid autók általában azért benzinesek. Most a benzinhez ugyanúgy ugye felhasználható. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egy kiváló alternatívája a fosszilis energiának. A kettő együtt gyönyörűen működik. Az akár az elektromobilitás, illetve a bioüzemanyag gyönyörűen működik a kettő.
2: Mondja, hogy fiatalodott a Hungrana, vagy a stáb, a gazdatársadalom megöregszik. Mit tud segíteni a Hungrana a termelőinek, a gazdáknak, akikkel partneri viszonyban van? Hogy azon a kisebb termőterületen ilyen klimatikus viszonyok mellett megérje még kukoricát termeszteni, és ne utódnövényekbe gondolom, annyira készültem a beszélgetés, már az utódnövényeket is végignéztem, majd erről is kérdezem a véleményét.
3: Nagyon jó kérdés. Ugye a legnagyobb probléma az, amit szerintem úgy mindenki tapasztal, hogy a klímaváltozás ilyen hosszabb, szárazabb időszakokat hoz. Az éves csapadék nem is nagyon változott, 1-2%-kal, de hogy gyakorlatilag az eloszlása az teljesen más, mint korábban.
2: És pont nem jó a ritmusa a kukorica.
3: És az pont nem jó a ritmusa, pontosan, hiszen a kukorica az a növény, ami a napraforgóval együtt, amit ugye ő tavasszal vetnek el, tehát még áprilisban, és szeptember-októberben aratják le, tehát egész nyáron kint van a mezőn. Na most, hogyha ebben a nyárban van 2 hónap, amikor nem esik az eső, véletlenül még légköri aszá is van, hát akkor vége. Tehát akkor a termés az megfeleződik, vagy akár teljesen kiég. Régen ilyen nem volt, és sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt 4 évből 3-szor is elég nagy aszály volt Magyarországon, és a trend az, hogy ez nem lesz jobb, tehát valószínűleg ez a fajta klíma, ez itt marad velünk. Mit lehet tenni? Ugye ez volt a kérdés. Azért Magyarországon is tehát nagyon eltérőek a klimatikus viszonyok, a földrajzi viszonyok, a vízellátottság, a föld minősége.
2: Van, ahol most jól érzi magát, tehát akkor itt szépen Magyarországon van, ahol
3: és mi azt szoktuk mondani, hogy ahol jól érzi magát, és ezért alapítottuk meg a kukorica kört is, tulajdonképpen nagyon sok céggel együtt, akik mind valamilyen módon hozzájárulnak a kukorica termesztésnek
2: a sikeréhez,
3: a gazdaságossághoz. Tehát ahol lehet jól csinálni, ott kötelező jól csinálni. Tehát ott igenis a legújabb technológiát kell alkalmazni.
2: Precíziós
3: gazdálkodás. Ismerni kell a talajaink állapotát, azt olyan felméréseket kell végezni, hogy folyamatosan lássuk, hogy akár egy parcellán belül milyen eltérések vannak, és nekünk erre reagálni kell, nekünk erre válaszokat kell adni. Ugye az előbb említette, hogy drónos cég volt korábban a vendége, dróntechnológia is óriási fejlődött. Tehát magyarul a lehető legfrissebb tudást kell alkalmazni, a lehető legjobb vízmegtartást a talajban, aki tud öntözni, kötelező öntözni, és akkor nagyon-nagyon nyereségesen is lehet a kukoricát termelni. Oké, nem 1 millió hektáron, mint régen, hanem mondjuk ennek a 2/3-án, ahova most úgy néz ki, hogy beáll a vetésterület, de ott lehet jól csinálni, és lehet versenyképesen. És a nap végén mindig azt szoktuk mondani, hogy a gazda azért gazdálkodik, nem azért gazdálkodik meg gazda, hanem azért, mert meg akar élni belőle.
2: Hát igen, szép az a tábla, de azért valamivel ki kell fizetni a számlákat.
3: Igen, és ez lehetséges. Tehát gyönyörű példákat láttunk, vannak fantasztikusan innovatív, nagyon jó termelők, és a Hungranának a szerepe, mint egy nagy fölvásárlónak, egy nagy földolgozónak, az, hogy hozzásegítse ez a tudást. A termelőket. Néha rendezvényeket tartunk a kukorica körön belül is, vagy akár a Hungranában is, ahol meghívunk tehát valamilyen technológiát képviselő céget, aki be tudja mutatni ezt. Vízháztartás, vízgazdálkodásról, talajtanról tartunk előadásokat, hogy kicsit szélesítsük a látókörüket a gazdáknak, a mi eszközünkkel nyilván ennyit tudunk tenni. Említette az idősödő gazdatársadalomnak a problémáját. Ez az egyik probléma, hogy nagyon kevés fiatalt érdekel ez, tehát nagyon nehezen tudják átadni ott is. Tehát a generációváltás nagyon nehezen valósul meg az agráriumban. A másik probléma, sajnos ki kell mondani, és most nem leszek népszerű sokak szemébe, de hogy a felsőfokú végzettek aránya is még mindig nagyon kevés az agráriumban. Én azt gondolom, hogy az egyetemen nagyon pozitív, nagyon jó változások történtek, hogy összevontak önt intézményt, megalakult a MATE.
2: Hát ha jól tudom, akkor oktat is valahol, ugye?
3: Óradó tanár is vagyok, igen. Kitaláltunk egy tantárgyat, és azt csináljuk, hogy rendszeresen az élelmiszerkarról jönnek a gyárba, megnézik minden évben, sőt, 2-3 csoport is mindig jön a gyárba. Tehát, hogy benne vagyunk ebben a körben, és azt gondolom, hogy ott nagyon, nagyon jó irány mindult az egyetem. Nagyon jó lenne, hogyha minél több fiatal maradna a szakmában. Tehát, akik elvégzik az egyetemet, azok ott maradnának. És azt gondolom, hogy mi ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy egyrészt a fiataloknak is bemutassuk azt, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, és ha van lehetőség, akkor helyezkedjenek el ezen a területen, mert van jövő. Most én nagyon nagy szavakat mondok, de hogy ez csak együtt gondolkodással, meg együtt ötleteléssel lehet, azt gondolom, megvalósítani.
2: Nagyon szépen köszönöm, a Hungra vezérigazgatója Reng Zoltán volt nálunk a Trend FM-en, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen.
2: És jó
3: köszönöm.
2: Termést akkor.
3: Köszönjük.
2: Kukoricából is.
3: Köszönjük.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről.

0: Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon, a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
0: Időjárás jelentés.
1: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom, új jövőkép a magyar zenei élet számára. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén június 17-én hirdette meg a magyar zenei minimum mozgalmat. Beszélgető társam Olá Zsanett, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok!
2: Hát ha nem bánja, akkor én azzal kezdeném, hogy világhírű elődök nyobámmal járnak. Ugye ez nem tévedés, mert Kodály jutott eszembe, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, ő mondta azt, hogy legyen a zene mindenkié.
3: Ez így van, és valóban sajnos újra fontossá vált az, hogy ezt kimondjuk, és minél szélesebb körben beszéljünk arról, hogy ma mi a helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk azért, hogy ez valóban így legyen, hiszen azért ha ma körülnézünk, akkor sajnos ez nem feltétlenül ez látszik. Úgyhogy ez hívta tulajdonképpen életre ezt a mozgalmat.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést. Önhöz nagyon közel áll a tehetséggondozás, a tehetségkutatók, a kulturális diplomácia. Ezeket a dolgokat lehet önnel kapcsolatban tudni, komoly tapasztalata van. Mi a helyzet most ezzel a gondolattal szemben? Milyenek az állapotok, vagy mi akadályozza ezt az eszmét?
3: Valóban van több mint 10 éves tapasztalatom a tekintetben, hogy milyen nehézségei, kihívásai és jelentősége van a tehetséggondozásnak, az elismerés kultúrájának a fejlesztésének, de azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy végig főállású emberként nem, tehát a főállásom nem ez, ettől mind nem a zenei világban dolgozom főállásúként, viszont közel 20 éve látom közelről azt, hogy mi történik, milyen lehetőségei vannak a zenészeknek, és miként alakul a társadalom zenei ízlése, az ehhez való hozzáállása. Ducsai Szabolcs, a gyerek édesapja, aki ugye profi jazz trombitásként mellette azért beleláttam ebbe a világba, és a barátaink, az ő barátaink keresztül láttam azt, hogy mi a helyzet. És amikor elkezdtük ezt a munkát közel 4 évvel ezelőtt, akkor a tehetséggondozás, elsősorban a fúvós tehetséggondozással kezdtünk el foglalkozni. Láttuk azt, hogy vannak jó programok, leginkább szigetszerű kezdeményezések, de érdemben az elmúlt 30 évben nem javult a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy hány gyerek tanul meg hangszeren játszani, hány tehetségézi úgy, hogy ezt a pályát szeretné választani, aki ezt a pályát választotta, annak milyen rövid, közép és hosszú távú lehetőségei vannak. Van-e lehetősége arra, hogy nemzetközi pályára lépjen, de ha mondjuk csak az oktatásban nézzük, hogy az oktatóknak milyen fejlődési lehetőségei vannak. Érdemes-e egy fiatalnak, aki mondjuk hangszeren játszik, abban gondolkodnia, hogy átadja a tudását és tanár legyen. És akkor még nem is beszéltünk arról egyébként, hogy akár a nemzetközi példákat nézve, milyen hatása van a zenének arra, hogy a társadalom mentális egészsége milyen állapotban van, hogy egy gyermek fejlődése, annak a fejlődését milyen módon befolyásolja az, hogyha a hangszeres játék vagy a zene részt vesz az ő fejlődésében, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy hány iparág kapcsolódik a zene világához, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy Kodály után ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy stratégiai ágazat, és ehhez méltó módon kell hozzáállni, átgondolni egészen az oktatástól, akár odáig, hogy milyen módon szabályozzuk a szerzői jogokat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányokat határozunk meg ebben, vagyis ahogy én lefordítottam, hogy mi a magyar zenei minimum, amihez hozzáállunk, amiből igazából nem engedünk. Ugye azok a kiváltó okok, amik generálták ezt a gondolatot, látni azt, hogy mennyi tehetség van itt, és hogy tulajdonképpen mind múlik az, hogy őket megismerje az ország, vagy akár a nemzetközi közönség, az ma egyáltalán nem egy jól kigondolt, átgondolt, nemzeti konszenzuson alapuló szabályozási rendszer és lehetőség tárháza határozza meg. Ebben szeretnénk egy közös gondolkodásra, közös cselekvésre hívni mindenkit, aki ebben érintett. Azt fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy nem szeretnénk érdekképviseleti szervként működni, nem szeretnénk átvenni azon szervezeteknek, a szövetségeknek a munkáját, érdekeit, akik ebben most tesznek különböző ajánlásokat, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezen túl van egy nagyon fontos alap, amit közösen kellene meghatároznunk, és ez túlmutat azon, hogy egyéni érdekek, vagy egy-egy szektornak az érdekei mentén lobbizzanak, és ez, aki hangosabban kiabál, vagy jobbak a kapcsolatai, ők határozzák meg a rövid távú megoldásokat. Mi arra szeretnénk hívni minden szereplőt, hogy az alapokat határozzuk meg, és ennek az alapoknak a meghatározásával már valamennyi szektor, mármint valamennyi zenei szféra, ágazat sokkal inkább tud majd a saját szempontjai szerint bármilyen módon előrébb jutni.
2: Jó, sok mindent mondott, és nekem sok minden jutott eszembe. Eszembe jutott az, hogy itt a rendszer hiányzik talán valóban, a fundamentum, az ökoszisztéma, mert egyébként újságíróként az elmúlt években, vagy most már évtizedekben sok mindenről hall az ember, és hogy most hallgattam, felidéztem ezeket egészen a cigányzenészek támogatásától, ha már azt mondta, hogy lobby, vendéglátás, idegenforgalmi, az élőzene hátránya kontra gépzene, aztán most már ugye mindent visz az internet, jogdíjak kérdése, eszembe jutnak a máltaiak, hogy micsoda zenei talentum gondozásba fogtak, pedig hát nem dolguk, nem lett volna dolguk jó pár évvel ezelőtt, és hogy micsoda kitörési pont lehet a zene nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek. Igen, de ezek ilyen eseti dolgok, meg ilyen ki mekkorát kiabál, kinek milyen a lobby ereje. Önök azt mondják, hogy legyen ennek az egésznek egy rendszere Magyarországon?
3: Igen, egy rendszere, amelynek a mi meglátásunk szerint három alapillére van. Az egyik az, ami szintén nemzetközi szinten is már többszörösen bebizonyított, hogy milyen jelentősége van mindebben, amit elmondtam, annak, hogy egy általános iskolában, magában az iskolában minden gyermek tanuljon egy hangszert, hiszen tesztnevelés órája is van minden gyereknek attól függetlenül, hogy tehetséges-e vagy olimpiai bajnok lesz belőle, de nyilvánvalóan azt már kimondták, hogy a teszti lelki fejlődés ez milyen fontos, a mindennapi mozgás. Én nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem sok-sok más országon, ahol ennek már előrébb haladott a kultúrája, hogy a hangszeres játék, a hangszeres zene az milyen mentális és kognitív képességfejlesztő hatása van egy gyermek számára, nem beszélve arról, hogy egyébként ha ezt a kaput kinyitjuk egy kisgyereknek a lelkében, akkor későbbiekben ő neki milyen hozzáállása lesz az élőzenéhez. Ez ugye az egyik alapvetés. Ami azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a következő 50 évben ne a AI vegye át a hatalmat, és már 50 év múlva az a generáció ne tudja, hogy mi az élőzene, szerintem ez nélkülözhetetlen. A másik ilyen, hogy amikor valaki belép már ezen túl, az általános iskolán túl abba, hogy ő szeretne a zenével foglalkozni, akkor milyen oktatásban részesül. Kiváló zenei oktatók vannak Magyarországon, de azt hiszem, hogy most látunk egy nagyon jó példát a Pókhely Gamművészeti Akadémiánál, ahol nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, hogyha nem csak lexikális és tárgyi tudást, hangszertudást oktatnak egy diáknak, hanem azt is, hogy egyébként milyen módon kell együtt zenélni, hogy kell zenét szerezni, hogy kell a bennük megszülető hangokból dalokat formálni, és aztán ezt hogyan kell továbbvinni ahhoz, hogy egyébként ebből ne csak egy hangfelvétel legyen, hanem alapvetően ki tudjon lépni a szélesebb közönség számára, és nyilván az oktatók számára milyen továbbképzési lehetőségek vannak. Gondolhatja-e azt egy fiatal, hogyha ő egyébként eljutott 30-40-50 éves korába odáig, hogy ő zenélt valamilyen szinten, akkor egyébként szívesen foglalkozik az, hogy átadja a tudását. Milyen ösztönzők vannak erre. És végül ugye az életpálya, hogy ha valaki végül is tehetséges, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ebből alapvetően megéljen. és itt mondom egészen a támogatástól az ösztönzőkig a szerzői jogokon át nagyon sok nemzetközi példa van, ami ezeket elkezdtük összegyűjteni, érdemes ezeket feldolgozni, átbeszélni, és ez nagyon fontos, a nyitottság, és nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik látjuk azt, hogy amikor mondjuk akár egy utcazene fesztiválon felfedezünk akár hangszeres, akár énekeseket, akik csodálatosak, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát miért nem ismertük őt eddig? Miért nem volt lehetőség arra? Annyira esetleges most az, hogy egyébként valaki a tehetséges, milyen módon jut ahhoz, hogy egy élettájában tudjon gondolkodni. A nemzetközi ösztöndíjak tekintetében például, hogy ha egyébként minden máshol, minden más iparágban működik az, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy kimenjenek külföldi intézményekbe, külföldi zenekarokba, kapcsolatokat építsenek, egyrészt nyilván a magyar zenei tehetségnek a hírnevét is népszerűsítsék, ezek mind-mind olyan dolgok, amikkel egy rendszer. Itt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt elsősorban nem a pénzről van szó, hanem a meglévő erőforrások, a meglévő rendszernek az újragondolása ezen alapelvek mentén, mert akkor anélkül, hogy sokkal több vagy mástól kellene elvenni pénzt arra, hogy ezt a dolgot támogassuk, már nagyon fontos lépéseket tudnánk tenni az ügy érdekében.
2: Értem, amit mond, és milyen izgalmas, hogy a pénz az a beszélgetés 12. percében került szóba, de nem került szóba, mert azt mondta, hogy nem a pénz a fontos. Mi most az első lépés, vagy az lépések, a figyelem felhívás, felkeltés, hogy mennyivel ezt egyedül nem lehet. És van-e jó példa? Nem. Még egy utolsó nagyon rövid, hogy lát ön mondjuk Európában erre jó példát, ami működik, és ami megszűri, ezt az alapot biztosítja mindenkinek. Régen is volt ilyen alap, hát én emlékszem, én is tanultam furuljázni, azt hiszem általános iskolában, aztán hamar ennek vége volt, de hogy, és hogy a tehetségek valamilyen szűrőn fönn akadjanak, ne véletlenszerű legyen. Szóval lát ebben jó példát, ami használható?
3: Igen, lenne? A Távol-Keleten több országban is, Japánban, Tájföldön egyébként nagyon sok ilyen program van. Tájföldön egy pont romhány járon volt kint egy jazz fesztiválon, ahol azt mesélt, hogy egészen elképesztő a társadalomnak a befogadó képessége, a befogadó készsége, a zenére, és hogy ott én hosszú évekkel ezelőtt elindult egy ilyen program, de akár Finnországban. Tehát nagyon sok ilyen van. Én nem gondolom, hogy analógiákat kellene itt behoznunk és meghonosítani. Én azt gondolom, hogy kellően sok színű és kellően sok tudás van itt Magyarországon is, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de azt hiszem, hogy valóban a bölcsekköve nem nálunk van. Mi azt gondolom, hogy hitelesek tudunk lenni a tekintetben, hogy én is még jó néhányan ebben az alapítványban nem ebből élünk, nem az önmegvalósítás, vagy a saját érdekeinknek a előtérbe helyezése visz minket ebben, sokkal inkább maga az ügy, és nem beszélve arról, hogy én személy szerint Butvei Szabolcs örökségét szeretném, és ő neki ezek a dolgok, mint a magyarság, mint a magyar zene, mint a tehetséggondozás nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban vagyunk ebben az országban, ahol egyébként minden másban is ki lehetett mondani azt, hogy voltak alapvető dolgok, amik az elmúlt 30 évben nem álltak fejlődési pályára. Én csak azt szeretném, hogyha kellően sok emberhez el tudnánk jutni, és közösen tudnánk gondolkodni. Elég sok olyan dolgot csináltam már az életemben, amiben akkor éppen még nem volt trendi, vagy nem volt népszerű, de valahol el kell kezdeni, és én elkötelezett vagyok abban, hogy mindenki, aki a zeneiskoláktól, az általános iskolákon át, az oktatási rendszerben dolgozóktól odáig, akik egyébként vendéglátóhelyként vagy koncerthelyszínként ebbe vannak, látják a nehézségeket. Nem, egyszerűen csak érdemes elolvasni néhány cikket egy-egy nap, amiből látszik az, hogy ez az ágazat bajban van. És itt a pillanat, hogy elkezdjünk sem gondolkodni, és egy közös alapelvek mentén, a nemzeti minimum mentén.
2: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek szándéka van, ötlete van, lehetősége van, akkor valamilyen módon azért kapcsolódhat az alapítványhoz, önökhöz?
3: Mindenkit örömmel látunk. Azt gondolom, hogy egy kezdő zenésztől, egy zeneoktatón át és házigazgatóig mindenki fontos szereplője ennek, és a következő hetekben el fogjuk kezdeni ezt a fajta kommunikációt, a kapcsolatfelvételt, de boldogan veszünk mindenkit, akinek bármilyen, akár csak egy-egy fontos gondolata van ezzel kapcsolatban. Ugye a lányunknak köszönhetően elindult a weboldalunk is, a ducsészabolcsalapítvány.com. Ott vannak az elérhetőségeink, ott van egyelőre csak néhány gondolatban magának a mozgalomnak is a fő gondolatmenete és az alapvetések, és a következő hetek, hónapok munkája lesz az, hogy ezzel elinduljunk. Nyilvánvalóan itt ez közös munka kell, hogy legyen, és én nagyon boldog vagyok akkor, hogyha mindenben csatlakoznak ehhez.
2: Én meg apaként hadd gratuláljak önnek, mert ez nagyon szép dolog, hogyha valaki így viszi tovább az édesapja vagy az ősei örökségét, gondolatét, és aztán ez a családban akár tovább is megy, ahogy mondta. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Sok sikert akkor.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A Magyar Zenei Minimum Mozgalomnak és Molázs Anettnek köszönöm szépen, Kezdi Csokon.
3: Én is köszönöm, viszont hálásan.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek. Nagy Dániel a vendégünk, a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Majd minden fontos lesz. Gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondtad, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
3: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Úgyhogy igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy
2: az is értse, aki nem az iparban
3: tevékenykedik. Igen, hogy az is értse, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla. Ugye azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
2: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
3: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
2: Tehát mondjuk MOL, ugye?
3: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszont a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben hogy a szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
2: És amit például, azóta is javítanak.
3: Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba, a kőolajból.
2: Az finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
3: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
2: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
3: Igen, ez nem az másik. A párlat.
2: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
3: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
2: 89,
3: indultunk. 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
2: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszéljünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
3: Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a méréstechnika, rendes technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
2: Hát ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
3: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásároltak ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük, tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
2: dupla a létszám, dupla a bevétel,
3: igen, és hogy ez,
2: több országban ott vagyunk.
3: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi se tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ahogy szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi se tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam venni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
2: A testvéred érdekelt. Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő ezt megúszta. Ezt
3: igen,
2: ezt
3: hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
2: Meg nem.
3: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
2: Mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a sikertörténete, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána megvolt a mérnöki, ugye?
3: Igen, gépészmérnök.
2: Valamilyen mérnökit kellett.
3: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye műszaki egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
2: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltételez, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
3: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg, és én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy nehéz lenne ezt építeni.
2: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
3: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
2: Tehát járt utána végig a
3: igen, egy ilyen nagyon gyors ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
2: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
3: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, meg ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol.
2: Ja, kaptál
3: ajánlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
2: az
3: hogy már mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nyilván nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
2: Na, ezt nem tudtam, olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
3: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt. Viszonylag minimális módon vontuk ötbe, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégbe, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
2: Ez igazi challenge volt akkor. Igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
3: Igen.
2: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
3: Igen, ez végül is ez közben volt. Még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, ugye a szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
2: már életem. De azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
3: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
2: De ismeretlen terület.
3: Egy ismeretlen terület, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
2: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
3: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL, meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni, egy projektet megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, mert ugye mérnök szolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
2: És ezért
3: nem olyan könnyű megszerezni, tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ez ügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából ezt a Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét is.
2: Ez már a grup harmadik lába.
3: Akkor, ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, hogy szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben a ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve a kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
2: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a négy lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
3: Így van, így van.
2: Előtt, vagy
3: így van, és az elejétől fogva, ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
2: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
3: igen,
2: meg az összes többit cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igénye.
3: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérés, erre a szabályozási, erre a földékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és azonnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka. De emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, ahol komplett tényleg rendszer tervezéssel és akár kivitelezéssel is kompletten tudjuk megvalósítani ezeket a vevőink számára, úgyhogy ez nagyon, nagyon erősen elindult ez a lábunk is.
2: Édesapád mindennel egyet értett, amikor ezek a tervek szóba kerültek köztetek, akár az akvizíció, akár az, hogy terjeszkedni. Tervbe volt, vagy terv lehetett? Nem volt elég az, hogy Magyarországon legyünk egy stabil cég? Minek nekünk ő? Mert ezzel nagyon sok KKV azt gondolom szembesül, hogy menni kell előre, növekedni kell, akkor ott van a külföldi piac, de azért annak vannak kockázatai, mit egész jól el voltunk ebben a helyzetben. Szóval itt azért lehet különbözőség egy 20 éves, meg egy 50-60 éves ember nézőpontja gyakorlata között, filozófiája között.
3: Szerintem abban mindig is egyet értettünk, meg talán ezt tőle is tanultam, hogy az, hogy csináljuk azt, ami most működik, az úgy sosem elég, mert azzal valami történni fog, az csökkenni fog, vagy jó esetben nőni, tehát az, hogy mindig új lehetőségeket keressünk, az szerintem egyértelmű volt köztünk. Az, hogy most ezek a konkrét lehetőségek éppen a régiós terjeszkedés, az valószínűleg erre neki már nem lett volna úgy igénye saját magától, viszont az, hogyha ő azt látta, hogy én ezt tudnám csinálni, meg csináltam is, akkor abszolút, tehát ez 100%-ig támogatva volt az ő részéről is, azt gondolom. Igazából ugye 2019-ben megvásároltuk a Déteket, ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ez így működik. Igen. És azóta nagyon sokat fejlesztettünk így szervezeti szinten is, és azt gondolom, hogy most értünk el arra a szintre, vagy most fogunk oda elérni, hogy következő cégeknek az integrációja, akár ez nem csak egy, hanem több kisebb, most évek alatt, erre fel vagyunk készülve. Tehát, hogy most már van egy olyan komplex szervezetünk, ahol ezek a funkciók már ki vannak építve. Tehát, hogy ezek most általános dolgok, de igen, megvannak a szakmai területek, megvan a pénzügy, a HR, a back office, minden, és igazából onnantól kezdve, hogy ezek szét vannak szedve, van egy logisztikánk, akkor onnantól kezdve, hogy az most kétszer akkora, vagy fele akkora, az
2: teljesen, de a csápok megvannak,
3: és azokat komplexitásban, igen, tehát hogy
2: passzítani.
3: Komplexitásban már ott vagyunk, hogy innen növekedni viszonylag egyszerű lenne, ezt azért tegyük idézőjelbe, az egyszerűt.
2: Egy ilyen második generációs családi vállalkozásnál, mint a Component Group, mennyire könnyű vagy nehéz ilyen kiváló szakembereket megszerezni, és megtartani, ez nagyon fontos, akár nemzetközi terjeszkedés közben is, mert hogy ez egy KKV, ez egy hazai KKV, és ugye az a logó, amiket itt most soroltunk, ilyen nagy cégek, azok nyilván más tudnak, más brand, ha úgy tetszik, az ismertsége. Ezt mondtad az elején, ugye, hogy millió helyen találkozunk a ti termékeitekkel, szolgáltatásokkal, csak legfeljebb a nevet nem kapcsoljuk hozzá, vagy nincs a fejünkben. Szóval ez mennyire nehéz?
3: Nagyon nehéz, tehát alapvetően ugye ez a mérnöki terület annyira szűk, meg itt a nagy cégekkel közösen, de én azt gondolom, hogy ami most működni látszik, és ez az elmúlt egy-két évben így én úgy érzem nagyon beerősödött, annak kettő része van, az egyik az, hogy talán ez a vízió, amiről most itt beszélünk, ez tetszik a kollégáknak is, hogy tetszik azoknak, akikkel esetleg arról beszélgetünk, hogy hozzánk lehetne jönni dolgozni, mert valahogy mi a kettő között vagyunk, hogy vannak az óriás nagy cégek, ahol ahol nagy szervezetekben egy részfeladatot, nagyon komoly feladatokat el tudnak látni ezek a szakemberek, de nálunk pedig kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk együtt építsünk ki egy új üzletágat, amiben ők nagy részt feladatot tud vállalni, kap egy viszonylag szabad kezet kap, azért
2: karrier perspektíva
3: KKV-ként, talán másmilyen. Igen, KKV-ként azért nem nehezítjük meg az életét az összes riporttal, meg minden, minden felé való megfeleléssel, és nyilván hát pénzügyi, meg egyéb oldalról, meg amit a piac kínál, azt mi is meg tudjuk adni mindenkinek, illetve ott is azt gondoljuk, hogy a közösen elért sikerekből a jutalmak, a jutalékrendszerek, bónuszrendszerek az, amivel mi pénzügyi oldalról csábítjuk így az iparágban a szakembereket, mert és azt látjuk, hogy erre most úgy
2: van vevő.
3: Van vevő. És tud ez egy jól működő dolog lenni, de ettől függetlenül, tehát a legnehezebb feladat, tehát egy szakemberkeresés az fél és egy év között van, tehát hogy itt nálunk nem az van, hogy valakit kitalálunk, hogy vegyünk fel, és akkor két hónap múlva kezd, tehát ez
2: a legnehezebb. Előtted az utolsó kérdésemet, mert azt akarom, mi most a legnagyobb kihívás végül 26-ban a komponent előtt, de akkor ezek szerint az, hogy azokat a kollégákat megtalálni, akik ezt a dolgot tovább tudják vinni veletek, fejleszteni tudják veletek?
3: Abszolút. Ez a része is, hát illetve nem is tudnék így egyet kiemelni, hanem pont az, hogy most így már elindítottunk 3-4 olyan utat, fejlődést, amit így folyamatosan vinni kell tovább, és talán lehet, hogy nekem mindenképpen ez a legnehezebb, hogy akkor oda kéne figyelni a külföldre is, oda kéne figyelni itt a...
2: Vagy delegálni kell.
3: Igen, vagy delegálni, hát igen, delegálni és odafigyelni, ugye itt a mérnökszolgálati fejlődésre is, tehát hogy már tényleg kezd komplex lenni a feladat, de ez veszünk is fel kollégákat, akik ebbe akár nekem is segítenek.
2: Hát igen, mert a harmadik generáció az még nem lehet akkora, hogy ezt átvegye tőled.
3: Igen,
2: már méretben, ha lesz, vagy
3: igen,
2: van.
3: Igen, a közel 2 éves kislányomat még nem kérdeztem meg, hogy a cég melyik területén szeretne dolgozni, vagy ha kérdeztem volna, se biztos, hogy kaptam volna még választ.
2: A mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció, Nagy Dániel volt itt a stúdióban, a Komponens Group ügyvezető és második generációs családi vállalatvezető. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most

0: Határidőkre figyelmeztet a NAV, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifa számú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovács, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk itt a Trend FM-en. Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis One a Deák Ferenc téren. Az épülettel Brajer Marcelnak, a világhírű Bauhaus építésznek is emléket szeretnének állítani. Canopy by Hilton, Budapest, itt van a stúdióban dr. Sanc Mihály, a Realis Group alapító tulajdonosa, vezérigazgatója. Egy ikonikus épület, egy ikonikus helyszínen, ugye?
3: Igen, Finta József által tervezett épületről beszélünk, amit nemrégiben szereztünk meg. Mindig az elmúlt 5-10 évben elsétálva, vagy autóval elközlekedve ott mellettem, mindig azon gondolkodtam, hogy miért nem szálloda ez az épület. Úgyhogy nem beszéltem előtte senkinek erről, mert mindig gondolkodtam, hogy milyen jó lenne nekem megszerezni, és hát aztán tavaly évben sikeresen lezártuk a tranzakciót.
2: Beszéljünk majd a fejlesztésről, mert nyilván ez nagyon izgalmas a lokáció, minden izgalmas ebben a témában, meg hogy milyen szállodát érdemes oda abban a lokációban fejleszteni. De az, hogy ön ugye építészmérnökként doktorált, aztán a Műszaki Egyetemen tanított, dolgozott nemzetközi területen is, szóval ez egy picit még pikánsabbá teszi az én számomra, hogy készültem a beszélgetésre ezt az interjút, mert oké, vagyok egy befektető, vagyok egy nagy cég, és azt mondom, na itt egy épület, ebből legyen szállodát, de hát irodaházból csinálok szállodát. Na de amikor valakinek ez a szakmája, az egyik szakmája, az izgalmas, hogy küzd majd meg. Ráadásul a Finta stúdió, ugye? Végzi majd.
3: Igen, a Finta stúdió.
2: Ez klassz, hogy annak idején ők építették, ugye Finta József tervei alapján épült.
3: Igen, Finta József tervezte még a tervező vállalatnál, úgyhogy még akkor nem is alapult meg a stúdió, de a kollégáival csináljuk az áttervezést, igen. Na szóval, de a kérdésre válaszolva, hogy én valójában már az egyetemi években folyton az üzleten gondolkodtam, úgyhogy nem véletlenül jutottunk oda, hogy ma egy relatív nagy cégcsoportnak vagyunk, a feleségemmel a tulajdonosai és vezetői. Mindenesetre velem egy kicsit nehéz dolgozni az építészirodáknak, mert ha ránézek egy házra, egyből látom, hogy mit szeretnék belőle csinálni, úgyhogy a karrierem során csupa nagyon jó nevű magyar és külföldi tervezővel dolgoztam együtt, és ez mindig inkább egy ilyen kooperáció, egy ilyen közös tervezési munka volt, és ugye én doktoráltam dizájnépítészetből, örökségvédelemből, ennek nyilván van egy nagyon, nagyon nagy respektje a másik oldalon, úgyhogy relatív könnyű, amikor jó...
2: Könnyű is, meg nehéz is.
3: Könnyű is, meg nehéz is, igen, amikor relatív jó gondolatok merülnek föl, hogy lehetne még jobb egy ház, akkor lehet mondani, hogy szerencsém volt ebben. Talán nem is volt olyan példa, amikor ez nem egy tök jó végeredményt hozott volna, és egy jó folyamatban.
2: Most mit fog hozni?
3: Amikor ránéztem erre az épületre, szóval egyrészt én a Finta Józsefet elképeszt régóta ismerem, sokat dolgoztam a Finta stúdióval, szóval egy ilyen baráti légkörben kerestem meg őket. Nyilván József ikonikus házakat hozott létre Budapesten, tehát az, hogy ezt a házat, ezt radikálisan átalakítsuk, az fel sem merült bennem. Nyilván van egy pár dolog, ami erősen...
2: Kívülről vagy belülről? Kérdezem, én, aki laikus vagy, és nem vagyok építész.
3: Igen, tehát kívülről mindenképpen, hiszen a funkcióváltás az egy teljesen más belső teret eredményez. Szóval ezen a házon azért van egy pár olyan dolog, ami megváltoztatandó, frissítendő, de a legnagyobb alázattal és finomsággal kell ezt megtenni, és az nagy szerencse, hogy a Finta stúdió vezetőivel ebben nagyon, nagyon, nagyon egyetértünk, hogy mi az, ami megtartandó, ami érték, ami a József örökségét őrzi, és mi az, amihez hozzá lehet.
2: Milyen klassz lehet azért nekik is, nem? Hát ja, az, hogy volt abszolút. Egyszer egy terv, és volt egyszer egy funkció, és most egy iroda helyett egy szállodadás, nem igen. Akármilyen szállodás. család, egy más funkció, azért azért nagyon klassz, amikor másodszor lehet azt a gyermeket a világra hozni valamilyen módon.
3: Abszolút, abszolút. Én Pécsen a Bachmann Zoltán professzor úrral dolgoztam együtt, és ő beszélt mindig a csillogó szemű fiatalokról, és akkor nagyon klassz egy tervezési feladat, vagy egy ilyen projekt, amit megvalósítunk, hogyha mindenkinek csillog a szeme, és a Finta József társa, Gucogi Gyuri is részt vesz a projektben, ő már jóval 60 fölött van, de még amikor a Gyurinak is elkezd csillogni a szeme, az egy igazi klassz kooperációnak tűnik. Szóval nagyon figyelünk a József öregségére. Ezen a házon vannak ilyen erős, piros, zöld, kék momentumok, szóval egy ilyen posztmodern épületről beszélünk. Az én vízióm már, amikor már a tranzakció közepén voltunk, akkor erősen kialakult. Egy kicsit le fogjuk halkítani ezt a hasánságot a homlokzaton, nemesebb anyagokkal fogjuk helyettesíteni ezeket az erős színeket. Viszont a belső tér az egy lifestyle szállodát álmodtam már akkor. Több szálloda láncot tendereztettünk a folyamatban.
2: Hiltonnál is mosolyognak, csak ha már mindenkinek csillogott a szem, akkor Hiltonnál is meg a kontinenten.
3: Isztambulban jártunk, a Hilton minden évben szervez a tulajdonosoknak egy ilyen éves eseményt, ahol nagyon sok statisztika, szakma, és természetesen network-kel jár ez a háromnapos rendezvény, és gyakorlatilag nem találkoztam olyan Hiltonos felsővezetővel, aki ne tudott volna a szállodánkról, szóval még nekik is csillog a szemük. Nyilván ilyen lokációt találni egy fontos, nagyon emelkedő turizmussal rendelkező városban, az még egy ilyen nagy láncnál is mindenkit megmozgat.
2: Ez az irodaház to hotel konverzió, ez mit jelent? Mert kint értem, majd látom, meglátjuk. Belül mi történik meg lifestyle? Hogy lehet ezt megoldani? Sokkal nehezebb egy kész irodaházból valamit létrehozni, mint hogyha ez egy zöldmezős történet lenne, nyilván más
3: persze
2: lehetőség.
3: Egyre szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha méregzöld világban gondolkodó emberekről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy a cement előállítás, a vasbeton szerkezet építése egyik legjobban káros emberi tevékenység, tehát ha így konverziót tudunk csinálni, az annál zöldebben nem lehet építeni, de ez félretéve nyilván rendkívüli kihívások vannak egy ilyen épület esetében. Egyrészt az előny, hogy nem kell a tartószerkezeted ennyi.
2: Meg a mélygarást megcsinálni.
3: Van óriási előny, tehát tartószerkezetig bontjuk vissza gyakorlatilag a házat, a mélygarázs az elképesztő állapotban, azt megtartjuk egy az egyben, és a homlokzatnak az épített részeit szintén megtartjuk. És akkor az üvegezett szerkezeteket teljesen cseréljük, tehát a függönyfal elemeket, ablakokat cseréljük, nyilván a díszítő elemeket azt egy-egyben majd visszaállítjuk, ahogy a József annak idején azt megálmodta, és gyakorlatilag belül egy teljesen kitakarított, tehát födémig, pillérig visszabontott szerkezetről beszélünk, ahova beletesszük az új funkciót.
2: Ott megnyílik a játszótér lehetőség az építésznek.
3: Ott megnyílik a játszótér. Ez egy nagyon-nagyon furcsa alakú, alaprajzú épület, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy jó sokat dolgoztunk, hogy beleférjen a 177 szoba. De a másik oldalon meg ez az érdekes forma, ugye van egy ilyen legyező alakú kis átrium udvara ennek az épületnek. Ez azt is jelenti, hogy ezen a relatív pici telken viszonylag hosszú a homlokzati szakasz, tehát minden szobát gyakorlatilag az utcára fogunk tudni tájolni, és az irodaház funkcióban adódóan viszonylag mély az épület, tehát relatív nagy szobákat fogunk tudni kialakítani, tehát ez egy 4 és 5 csillag közé pozícionál épület lesz, tehát mondjuk a 4 csillagos szállodákhoz képest 3-4-5 négyzetméterrel nagyobb szobákat tudunk adni az átlag 4 csillagos kínálathoz képest.
2: Ez a szegmens, ez most nagyon jól megy Budapesten, meg itt a régióban.
3: Nagyon jól megy Budapesten. Szerintem fontos, hogy itt az elmúlt években felmerültek azok a hangok, hogy vásárlóerőt kell növelni. jól sokat beszélgetett a szakma arról, hogy hogy lesz itt luxus turizmus. Én azt gondolom, hogy mindenképp emelni kell, de valójában Budapest sosem lesz luxus város, tehát az, hogy itt tele legyünk Prada meg Louis Vuitton boltokkal, én szerintem az nem egy reális elképzelés, de az, hogy egy sokkal magasabb vásárlóerővel rendelkező turista érkezzen Budapestre, és több legyen a magas kultúra, az egy teljesen reális cél, egy jobban szervezett ágazat révén, és szóval kifejezetten ezekre a 4 vagy 4+ csillagok szállodákra van ma is igazán kereslet, és szerintem ez így is marad hosszú távon, úgyhogy mi szeretnénk az egyik legjobb 4 csillagos szálloda lenni a városban.
2: Fantasztikus kilátás majd lesz ezekből a szobákból, mert ez egy nagyon jó helyen lévő épület. Egyébként mi hiányzik még onnan akár a környékről vagy Budapestről? Ezt fejlesztőként is, beruházóként is kérdezem, hogy turizmussal foglalkozó szakemberként is, hogy mit változtatna ezen a pázlin?
3: Igen, nekünk a cégcsoportban ugye van az ingatlanos lábunk, illetve a kommunikáció, turizmus, milyenk az egyik legnagyobb DMC az országban, úgyhogy akár a nemzetközi szálloda statisztikáktól kezdve hol tud megállni a busz.
2: Az idegenvezetők benyomásaik, mindenről van információk.
3: Igen, teljes spektrumon beszélgettünk este otthon a feleségemmel, hogy éppen mik voltak a problémák. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban kell szervezni egyrészt a turizmust, szóval a szereplők adottak, a termék adott, elképesztő adottságokkal rendelkezik ez a város. Úgy látjuk, hogy elkezdett nőni Budapest ismertsége, keresettsége, szóval ebből statisztikákból világosan látszik. Egy nagyon jó karakteres kommunikációt kéne végre megtalálnunk, szóval, hogy miről szól Budapest, és egyszerűen a szereplőket jobban kéne szervezni, akkor szerintem lenne fellendülés. Én, ami biztos dolgoznék relatív kis beruházással, az a tisztaság jelentős növelése. Szerintem ebben óriásit kellene előrelépnünk, de ha az infrastruktúra fejlesztés a kérdés, akkor én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiátus az, hogy egy Duna parti városról beszélünk, ahol viszont nem megoldott a jó minőségi dunai hozzáférés. Itt a főváros előkészített rengeteg rakparti fejlesztést. Ezeknek egy részét legalábbis nagyon-nagyon klassz lenne megvalósítani. Én amikor városfejlesztésről, turizmusfejlesztésről gondolkodom, ugye régen Város Szíve programnak hívták ezt a dolgot, ezt érdemes lenne újra asztalra tenni. Én egy élménybe belvárosról szoktam inkább beszélni, ahol sokkal az a kettő között a különbség talán, hogy nem csak a városépítészeti, burkolati, hol tudnak sétálni kérdésekről szól az én általam használt fogalom, hanem hogy ott milyen szolgáltatások vannak, milyen attrakciók, az milyen minőségű, itt jól van egy minőségbiztosítási rendszert is felállítani. Szóval, hogyha egy élménybelváros létrejönne, az rengeteget segítene.
2: Csak egy rövid dolog, a kenapjában Hilton Márk, az kifejezetten a helyi kultúrára épülő lifestyle szegmens célozza, olvasom. Ez mit jelent? Kiszűrődik, beszűrődik? Elképzelem a szállodájukat már ott, azon a helyszínen, az egy nagyon érdekes nyüzsgő. Sokféle, nagyon sokféle. Mi az, ami be tud menni, mi az, ami ki tud jönni?
3: Igen.
2: Mennyire szervesül lehet, hogy így találjunk.
3: Igen. Szóval a Canopy számára, vagy a Hilton számára és a Canopy brand számára elképesztő fontos a lokális érték. Mi ezt úgy fogtuk meg, hogy a Breuer Marce tematika köré építjük a szállat, erről is szívesen beszélek egy következő kérdésnél, de most inkább visszanyúlok oda, hogy amikor a Breuer családdal megkötöttük a szerződést a névhasználatra, illetve arra, hogy majd tudjuk az általa tervezett elemeket használni az épületben, akkor meséltek nekem arról, hogy bár Breuer sok 10 éven át nem jött, nem tudott visszajönni Magyarországra, minden héten szó volt Pécsről.
2: Mert ő pécsi származású
3: építész, és és akkor arra jöttem rá, hogy ugye én is pécsi vagyok, hogy iszonyatosan sok minden inspirált engem Pécsen, hogy valahogy bele kéne szőni még a szállodába ezt a gondolatot, hogy kik azok, akik Braillart inspirálhatták, vagy inspirálták, meg őket inspirált. Úgyhogy ki fogjuk tereszteni ezt az egész Braillart történetet azzal, hogy pécsi születésű iparművészek és művészeket is behozunk a házba, behozzuk a Zsolnait, behozzuk Viktor Vazarellit, behozzuk Lantos Ferencet és Keserű Lenát különböző motivumokkal, és egy olyan földszintet hozunk létre az épületben, ahol egy elképesztő nagy, én úgy szoktam hívni, hogy a Souvenir Shop, a Múzeum Shop és a Művészeti Galériának a szerelem gyereke jön létre. Tehát nyilván szükséges sajnos a hűtőmágnest is árulni, de egészen a műtárgyakig mindenfélét fogunk itt árulni nagyon jó minőségben, és létrehozunk itt egy ilyen kis kiállító teret, ami lesötétíthető, tehát itt a Braillartról szóló film is fog tudni bizonyos pontokon forogni, ilyen fényfestés, kiállításokat is tudunk szervezni, és a többi. Konferenciaterem lesz a földszinten, lesz egy Braillart múzeum, lesz egy nagyon-nagyon klassz étterem. Szóval kifejezetten úgy álmodtuk meg a földszintet, hogy az így beszív a turistákat, minél több olyan dolgot teremtsünk meg a földszinten, ami nem csak a szálloda vendégeket szólítja meg, hanem kívülről is behúzza az ott elsétálót. Ez nyilván üzletileg is egy nagy potenciál, hiszen rengetegen sétálnak ott el előttünk, de a Kenopinak kifejezetten ez a célja, hogy nagyon megmozgassa a környéket.
2: Mikor? Az olyan jó volt látni, amikor azt mondja, hogy sétálnak előttünk. Ez jó lehet kimondani, hogyha pár éve már szemez az épülettel, de mikor?
3: Igen, nekem az egyik nagy bajom, hogyha ránézek egy házra, akkor látom, hogy mit akarok belőle csinálni, és akkor már van. Tehát, hogy ez a mód. Valamikor 29 év második felében fogjuk átadni ezt a szállat. Nyilván jelen pillanatban ez egy irodaház, tehát a bérlők, az irodaház, az életi szerződések lejárta után tudunk nekiállni a fejlesztésnek, de egy ilyen komplex fejlesztéshez azért elég sok előkészítési idő kell, szóval jelen pillanatban zajlik a tervezés, hatósági egyeztetések és a többi, szóval.
2: Most hadd legyek budapesti polgár, jó sok fejlesztőt kérdezem meg a Realize Groupnak a hitvallását, ha úgy tetszik, hogy én értem, hogy a vendégek majd hogyan viszonyulhatnak ehhez a fejlesztéshez. Budapestnek mi az üzenet?
3: Budapestnek az üzenet, hogy egyrészt ugye ezek a földszinti és még nem beszéltünk a tetőn lévő rooftop étteremről és teraszról, az is nyilván publikusan elérhető lesz. Az nagyon fontos, hogy mi a jelenlegi kubatúrát érdemben nem fogjuk megváltoztatni, tehát nem kezdünk el újabb szinteket ráépíteni a házra. Egyrészt ez a József örökségének a tiszteletben tartása miatt is fontos, meg nem feszegetjük ilyen értelemben a határokat. Szerintem az az épület felújításra szorul, szóval egy komoly homologizatú felújítás után egyszerűen jobb lesz a házra ránézni. És ami nekem személy szerint elképesztően fontos, szinte minden projektünkben foglalkozunk ezzel, hogy a Braillart megidézésével pedig egy nagyon komoly kulturális tartalom is kerül a városba. Braillart szerintem túl kevesen ismerik Magyarországon, Budapesten, tehát ez nyilván a budapestieknek is szól, és az ország márkát is jelentősen javítja. Szóval nyilván lesznek ilyen úgynevezett hard elemek a Braillart kapcsán, tehát ez a múzeum, kirakjuk, és a többi, de ahogy a turista majd belakja, vagy a vendég belakja a házat, lépten nyomon felfedez majd különböző elemeket. Szóval az a vágyam, hogy úgy távozzon a turista, hogy nagyon sokkal többet tud mondjuk Brajerről, meg Budapestről.
2: Nagyon szépen köszönöm Canopy by Hilton Budapest, dr. Sanc Mihály, a Relis Group alapító tulajdonosa, vezérigazgatója volt a vendég. Jó munkát akkor. Sok csillogó szemet.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádozás mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója itt benne a stúdióban. Most nem halpénteki riport. Egy érdekes dolog, láttam egy cikket néhány héttel ezelőtt, felrobbant a net, brutális méretű halakat mutattak a hazai horgászok fotókkal, megnéztem a rekordlistát a Mohosznál, hát tényleg 3014 horgász, 6681 rekordhal, láttam nagyon sok a Ráckevei Dunából jön ki, harcsa, az más, az a székító, a 119, azt hiszem az örökös rekord, de nem biztos, 25-33, 18-16 kilós potykákat fognak, és nagyon nagy harcsákat, és azért érdekes ez a szín számomra, nem horgászom, de tudom, hogy sok százezeren horgásznak, mert a múlt héten beszélgettünk, és mondtad, hogy nagy harcsákat vettetek ki a tóból, és még te is meglepődtél az egyik, azt a horgásztóból, nem?
3: Igen. Hát nagyon érdekes jelenség, válaszuk két felé. Az óriás pontyok azért kerülnek elő, eddig is jött voltak. Nem tudtunk rájuk horgászni. Nem tudtak pontosabban, hiszen ne soroljam magam a horgászok közé, én alapvetően halász lennék, de halászeszközökkel se igen kerültek elő, amikor még volt halászat ekkora halak, hiszen ezek alap rendkívül óvatosak, ezért öregedtek meg. Olyan helyeken vannak, ahol nem lehet eljutni halászeszközzel, és hát egyet-egyet elkaptak belőlük a hagyományos horgászeszközök. A mai bojlis rendszerek, a rendkívüli kifinomultság, azok a lehetőségek, hogy radarra megtalálják.
2: Jó, de ezt kritizálják is sokan, akik azt mondják, hogy most már technika meg a technológia legyőzi a biológiát, az élővilágot.
3: Ez olyan dolog, hogy azt gondolom, az ember nem tudja a saját maga találmányi hatásáról kivonni magát. Valahol meg kell a sportszerűség és a lehetőség megadása, ez a sportszerűséget jelenteni, a lehetőség megadása. Az esélyt az állatnak, köszönöm szépen, mert ugye ez olyan, mint a vadászat. Nem lövünk agyon mindent, csak azért, mert látjuk. A horgászoktán is azt mondom, hogy nem horgászunk ki mindent, amit látunk. Most egy ilyen hév van, ott egy nagy hal fogjuk meg okvetlenül.
2: Meg lefotózzuk, meg megmutatjuk. Aztán vissza is engedjük, tudom erről más a vélemény.
3: Igen, ez egy...
2: Halászemberként meg halt egyeztük, más a vélemény.
3: Ezt is kétfelé választanám, nyilván a rekordhalakat, ezeket az óriásokat, ez már nem gasztronómiai élmények, hanem épp úgy, mint a vadászatban, ezek az elejtés dicsősége, én vagyok a nagyobb, vadászunk, vadászat az élet, az emberiség történet predációból áll, predátorok vagyunk, igen, azokat, akik nekünk a táplálékot érzik, megesszük. És pontosan ilyen a kelkáposzta is, az is pontosan azt érzi.
2: Ez olyan, mint nekem a gombagyűjtés.
3: Persze, a gombagyűjtés. El kell ejtenünk a zsákban, nincs ebben semmi. Ez így működik a világ. Hát,
2: jó, szóval a technológia hozza felszínre ezeket a nagyokat, szegényeket.
3: Igen, a harcsák kivétel, a harcsákat el kell választanunk. Ez az időjárás elképesztő módon két halfajnak segít a gyors túlélésben, növekedésben. Az egyik a ponty, trópusi eredetű állat, valamikor pár millió évvel ezelőtt Ázsia területéről került Magyarországra, és a harcsa. Elképesztően szereti a meleget. Lusta. Szépen este kilenckor kibújik a padmaj alól, kinyújtja a méter hosszú bajszát, megtalálja azt a kilós potykát, nagyon szereti, vagy éppen méretes kárászbandát, és egy fél órán belül már bújik is vissza, és alszik tovább egész nap meg éjszaka. Ha ez nem sikerül, akkor bizony az éjszakai nagy bufogásnak nevezett felszínrablások jelzik, hogy a harcsák még éhesek is vannak. Hihetetlen sebességgel növekednek, amiről beszéltünk, az a kollégám úgy fogalmazta meg, hogy na hát ezt se hittem volna főnök, hogy rapsickodunk a saját tavunkon, mert bizony ezek a harcsák bent voltak, szaporítani kellett volna még néhány darab, mert kevesebbet tettünk.
2: Tehát nem bántottátok őket.
3: Dehogy bántottak őket. Ezeket azért vettük ki, hogy leszaporítsuk, de nem gondoltuk, hogy két évvel ezelőtt karácsonyra ebből a 8 hektáros tóból, ahol csak horgászat folyik, és hát néhány harcsát beletettünk, mindig megy a halak. Van be három harcsat, egyé, hagyjátok, majd a horgász megfogja. Általában a nappali horgászok nem fognak harcsát. Egyet-egyet itt-ott elkapnak, de nem jellemző. De amikor megnézzük a padmajok mellett, ahol nincs horgászat este vagy éjszaka, hát 40 mázsát vettünk ki két éve a harcsából. El nem hittük, hogy itt még maradtak 30 kilós példányok. Hát most ilyen 250 kilót vettünk csak ki, de hát elég volt beemelni a 20-30 kilós példányokat, mert ez a 250 kiló, az 12 darab hau.
2: Én láttam, de mi történik ilyenkor, mint Réti Majorban ezekkel?
3: Ezeket először beviszok a keltetőházba, igen, kap egy szegfűszeges altatást, érdekes, a szegfűszeg olajától elkábul, hogy tudjuk őket kezelni, akkor megmérjük őket, kaptak egy hormonkezelést, leszaporítjuk, aztán mennek vissza a helyükre. Tehát az érdekesség az, hogy a harcsa az egyetlen olyan ragadozó halunk, amelyiknek ez az éghajlat változása meleg. Még a kisvizet se zavarják igazán, szereti a nagyvizeket, de alapvetően mindig a búvóhely a kérdés. Ha a búvóhely 2 méter mélyen van, akkor ott lehetőzik-e, ha 60 centinek a 60 centin, tehát nem az zavarja, hogy a vízmélység fölötte mekkora, meg a fényviszonyok se zavarják, a csuka például kifejezetten fénykedvelő, az nem tud sötétbe ragadozni, a szeme és a ragadozási stílusa olyan, hogy csak nappal tud látni, a süllő már a kettő közötti átmenet, nagyon szépen lát ezzel a teleszkópos szemével fél sötétbe, vagy akár mondjuk egy teleholdas éjszakán, de alapvetően is nappali ragadozó, a harcsa viszont kifejezetten éjszakai ragadozó. Egészen napos szemei vannak, ezek a fantasztikus érzékenységű bajusz szálak, amelyek akár
2: fénymetelesek.
3: Azzal kitapogat mindent. Tehát a óriás harcsák megjelenése annak köszönhető, hogy ezeket a harcsákat a horgász csak éjszaka tudja fogni, halászat nincs, tehát a halászat mint olyan nem ritkítja őket, és ezek a hatalmas országok, ezek az időjárás változás, a melegedő víz miatt gyorsabban nőnek lényegesen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
2: Van változás a divatban, hogy mire mennek a horgászok? Mert értem, hogy a nagy az most mindent visz, tehát láttam.
3: Harcsát nem tudják kifogni. Igazándiból a horgászvizek jó részén. Ma már, ha
2: de kicsi érdekes hal nincs, hát a madaraknál is van, a vadászatban van, ami kunst megfogni, vagy lelőni. Tehát ugyanígy a halászatban nincs ilyen, vagy a horgászatnál?
3: Hát a pergető horgászat az, amelyik ez a folyton mozgó, zsákmányszerző, odafigyelő kis helyeket is megtaláló. Sajnos most olyan kis ragadozók igazán, amire lehetne horgászni. Talán azt mondanám, hogy az érdekesség a folyóvizeken vannak, a domolykó például. Nagyon fogható kis körvillantó, egészen kis, viszonylag jó folyású patakóba is megtalálható.
2: Nem, a kicsit is kunst megfogni, nem csak a nagy.
3: Van is ilyen, de a belgetős horgászatán nem az a legfontosabb, hogy mekkora a hal, persze nyilván az is, hanem az, hogy hány ütésen volt, hány koppanáson volt, hol találtam meg. Például a domolykó a szeder éri is, akkor elképesztő jó szórakozás, ahol vannak ipoly például, vannak olyan helyek, ahol
2: hullik le
3: a szeder, és akkor a domolykó alá áll 1-2 méter, ahova leír általában leírő a szeder, és akkor odaáll, és ott lehet megfogni őket gyönyörűen.
2: Kicsit itt taskás, mire azért az már érik a szeder, az a ringók vagy a galambok is jól szoktak
3: tőle. Igen. Nem csak az amúr, nagyon érdekes volt. A várárokba egy időben tettünk ki amúrokat, mert fölburjánzott ez a zöld algás terület, ez a békonyának hívnánk ezt a békonyás algát, amit nehéz kiírtani, és nem is akarjuk, mert hadd éljen, oxigén termel napkör, csak azért degusztáló látvány, amikor alig látni a vízfületet. Na akkor tessék, az amúrt, hogy a biológiai rendszer szépen kitakarítja, az amúrok ott is van, a híd lábánál közvetlenül, hogy megyünk be a Városligetbe, a Vajdahunyad várába, közvetlenül a híd lábánál van, a bejáratnál, ott van egy szederfa, ami úgy félig ráborul a vízre. Ott álltak a méteres amúrok alatt, és fotózta mindenki, mert álltak, nem csináltak, nem zavarta az, hogy megszokták, tudták, Pocs. Hogy nem. Pottya, paf, kettő odaért. Úgyhogy verekedés ment a kajáig, nagyon tetszik ez a dolog.
2: Hogy vannak a vizeid? Ezt tudom, hogy hetekkel ezelőtt nagyon nagy volt a szárazság, azóta az egyszer-kétszer valamennyi eső volt. Most hogy vannak a vizek, amiket gondolsz az országban?
3: Nincs változás, nincs. Sajnos ezek a vizek annyira kevesek, hogy nem folynak meg. Egy-egy nagyváros, most csak érdekességként mondom, amikor Fehérvárt meglöttyenti egy nagy zivatar, akkor a betonról lefolyik a víz. Na, ez jelenik meg. Ami a szárazföldekre esik, ez alatt szó szerint értem, hogy szárazva is földre, a földre egy pillanatot, olyan patakot, csatornát, kisfolyót nem láttam, ami csatlakozna ma a mi vízrendszerünkhöz, és megfolyott volna az idén. Nincs megfolyás. Tehát a víz azonnal leszivárog a talajba. Nem ragozom azt, amit százszor elmondanak naponta, inkább a külön véleményemet mindig. Addig, amíg nem lesz a két bevágódott nagy folyómederbe gát, addig Magyarország kiszáradását nem lehet megállítani. Mindenféle programok nagyon-nagyon jók. Nehogy lebecsüljek bárkit is, a víza, a tájba, a vízőrzők, helyi lokális problémákat megoldunk, 5000 hektáron már van víz, könyörgöm, több millió hektár szomjazik. Addig, amíg ezek a folyómederek, a bevágódott mély mederek, a Duna és a Tisza szívják az altalajvizet, azért miért csodálkozunk gondolkodunk azon, hogy 7 balatonnyi víz hiányzik az állapból. Úgy kerüljük ezt a gát témát, mintha legalábbis az édes anyánk becsületéről lenne szó. Már nagy nehezen kimondják, hogy hát igen, a Tisza előnyben van, mert két emelt víztest biztosítja az Alföld halastavainak és öntöző rendszerek ellátását. Nem emelt víztest ez, igen, emelt víztest, de ezek gátak. A Tisza lőki...
2: Helyetek a szavaknak súlya van, és...
3: Uzzasztók, persze. Na most felejtsük már ezt, hogy megváltozott a világ.
2: Hát a fenép küszöb is milyen divatos kifejezés lett, hogy az is valami hasonló, ugye, ha én jól gondolom.
3: A világ butasága volt.
2: Jó, nem tehát lényeg az, hogy fölöttünk is, alattunk is gazdálkodnak a víz.
3: Vízzel is kiengedjük az országból. Nézzék meg a Dunapartot. Ilyet szeptemberben szoktunk látni, az egész nyári kisvíz után a Dunapartot, ugye nem, a Dunaparti kövezés iszapon kikelnek a legkülönbözőbb növények zöld magjai. Hozza a nyárfának a magját, a sásétanál, mindenféle gazit, ami csak létezik. Ebben a termékeny iszapban a kövek között 40 centis ingadozás van, zöld a kövek között a Dunapart.
2: Pedig ilyenkor régen zöldár volt.
3: Hát nem? Hogy nézünk ki? Hát ilyenkor 500-as, meg 600-as vizet tudok lenni, a mellékágok tele vannak vele, a halak ívnak. Egy emelkedett víztest, egy nagy víz, az mindig nagy biodiverzitást is jelent. Sokféle élőnyt, biológiai sokféleséget, rengeteg olyan egymásnak táplálékot jelentő lánc felépülését, amely nem tud meglenni a rohanó kisvízbe. Hát nincs élet a Dunába. Ha honnan lenne? Sóderon? Ott vannak a kiszáradt hótágaink. No, erről többet ne, rengetegen beszélnek erről. Én nagyon-nagyon remélem, hogy eljutunk már egyszer oda, hogy ne szégyeljük kimondani, ha 42 gát fölépült meg a Dunán, akkor nem az a kettő, ami nagyon kéne idehaza a hajózásnak, az energetikának, a vízpótlásnak, ha az a kettő, hogy az a kettő fog majd bármit csinálni a Dunán. Ez buta nosztalgia.
2: Nagyon szépen köszönöm, Lévai Ferenc, az Aranypont Zrt. Vezérigazgató, de ezért a halak jól vannak.
3: Jó vannak.
2: És nagyok. Jó vannak, nagyok, kicsik, nagyok.
3: Bármint tudjuk, kis víz, kis hal, nagy víz, nagy hal. Na ezért szeretnénk nagy vizet és nagy halakat továbbra is.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érszfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi

0: kérdések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A keddre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni, és vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de a részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Reger Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk.
2: De hát belevághatunk.
1: Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettség után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszókörbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után hamvába holt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt, oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltad.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlanfejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végigmentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magad, de azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cicafarok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Fegyelemre és maximalizmusra?
2: De jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az a ami batyú, abszolút. Amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ebben, ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik biztos. Vezetői szerepkörben igen. is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért ő fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Nekem az interjú előtt elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a
1: készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés,
2: igen, a kommunikáció többnyire, és gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettségének megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire, dr. Karlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Tehát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az
2: gyakorlatilag igen.
1: Van, igen. Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor, hobbiból?
2: Igen.
1: Nagyon, viszont nagyon most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly, majd, hogy nem eldördült.
2: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögösen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ővelük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
2: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
2: Csak én döntök, hogy ki jöhet, és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem, most kell
2: nem fog
1: őket.
2: Most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Még a mind a mai napig, de már nem megvan. Veszel részt aktívan benne.
2: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
1: Tehát
2: egyébként.
1: Akkor soroljuk, jogász, nem. Közgazdász, pszichológus, és akkor...
2: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok, nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is azt szerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
1: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
2: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthoni feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazak, és akkor a férjemmel megbeszélve én három évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károly Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen
1: fizika,
2: mit milyen jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve a cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem
1: felelérte. Aki már egyébként 27 éves.
2: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
1: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
2: Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
1: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, mert hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
2: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól. És ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
1: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
2: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
1: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
2: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán, mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
1: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
2: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
1: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
2: De muszáj.
1: De muszáj.
2: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
1: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Hogyha vezetésre még egy kérdésre így visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem.
1: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
2: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
1: Proaktív visszacsatolásra
2: igen,
1: gondolsz.
2: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem. Innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság is egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a... Ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszereket nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom, tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra, egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel ez lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása, az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
1: Ahol ő
2: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként
2: abszolút, főleg. Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek-e, és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
1: De ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
2: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, igen, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Ha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, igen, nyilván, igen, ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
2: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendem van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel, azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon, nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy
1: miközben
2: gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők, igen, ott vannak feladatként.
2: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy, mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rosszba kerülni úgy, hogy ha igen, már igen, nem olyanok a lehetőség.
2: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, két emeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 8-an vannak egy szobában, és pelenka szag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem
2: igen,
1: tudja,
2: be
1: hogy
2: akartok
1: hova
2: dugni
1: kerül.
2: Egy ilyen
1: igen, igen, igen. Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
2: Van, a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni, a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél 3 kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó-e nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen más területen, vagy jogászként, ami onnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
2: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
2: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munka vállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
2: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
2: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív, és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránylik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Ezek nehéz.
1: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
2: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt
1: keletkezik.
2: Itt emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog, meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell, tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük, tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentálhigiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Még gátolja a későbbi
2: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így megállt kell parancsolni.
1: Említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg? Mert mindenki hibázik néha.
2: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondat, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár, tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök, tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
1: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
2: Alapvetően igen.
1: Milyen világ ez?
2: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, hogy tudják súlyozni alapvetően.
1: A másik,
2: ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
1: Tartás.
2: Mindenképpen.
1: Mert hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
2: Igen, meg két unokád
1: ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
2: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
1: Tehát egyfajta szabadság.
2: Abszolút,
1: van ebben, mindenki, és kapcsolódás.
2: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. De aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktív aktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval,
1: kell ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosulunk vele, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család, mind a munkahely.
2: Mind a munkahely, igen. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexió nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Én
1: Dóra.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Töltsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezés

0: Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, die.
1: Hello, Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
2: Biciklivel az erdőben. Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres. Így bármerre járunk, akár gyalog vagy kétkeréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgyi tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterétig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első

0: Miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Időjárás jelentés.
0: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpárt Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
1: Trend Night.
2: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott hip-hop boys, tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhető.

0: miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekes nővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenészbarátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
0: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult az áttörést, ahol Essayer című számuk és az ehhez készült merész klip hozta meg 2015 tavaszán, mely klip ma milliós megtekintésnél jár. Az elmúlt 5 évben meghódították az összes kis és nagy hazai klubot, a zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált, koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, de a Tallinn Music Week-en és Hágában is bemutatkoztak. 2017. októberében megjelent a Blaha Louisiana 10 számos korongja, Alagutak fények nagymamád jegenyéi címmel. 2018 elején az Alagutak fények turnéval járták be az országot. 2019 nyarának végén jelent meg Minden rendben című nagylemezük, a rajta szereplő Pont ilyen házra dalukhoz pedig egy izgalmas vertikál klippet is forgattak.
0: Trend Night.
1: Mindjárt az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni a Blaha Louisianától, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.